Nagyon elkezdtem félni, hogy mi van, ha nem én vagyok a legjobb.

んですよ。

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék. A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisítás biztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust, nehogy illetéktelenek menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Hetedjére írt ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor.
0: Ezek voltak a hírek.

Let's go.

I'm not sure.

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: Hetedjére írt ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a kovácsvágás fölött álló János Vára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban, az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék. Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák mélyrehatoló gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést, újságolja a sokszínű vidék.
0: Attilos Rádió hírét, hallottatok!

Isten kutyája. Krieger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: work is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Sziasztok, ez itt az Isten kutyája, Tilos Rádió. Istenes műsora, Isten szerelmes műsora, spirituális műsora, amiben belefér minden. A tévedés, a kritika, az önkritika, a hiba. De mindenképpen a lényege az, hogy szabadon vallunk arról, ami nekünk a legfontosabb. Van a Bibliában egy jelenet, ami sokunkat nem hagy nyugodni. Éppen Flórián Andreánál olvastam, aki egy páciumi alkotó, aki Jákob éjszakájáról ír, Jabbók gázlójánál birkózik valakivel Jákob, és hajnalodik, és a másik menni akarna, de Jákob nem engedi, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet, megkapja az áldást, sőt új nevet is kap, de sántán megy tovább, ahogy oly sokan életünk végéig, ez Mózes 1-ből van, 32-26. Ma Ady Endre legszebb istenes, istenszerelmes verseiről lesz szó, amik ugye, hát ismerjük Adit, hát nem egy nyugodt srác, nem egy vasárnapi hites srác, hanem nem templomi énekek, amiket ír. Olyan emberekről szólnak, akiket nem ereszt el az Isten, és aki nem ereszti el az Istent. Aki vitatkozik, számon kér, elfut, káromkodik, problémázik, hisztériázik, de mégis ott marad a szorításban, aki áldást akar, és kész megsántulni érte. Tele vannak ezek a versek feszültséggel, épp ezért próbáljuk majd onyúszándos dabokkal, regikkel, kolkát verziókkal oldani ezt az adis hangulatot. Én nagyon várom már ezt az adást, alig várom, hogy Ady verseket olvassak nektek, és egy kis kommentárt is fűzhessek mindegyikhez. Remélem velem tartotok, de most zenéljünk.

0: Hát ahogy már a bevezetőben is említettem, érezzük ezekben az adi istenes versekben ezeknek a nagy tusakodásoknak a feszültségét. Néha, mint a kellemetlen is lenne olvasni, vagy legalábbis ez az érzés kölcsönződik a szívünkbe, de épp ezt teszi hitelessé, mert hogy ez a hit, ez nem egy készen kapott nyugi, hanem, ahogy már mondtam, tusakodás. Ezért tud megszólítani, és ez a legfőbb célunk ezzel, olyanokat is, akik nem járnak templomba, vagy akik épp haragszanak, idézőjelben persze haragszanak Istenre, mert Adi nem a megérkezésről ír, ahogy a legnagyobb írók és a legnagyobb költők, a legnagyobb filozófusok, hanem az útról, magáról. És a legtöbben életünk végéig ennek az útnak az elején tartunk. Sőt, nem is nagyon mozdulunk el onnan. Ez így van rendjén, hogy az út elején vagyunk, és mindig abban reménykedünk, hogy tovább léphetünk. De aki megérkezésről beszél, az eléggé önhit valaki. Összegyűjtöttünk ebben a műsorban pár verset. Az első az istenkereső lárma. És ami nem a találkozásról szól, csak a zajról, ami nem hagy nyugodni, nem a megtalálásról szól, hanem arról az állapotról, amikor az ember nem tud nem keresni. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de aj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres fölség, Isten, a tied minden. Adi? Itt meg egy kis elektronika.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

Hát kérem szépen, vannak találkozásaink, amik nem nagyon sikerülnek. Itt éppen egy öreg, rongyos istennel találkozik a költő a hegy alatt, és hát nem ismerik meg egymást, miért is ismernék meg egymást. És ez a magyar költészet egyik legmegrendítőbb pillanata, és jó, hogy ebben a mai adásban Adi istenes verseivel foglalkozunk, mert újra rászmélhetünk azokra a sokszor iskolaszagú sorokra, amik mégis reveláció erejével hatnak ránk. Aki érezte már, hogy elveszítette a gyerekkori hitét, annak ez gyomorszájon ütés. Adi Endre a Sion hegy alatt. Borzolt fehér Isten szakállal tépettem, fázva fújt, szaladt az én uram, a rég feledett nyírkos, vak, őszi hajnalon valahol Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott, bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rorátéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvártott a Sion hegy alján, s lángoltak, égtek a kövek, harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat, jó volt, kegyes volt az öreg, ráncos vén kezét megcsókoltam, sajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát. Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán fölszaladt minden lépése zsoltárütem, halotti zsoltár, s én ülök sírván a Sion hegy alatt.

Az egész adé, istenes életmű arról szól, hogy hiszek hitetlenül Istenben. A cím, a vers cím, meg maga az egész vers. Adi nem hazudik nekünk hitet, nem játssz el nagyképűen a szenteskedőt, nem besecsabáskodik, amit nem érez, arról nem beszél, és ez a kettősség teszi hitelessé. És azt mondja itt Florián Andrea is, hogy ha valaki azt mondja nekem, hogy szeretnék hinni, de nem megy, akkor adjuk neki oda ezt a verset. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott, szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség, most minden imává vált, most minden egy húság, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs, derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagy világon, s az Isten is, ha van, s én vagyok a titkok titka szegény hajszolt magam, Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok.

Hát ha helyet választunk magunknak, hogyha nagyon önző kis genyók vagyunk, akkor mindig a jobb helyet választjuk, és lögdösödünk, és cívakodunk, és gáncsoskodunk, hogy nekünk jussanak a jobb szituk. A bal oldal az a kevésbé megtisztelt hely, és Adi, na-na, a nagy Adi, épp ezt választja magának. Ez alázat is, meg dac is egyszerre. Alázat és dac, és nagyon ismerős ez annak, aki úgy érzi, ő legfőjebb hátul állhat be a sorba. Adi Endre, az Isten balján. Az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, s ó jaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes, sokáig látatlan és néma, csak a szívünkbe ver bele mázsás harangnyelvekkel néha. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban segítsen. Az Isten, az én és a kín, a terv s a csók, minden az Isten. Az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, rettenetes zsarnok lakó lelkünkbe ezredévek hozták. Az Isten az egyszerűség, unja a túlságos jókat, unja a nyugtalanokat, s a sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem, még meg se leltem, s akkor is kötődtem vele, s versenyeztem. Az Isten van valamiként minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk, s ó, jaj, én ott ülök a balján.

Jaj, de szerettem, és szerettem mindig is a következő verset, a Aditól a Krisztus kereszt az erdőnt. Ez lehet, hogy azért ette bele magát a szívembe, az agyamba, meg a vénámba, mert a gyerekkori hit emlékéről beszél, de hát az meg nekem annyira nem volt, inkább később folyamatosan megtalált hitről, Isten szerelemről beszélhetnék. Minden esetre a téli holdas éjszaka, meg az útszéli feszület, ez mindig is eltöltött egyfajta ilyen krimibe illő északérzéssel. A felnőtt férfi azonban persze, hogy másképp látja ezt az egész univerzumot, mint a gyerek, aki egyszer elment mellette, a feszület mellett, vagy az ügyek mellett, vagy a nagy dolgok mellett. Az talán az egyik legszebb magyar vers, amely arról szól, hogy hogyan változik bennünk, hogyan fejlődik, hogyan transformálódik át valami mássá a hit, ahogy az évek múlnak, telnek. Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam holdas nagy téli éjszakában, az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg a apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen, s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben.

köszönöm a Pácium Flóriána Andrának, hogy eszembe idézte, és lelkemet pesdítette ezekkel az adi gondolatokkal, és annyira jó, hogy ilyen egyszerre pendülünk ezekre a versekre, és a hatodik az a menekülés az Úrhoz, a nincs hová máshová, gyerekek. Ez igazából ennek az életérzése. Adi nem szépíti azt, hogy nincs hová máshová, nem vágyból megy Istenhez, vagy nem tudom micsodából, hanem mert elfogyott körülötte minden más. Nincsen más körülöttünk, csak az Isten, aki volt már mélyponton, tudja, hogy ez is elég ok, és hogy néha épp ez a legőszintébb indulás. Kicsit gyáva, kicsit halogató, de azért mélyen emberi. Menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta, beszép volt a világon élni, beszép volt az a lázadó, mégis Ura szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp Istené voltunk, nem akartam, és nem tudom, legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál, fülünkben száz szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk, imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára, van Isten, stán éppen olyas kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinnivaló. Higgyünk hát, ha van vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet, s mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet. Az élet. Az élet.

Hát tipikus Ady Endrész szitu, nem a templomban, nem imádság közben találja meg az Isten, hanem hát persze, hogy akkor, amikor mindenki más elhagyta. Talán ez a leggyakrabban idézett Ady vers a hitről, az Úr érkezése, és nem véletlenül, mert mintha itt véget érne ez a nagy tusakodás, ez a nagy birkózás, csöndesen és váratlanul, ugye a kult szó, és kezdődik az áldás. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom.

Van az ám úgy, gyerekek, hogy Adi nem birkózik, meg bunyózik, meg hisztizik, meg nem azt gondolja, hogy az Isten az csak kizárólag egy ítélő bíró, tekintetes bíróság, hanem egyszerűen menedék. A hely, a haza, ahova meg lehet térni. A hely, ahova haza lehet térni. Elég csendes, intim vers, nagyon, nagyon ritka pillanat ez a mi Endrénknél. Álmom az Isten. Batyum, a legsúlyosabb nincsen. Utam, a nagy nihil, a semmi. A sorsom, menni, menni, menni, és az álmom, az Isten. Vele szeretnék találkozni. Az álmommal. Nagy bolond hitben. Csak ennyit szólni. Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtellek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

0: Hát itt adás végén minek másnak lenne a hangja, mint a köszöneté. Aditom mondjuk szokatlan ez a hálaadó, köszöngetős attitűd, elég súlyos, pont ezért a Köszönet az életért című vers. Annyit perelt, annyit idegeskedett, annyit verte az ajtókat, itt meg annál több köszönetet nyom. Megkapta, miért birkózott. Én meg megkapom tőletek a figyelmet, amiért nagyon hálás vagyok. Azt mondja Adi, van-e szebb élet, mint a másik, s nem mindegy, akárhogyan verjük magunk az elmúlásig. Úgy síratom azt, amit sírtam, oly nagy vétek a sírás, esti vezeklés hajnalpírban. Aki él, az mind-mind örüljön, mert az élet mindenkinek kivételes szent örömüljön. Én vétkeztem, százszor vétkeztem, de már jön a megjobbulás, már az örömet látni kezdem, már megragyog fényel az élet, minden nemüs, mindenkié, milyen nagy áldott fényességek. Akárki helyén éltem volna, életem éltem egyaránt, újongva, avagy panaszolva, és akármi is fog már jönni, mielőtt végleg elmegyek, meg fogom ezt szépen köszönni. Így Adi, én meg úgy, hogy ezt meg fogom nektek most nagyon szépen köszönni, hogy velem tartottatok. Reméljük nem untátok Adit, és nem untátok az All New Soundot. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Isten kutyája. Priger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája, hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődik is Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék. A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisítás biztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Hetedjéreért ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A 10-es döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Ez meg a Color Lokában a beköszönés. Jó reggelt kívánok nektek! Ebben a másodpillanatban belépett a testvérkém is a stúdióba, vett nekem energiaitalt, most nem én vettem neki. Szia Dávid, de örülök, hogy pont itt vagy, mert ha egy kicsit...
3: Bódba voltam!
2: Jó reggelt kívánok! 4:09-kor becsatlakozik Marcel testvérünk Bécsországból, 2073 a telefonszámunk. Mit szoktunk még ilyenkor mondani? Jó reggelt kívánunk, jó vételt kívánunk, a Tilos Rádióban jó wifit kívánunk, mert hetek óta nem megy a wifi, mint most megtudtam, de hál' Istennek én korlátlan csomagban vagyok. Azt akartam, úgyhogy ha itt tettél volna, akkor énekkel kezdtem volna, Dávid, megúsztad ezt a vége van a rácsos kapu festve. Oda jár a címban, most a címban meg a címban hozni minden este, meg a Hankó, meg a Jelinek, meg a Bús. Ez a sok ember, aki még majd utána beballag a bőribe. Kulturális ajánló gyanán szeretném nektek Fligov Gergellyel készült interjút ajánlani. Sokat megtudtam Fligov filmrendező úr öcsétől a börtönviszonyokról, a pszichéről, amit kifejt a börtön, arról az első másfél percről, amikor belépsz a cellába, és eldől a következő másfél évednek a műfaja. Meg egy csomó ilyen érdekes dolog, azon gondolkoztam, amikor a börtönön járt a fejem, hogy olyan bőrit is lehetne csinálni, azt akár még az Andrássy útra is rá lehetne rakni,
3: ami így üvegből van. Tehát, ahol látszanak az inmétek, hogy ne csak, hogy nem úgy van az, amikor, tehát, hogy a reggeli ébredést, a sorakozót, hajtogatást, az egészségügyi részek nem érdekelnek egyáltalában, de biztos, hogy ez egy ilyen cellát kívülről nézni mindenkinek, aki akarja. Nem jó? Mint a kaloda régen.
4: Kivégzést nem akarsz nézni?
3: Tessék?
4: Kivégzést nem akarsz nézni?
3: Én kivégzést köszönöm szépen, nem akarnék nézni. Valószínűleg ezt se nézegetném sokat, de biztos, hogy halmazatinak fognám föl, ha nem elég, hogy nem látok, de sajnos látszok. Látszok, hogy nem látok.
4: A büntetés célja a...
3: A jobbítás? De,
4: hát nem a jobbítás. Hát a jobbítás is persze, hogy ne ismételjen bűnt, de hogy a helyreállítsa az igazságba vetett hitet, és akkor te ezen akarsz élvezkedni.
3: Hogy helyreáll, hogy helyreáll az igazságba vetett hitem.
4: Én örülök, hogyha nem kell nézni.
3: Persze. Hát
4: meg de... nem kell hallgatni ezeket az embereket.
3: Persze.
4: Tudom én.
3: Persze, hogy... Persze, hogy most már valaki mondta, hogy valamelyik ilyen beszélő hiányzik neki, és én rájöttem, hogy én azt, akit mondott, de nem emlékszem, hogy ki volt. Én azt egyetlen egyszer sem hallottam az elmúlt 20 évben. Tehát, hogy valahogy ilyen szelektíven hallgattam.
4: Akkor nem tudod, hogy hiányzik neked, az jó.
3: Szelektíven figyeltem, már amennyire figyeltem.
4: Azt néztem, amikor vitték a Hankót, a kezé, ugye a bilincses keze, be volt egy nagy doboz. Uh-huh. És hogy a minisztériumi átadás átvétel, akkor egy DVD-n adta át az iratokat.
3: Igen.
4: Csak az nem takar jól a bilincset egy DVD-n.
3: Igen. Azon nem lehet megfogni. Ez még ma várom, hogy megint a Láncival találkozhassak, hogy az egyezményes jelünket végre gyakorolhassam a hétköznapi valóságban is, amit így felmutatunk.
4: Igen, szóval Lánci, ne járjál a kiadóba.
3: Ne járjál a kiadóba?
4: Nem, a Lánci ne járjon a kiadóba.
3: Ja. Igen.
4: Kocsmázni úgy, mint egy normális ember, mert
3: igen.
4: Ez sajnos nem működik. És hát nem tudom, most a Hont András fog-e járni a kis üzembe.
3: Kis üzembe a Hont András? Hát ezt szerintem igen. Én őt olyannak ismerem, aki... Pont olyannak ismerem a Hontot, mint amilyennek a Láncinak a tekintetét láttam, amikor találkozott a tekintetünk egy 3 héttel ezelőtt, hogy látta, hogy nem csak, hogy látom, hanem hogy nézem, és visszanézett, és akkor volt egy olyan pár másodperc, amikor úgy nézett vissza rám, hogy ilyen, tudod, ez a kihívóan, ilyen felkérdezően, ez a, mit nézel? Ne nézzél. TV-n, mit nézel? Mit nézel? És nem mondott semmi.
4: De meg tudnád verni?
3: Á, ugye
4: most nem, nem.
3: Le se tudnám köpni.
4: Nem úgy. Most ez engem csak az izom érdekel. Meg a technika.
3: Hogy verekedésben?
4: Igen.
3: Hülye vagy.
4: De jó, most nem hagyjuk a mentális állapotodat, föl de vagy ne, készítve.
3: Nem, én béna vagyok, én soha életemben nem verekedtem. Hát jó gyerekkoromban.
4: No. Meddig tart a gyerekkor?
3: Hát ezt nem tudom. Tavaly múltam.
4: Tavaly.
3: 6.
4: Na jó, de nem szoktál olyan gondolkodni, hogy ki tudnál megborítani?
3: Nem. Ez neked való. Erős vagy, magas vagy, benned is van
4: de
3: bazdűh.
4: Igazából nincs bennem az ártani szándék, vagy az, hogy ki tudjam kapcsolni az empátiát, úgyhogy az, hogy valakit képen töröljek, az...
3: De azért néha olyan fegyelmezhetnéked távol. Hiányzik, hogy fegyelmezhetnéked legyen.
4: Nem, csak tudom, hogy nagyon sok ember így gondolkodik.
3: Aha.
4: De ez tök egy... Nem mindegy, úgy gondolkodik, hogy és úgy rendezi be a világot, hogy kinél erősebb, vagy céltudatosabb. A egész egyszerű, hogy hát át lehet menni zsúfolt tereken kétféleképpen, az egyik, hogy mindenkit kikerülsz, a másik meg, hogy a szemedet így messzire fókuszálod, vagy inkább nem fókuszálsz.
3: És pattanjanak le rólad?
4: Aha, és akkor kikerülgetnek.
3: Figyelj, szerintem nagyon sokféle van. Én már láttam óriás maszkot, aki nagyon cukin lapjára fordulva haladta. Nála sokkal gyengébbek között, mert hogy tudta, hogy az a módja.
4: Persze.
3: Tehát az a magabiztosság, amivel én például nem rendelkezem, hogy én csodálkozom különben, hogy még csak ennyit elkaptam ki életemben, mert hogy ismerek olyan embert, te is szerintem ilyen vagy, hogy így mondod, de ismerek, van nekem olyan barátom, aki nem csak tájcsizik, kungfuzik is, méghozzá nem is rosszul, és egy olyan, meg harcol, olyan magabiztosságot kölcsönöz neki ez a tudás, hogy ő birtokában van annak, hogy...
4: Még kepciáskodnia se kell.
3: Á, nem. Igen.
4: No, tök jó.
3: Persze. Hogy magától fél az ember, hogy nehogy olyan legyen. Nehogy akkor átüssek, hogy véletlenül a Járda-szigettel találkozzon a koponyája, és aztán utána mehetek az átlátszó börtönbe a Hankó szomszédságába.
4: Nincsenek ilyen eszközeim, úgyhogy...
3: Micsoda?
4: Nincsenek ilyen eszközeim.
3: Neked nincsenek.
4: Ez a veszély nem fenyeget.
3: De olyat ritkán látsz, hogy ott van két ilyen muszklis majom, és akkor egymás püfölik. Tehát, hogy két ilyen erős ember, akik kijönnek a gymből, aztán véletlenül rájöttek egymás sarkára, és akkor mi van, nem tudsz bocsánatot kérni, adjál a békében, véletlenül, hogy bum-bum.
4: Na jó, de mondjuk egy ilyen lánci, mit nézel, köcsög, azt szerintem azért állnám.
3: A micsodát?
4: Állnám, ha a lánci így nézni, mit nézel, köcsög, mit nézel, köcsög.
3: Én álltam, és aztán utána elfordult, és... megkönnyezett, és így megtörölte a szemét, így az arcába temette a kezét szégyenében, hogy úristen, mit tettem? Mit tettem? Folytatólagosan elkövettem. Úristen, de rossz ember vagyok. Nagyon szégyellem magam. Vissza, mostantól jó leszek, mindent visszaadok, felajánlom, mint Balázsi Gyula a részeimet, a tulajdonomat.
4: Én meghívnám egy limonádéra a láncit.
3: Egy ilyen 60 ezresre, vagy nem tudom, hogy számoltak el. Igen, és mit csinálnál vele? Beszélgetnél?
4: Ja, persze. Limonádé kell, öcsi.
3: De különben meg én úgy, de tulajdonképpen én azért nem lennék jó ügyvéd meg ilyenek, mert hogy túlságosan érzelmileg érintve vagyok, tehát felháborodott vagyok, tehát utálom, hogy van ilyen, hogy, tehát én nem akarok meg tudok bocsájtani, meg nem verekednék.
4: Egy rádiós vérbíró vagy te, András.
3: De hogy megkérdezném őszintén, még a lámpát bele se fordítanám az arcába, hogy nem csak az, hogy mi volt, hogy volt, hanem hogy milyen volt. Milyen volt közben a gondolat, az érzés, az étosz, a terv, a félelem, az okosság, ez a sok minden, ahogy így összegyurmázódott itt az elmúlt időkben, hogy ez a sok ember, aki érintett ezekben a disztóságokban. Hát én ismerek egyet, jót, a Titát, és ameddig Böriben dolgozott, talán most is ott dolgozott, mindig engedélyt kellett kérnie, hogy nyilatkozhasson, mert azért ott nagy a fegyelem, nagyon helyesen. De a Frigaufnak ez a izéje, ez nagyon jó, a Frigauf Gergelynek. Egy 45 perces beszélgetés, azt hiszem, és tudom, Varró Szilvi, talán Index, 40 perc. Mi? Indexben egy 45 perces interjú.
4: Mikor Index?
3: Egy hete.
4: Varró Szilvi Index.
3: Hát azt hiszem az volt oda, hát figyelj, ha tévedek, akkor bocsánat, hát meg rá fog keresni.
4: Most nézzünk utána, jó, nem maradjon
3: hát,
4: benne.
3: Hát figyelj, a rohanó világ. Különben ez az egész tényleg a izé, a Hont Andrásról, a kisüzemben, onnan indultunk el, Hont András a kisüzemben.
4: Nem, onnan indultunk, onnan máshonnan, ahogy akarsz valami.
3: Az átlátható börtön.
4: Igen, az átlátható.
3: A börtön ablakában.
4: Igen. Én nem akarom, most már hagyjuk ezeket.
3: Én sem akarom. Annak is nagyon örülök, hogy
4: szenvedjen.
3: Már rég ilyen jártál lepetankozni, de csodálatos minden szempontból a petank.
4: Mindenki szabadlábon van.
3: Szabadlábon vagyunk, csodálatos az ősz, fantasztikus a játék, nagyon jó a közeg és a környezet. Mert például, amikor már besötétedik, akkor a borzalmas Babits Mihály szobornál történik a levezetés fényben, hát az sokszor, sokáig tart, és múltkor, egy hete kb., arra lettem figyelmes, hogy a Mari Söcöhö-kö-a, a Mariska étterem elől elvitték a póniló nagyságú aranyszínű szárnyas kutyát.
4: De ellopták, vagy pedig kell a pénz?
3: Lehet, hogy meglovasították. Lehet, hogy ráültek, és elszálltak vele.
4: Megy a terrorházába.
3: Kumbéla az édesanyja elején.
4: Megy a terrorházába. Hát a szárnyas igen. Kutya.
3: Megy a szárnyas kutya. Hogy egy ilyen
4: mi?
3: Neres szobortemető. Úristen, milyen hang van. Lehet, hogy a Marci, lehet, hogy a beúrott a nagybőgőbe, és cirpek, hogy beszeretne jönni. Idegesít ez a hang?
4: Aha, persze.
3: És kint hallatszik a műsorunk?
4: Biztos.
3: Igen?
4: Szerintem az egyik sarokban megbújó számítógép szellőző. Egyetek, adjatok már pénzt, mert...
3: Nincsen wifi. Perceg a szó a fában.
4: Srácok, igen. Lehet, hogy nekünk is kéne ilyen permanens kódolást csinálni, mint a klubrádiónak.
3: Folyamatosan.
4: Folyamatosan. Az a helyzet, hogy amúgy különben tényleg nem állunk jól. A Tilos Rádió, úgyhogy valamit ki kell találnunk, meg nektek is, aztán találjátok ki, hogy hogyan tudunk bokázni, meg tányérokat pörgetni, meg strandlabdát az orrunkon, hogy ez fenntartható legyen.
3: Tudom, hogy a nyugi az egy elmond fogalom, és tudom, hogy egyre nagyobb az étvágyunk, egyre többen vagyunk, és egyre
4: nem nagy az étvágy,
3: profibbak, de hogy mennyi hiányzik szerinted?
4: Nem tudom, ilyet nem tudok, meg nem is akarok, meg
3: feladatása
4: vagyok, meg ilyesmi. Az a helyzet, hogy kedves rádióhallgatók, a ti támogatásotokból készül ez a műsor,
3: igen.
4: Mi egy fillér nélkül csináljuk, és mi magunk is támogatjuk ezt a műsort.
3: Igen.
4: Ha szeretnétek.
3: Nem sugározunk reklámot.
4: Akkor támogassátok. És most van igazi nagy minden kézre szükségünk van, ahogy Pataki Attila szokta mondani. És erre majd visszatérünk, csak fölveszem ezt a telefont. Halló!
5: Hello, sziasztok, Péter. Nem hallottam most már egy perc, amiben beszéltek, de elkezdted kifejteni, hogy miért nem áll jól a rádió? Vagy elmondanád egy pár szóban, hogy mit jelent ez? Nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a probléma igazából, vagy hogy ez van valamilyen tanulmány, vagy csináltatok már valamit arról, hogy mi a probléma a rádióval? Tart itt valahol ez a beszélgetés?
3: Nem tudom, hogy mi le a válasz rá, de ha esetleg még nem készült volna ilyen önátvilágító tanulmány, coaching javaslatokkal megspékelve, akkor te mondjuk elkészítenéd?
5: Igazából az a hallgatóként nem tudom elképzelni, hogy mi lehet a probléma. Hallom ezt a tök sok beszélgetést erről, amit így folytattok, hogy fiatalítani kéne a rádión, anyagi gondok vannak a rádióval, de nem igazán, mint hallgatom, hogy nem nagyon látok erre rá. Én nagyon sajnálnám, ha megszűnne a Tilos, és nem igazán értem azt, hogy mi lehet a probléma, hiszen nagyon rossz körülmények között is semmiből is tudtátok csinálni, most pedig azt gondolom, hogy ennél több van, de valószínűleg több a kötelezettség is ezen az oldalon, tehát hogy olyan minőségű legyen az adás, olyan jó legyen a dolog, és azt nem értem, hogy mi lehet a probléma, tehát nem nagyon látok rá hallgatóként, hogy van valahol, ahol ennek így utána lehet nézni.
3: Vagy folyamatosan lehet... hallgassad a balaszkórust.
4: Szerintem jól tájékozott vagy. Van egy ilyen folyamatos önismereti munka, amit a rádió végez, és ugye ebben mindig az van, hogy a minek a meghatározása az micsoda egy ilyen, ezt sokszor hívom, de nem negatívan csürhének ezt a rádiót, inkább a decentralizációjára utalok ezzel, amihez nem nagyon így, tehát hogy szükség van egy mi meghatározásra, de ugyannak nagyon vékonynak kell lennie, viszont nagyon stabilnak. Úgyhogy ez az önismereti munka ...nak a jó része azzal a leszabályozással megy el, hogy ne akarj belelátni, vagy elvárni másoktól olyan dolgokat, amiket magadtól elvársz, hanem hogy az egészből álljon össze valami. Nekem ez lenne a megoldásom erre. Tehát van egy ilyen önmarcangolás folyamatosan, aminek van hozadéka, pozitív is, meg de mindegy, nem lehet megúszni, és közben pedig nem kellemes, ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy abban a... Ja, most egy olyan több pad között vagyunk, most mindenki azt hiszi, hogy eljött a szabadság, akkor attól megnyíltak a források, de továbbra sem akarunk állami forrásokra pályázni. Rácápáztak a nagyok az 1%-okra, az sem teljesít úgy, ahogyan kéne, mert a kóbor gyerek, beteg kutya mellé bejöttek a szabadság őrkutyái is, és a reklámoznak, támogatásokért mennek, és 1%-oznak is, tehát, hogy volt a Narancsban egy jó cikk erről a múlt héten, hogy azért ezeket szét kéne választani. Minket közösségi rádiónak hívnak, de ilyen néven futnak kereskedelmi rádiók is a magyar éterben. Tehát, hogy nagyon össze vannak keveredve a kategóriák, és ez nem segíti az önmeghatározást, még jó, hogy ilyen flegmák vagyunk, meg hányavetiek, mert legalább nem viszel egyik irányba se, vagy rossz irányokat nem tudunk így választani. Szóval, meg hogy van ez a van ez az új világ, amiben ki kell tálni magunkat, de szerintem mindenkinek egyesével is, tehát minden hallgatónak is, hogy mennyire akar beszélni, milyen ambíciói vannak, most mi a feladata, eddig egy kő alatt lapult, és nem tudom én, őrizgette a családi ezüstöt, vagy tartotta másokban a lelket, Gyurica úr hazajárt a gyerekeket megetetni, de hogy most már másik világ van, és ezen szerintem sokan küzdünk. A másik meg, hogy kell a lóvé, és tényleg a cápák úszkálnak a kismedencében, ahogy a Narancs írta, és ezzel is kell valamit kezdenünk. A Klubrádió minden nap elmondja, hogy hát a reklámpiac azért még nem olyan, és ezért tessék adni, mert különben fölköpök az árunk, mi vagyunk a közszolgálat. Tök logikus, de ott...
3: Az első, vagy az egyetlen független, ne izéljél már közszolgálat, igen, az egyetlen független rádió, Klubrádió.
4: Igen. Szóval, hogy valahogy el kell magunkat helyezni ebben a térben, és tényleg van egy bázisdemokratikus önmarcangoló tendenciánk, ami jó is, de hogy közben meg nehéz.
3: Hogy bocsáss meg, csak annyira szép volt ez a kicsit hosszúra nyúlt szociálpszichológiai vallomás, egy arszpoetika, de annyira mentem az összes kanyarral és hullámmal, mert pont ebben a ritmusban jutottak eszembe a nagyon hasonló dolgok. Még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy mindenkinek ki kell találnia magát, mondjuk az egész országnak újra kell definiálni egy csomó mindent, és mi is ebben az ország részeként vagyunk, csak mi, nekünk itt van ez a mikrofon, és akkor ezt így közszemlére is tehetjük, aztán jöttök velünk, vagy nem jöttök velünk, és az, hogy ezt megtehetjük szabadon, idestó 30, nem tudom ilyen hány éve, az egyrészt köszönhető nekünk, akik ezt csináljuk, másrészt nektek, akik ezt egyrészt hallgatjátok, másrészt finanszírozzátok, mert 10 éve ti tartjátok el a rádiót, meg egy-két pályázat, és igen, megcsináltuk izéből, alumínium dobozból, mit tudom én, 30 hány évvel ezelőtt, de akkor az volt, most meg most van. Most meg az, hogy itt 200 ember 0-24-be tolja ezt a hol jó, hol kevésbé jó frankót, meg újszerűt, meg mást, azt meg dobjátok össze, mert különben ez nem fog tudni így menni. Nem azért, mert pénzt kapunk, mert mi nem kapunk pénzt. A kedvenc jelentem múlt hétről az volt, hogy amikor elindult pénteken a hazai és haladás, akkor a Cabának egyedül kellett kezdenie, mert a pálos a lépcsőről söpörte a galambszart. És majd jöttem be, és oda volt letéve a söprű, és akkor ezen gondolkoztam, hogy ez annyira kurva tilos rádiós zsenialitás, hogy ki van téve a söprű, az, hogyha annyira zavar, mint amennyire engem, söpörd le, baszki. Úgyhogy ezt kell kifizetnitek szerintem.
5: Világos. Amit elmondtál, azt köszönöm szépen, meg szerintem egy csomó hallgatónak sokat segített megérteni.
3: De persze, ha ismersz gazdag fiatalokat, akik akarnak műsort csinálni, akkor légy szíves, küldj ide őket, csak legyen tele a zsebünk.
4: Vagy hallgatni, vagy részteni.
5: Büszke 1%-os felajánló vagyok, mindig is büszke voltam arra, hogy a tilosnak adom évek óta az 1%-ot, szerintem ez egy fontos küldetés.
3: Én is csak megkaptam az infót, hogy mennyi volt, hát azon nagyon-nagyon derültem, hogy az én 1%-om az mennyi.
5: Úristen. Én is azt hiszem, hogy ez jóval több, de ugyanben felül szóltam a merchandokat és akármit. És amit hallok, az nagyon egybevág azzal, amit jelenleg látok a barátaim saját magam életében. A rádió 30 éves, azt mondod, igen, de ez egy olyan gyerek, ami úgy született meg, hogy nem kellett 10 évet felnőnie, hanem lett belőle egyből egy működő rendszer. És most
3: ezt tudnám árnyalni.
5: Igen, de valahogy azt látom, hogy ez ugyanahhoz hasonló ilyen életút középválság, mint amivel most szembesülök szinte mindenhol, akár merre nézek, mindenki ki akarja találni magát, én is magam.
3: Ez nem válság, hát ez a tök oké. Hát gondoltad volna egy éve, hogy majd azon fogod törni a buksidat, hogy most akkor mi legyek, ha nagy legyek, vagy hogy kell most csinálni, hát ez csodálatos.
5: Szerintem ez teljesen jó, és nekem csak nagyon tetszik, hogy ti is azt mondtok, hogy keresitek, és önreflexió, és folyamatos fejlődés. Azt nem értem,

0: jöhetsz befele.
1: Befele jöhet el.
0: Paraszt
1: gyerekek,
0: gyerek.
1: Itt
0: bármi fogja ezt a Guttenmorgen kezdést. Hát kettő pipát látok rajta, szerintem azt jelenti nem csak, hogy én elküldtem, hanem hogy ő meg is kapta. Néha az, amikor tele van, akkor látod, hogy már el is olvasta. Ezért jobb a másik platform, mert látod, amikor olvassa, és még azt is, amikor gépeli rá a választ. Olyan dolgok vannak a világban, hogy csak annyira zseniális volt az előző tankcsapda feldolgozás.
1: Tetszett.
0: Ki volt ez? Nagyon tetszett.
1: Szerintem Ajsa Luna.
0: Igen.
1: Igen. Marian, Ajsa Luna, 100 Sins, Mennyország Turist.
0: Annyira szeretem azt, hogy a zeneszöveg.hu oldal az úgy néz ki, ahogy az pont olyan, mint hogyha lebetonozták volna az időnek a kerekét a 1900 nem tudom hányban, 900-as évek végén szerintem, és úgy maradt, és úgy fejt, és én ezt nagyon bírom, hogy valami így néz ki. Azt nem tudtam, hogy olyan szolgáltatása is van már, hogy egy rovat, hogy elemzik a számot, és akkor így szól a dal. Pontosabban így szól az elemzés ennek a dalnak. A dal egy filozófikus, ironikus költemény, amely látszólagos nonsens képeken keresztül az emberi önbecsapás és a szubjektív észlelés mechanizmusait boncolgatja. A szám az így szól. Az egérnek a lakáson palota, a lónak a kutyaól kalap, a gyufának börtön a skatuja, nem kérdek szappant a halak. Innen fogom folytatni.
1: Hello!
2: Szervusztok, Gyuri vagyok. Szóval már túllendültetek így az zenével rajta, és csak pár gondolat elejéig visszatérnek erre az adjatok pénzre.
0: Pár gondolat bánt
2: tégedet. Vigyük, csináljuk. Halló?
0: Figyelünk. Mondjad, figyelünk.
2: Hát adjunk, vigyük, csináljuk, tegyünk, amit csak tudunk, és akik ismernek engem, például Reini, akik egy teljesen más habitusú ember, mint én, röhög is rajtam nagyon sokszor, de szóval meg kell azért említsek olyan dolgokat, és azért merek erről beszélni, mert nyilvános volt a itt tegyünk a rádióért 2 vagy 3 héttel ezelőtti beszélgetés a rádióba. Szóval az ott elhangzottak azért elég sok minden elgondolkodtatott, hogy hozzuk, adjuk, csináljuk és tesszünk a rádióért, eközben mintha egy játszótér lenne azért a rádió.
0: Ezt jól látod, Gyurikám. Ott a mókuskeréken pörög a lábad, nézed közben a gyerekpajtásokat, ahogy itt eljátszódozunk a homokozóban, meg a hintán. Szabad vagyok, mondta a majom a rácsnak, én nem, mondta a rács, engem majmok köré zártak. Itt tartottam ebben a dalban. Figyelj, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Mi témát szeretnénk váltani, mert mindennek van egy határa. Metázhatunk egész reggel, hogy mi a tilos, mi a lényege, mennyire szabad, miért kell adni, vigyük arrébb. Annyi más érdekes dolog is van. Mit szólsz, hogyha megyünk tovább?
2: Adom, hallgatlak benneteket.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Ez nem csak a mi dolgunk, hanem a hallgatókkal együtt dolgunk, az önmarcangolás, és ebben vannak társaink.
0: Pláne, hogy a rossz
1: frakciónak. De van, aki pedig csak szeretné a zenéket fikázni.
0: Igen.
1: Mondjuk arra ott a chat.
0: Mondjuk fikázni szeret mindenki.
1: Marcikám, hello, mondj valamit.
3: Sziasztok.
1: Hello.
0: Szevasz, Marci.
1: Megjött a visszhang.
0: Hello.
3: Visszhang.
0: Hello.
1: Én úgy képzelem, hogy te ott, mint Intercity professzor egy budiból. A laptop az öledben. De nem jó az aksia, és ezért be kell dugni, tehát az ajtó az egy kicsit nyitva van, és
0: igen,
1: ott visszhangzik.
0: És a boxer az a bokájánál van?
1: Nem.
0: Lecsúszva? Ül?
1: Nem, hideg.
3: Ha már ott vagyok?
0: Igen.
3: Aha. Na, még a fantáziátokat...
0: Nem, mit visel a Marci?
3: Elengeditek még?
0: Szerinted fel van már öltözve, vagy még ez a boxer alsó póló, éjszakai póló?
1: Szerintem fel van öltözve, mert ilyeneket nem... Éjszakai póló, meg mackó nincsen nála, hát kis táskával utazik.
0: Hát jó, az éjszakai póló az ott marad az
3: De
0: ágyban,
3: az
0: nem?
3: ott marad a, igen, ott
0: Igen,
3: marad a
0: igen.
3: lakásban,
0: És ilyen
3: igen.
0: viseltes, szereted ezeket a viseltes szakadt pólókat? Én imádom, ami éjszaka ilyen izébe, ilyen játszópólóba aludni, olyan narancsága tilosos póló van most rajta, aminek konkrétan szétrágták, hanem szétfoszlott a nyaka, és van egy iszonyú nagy luk így az alján. Mindig ki, most arra mindig ki akarja dobni, mindig meg, mert annyira,
3: nem.
0: annyira jó anyaga
3: az
0: van.
3: Az utolsó pillanatban.
0: De én nem engedtem. Nem engedtem meg ezt. Azért az, annak kell maradni. Azt nagyon imádtam. Te CEU-s pólóban kell, hogy aludjál?
3: Hát ahogy te, igen, te tilosos vagy, margós vagy, literás vagy, nem tudom, milyen filmhús pólóban szoktál aludni, majd fölhúzni rá a gatyát,
0: igen.
3: Igen, és betűrni. Igen. Betűröd a pólót, vagy nem tűröd a pólót?
0: Mi betűjön be? Én nagyon szüksztelenül szoktam pompázni az ágyban. Hazudt a Csehidi András, nem igaz, nem pólógatya. Így
3: van.
0: Dávidnek ez van szép pizsamád.
3: Kicsi bánat este.
1: És erre akartál átváltani a tilos jövőit érintő problémáról. Sürgős.
0: Te kezdted el, hogy a Marcit képzeljük el, ahol CEU-s professzorként lemerül
1: de
0: aksival.
1: Nekem ennyi volt.
0: Értem.
3: Igen. Ennyit engedtünk meg neked. Igen.
1: A visszhangra próbáltam reflektálni.
0: Igen. Csináljunk-e izét Neres szobortemetőt? Ez a kérdés, mert elvitték a Mariska elől a szárnyas póniloni méretű aranykutyát. Hát tényleg, baszki, ráült állítólag, azt elrepült. SCH-val.
3: Gyite, paci, gyite!
0: Száj.
1: Lehet, hogy hazavitte a kertbe, mert hogy ezeknek köztéri művészetet, igen. ezeknek, hálátlanoknak.
0: Igen. Hogy hívják az aranyszarvasos csávót?
1: Szőke, valami
0: Gábor
1: Miklós.
0: András,
1: Gábor
0: nagy
1: Miklós.
3: Gábor. Péter András,
1: Gábor. Gábor Miklós.
0: Gábor Miklós, szegény Gábor Miklós. Nem, Szőke, Gábor, András.
1: Miklós. De Miklós. Szerintem Miklós, és képzeljétek el, volt a Bulvár és Brezsnyevnek az egy galéria volt.
3: Bulvár. Igen, az egy galéria volt.
1: A Viktorának a galériája a Nagymező utcában, és annak most volt egy visszatekintő, egy ilyen nosztalgia, vagy visszatekintő kiállítása, hogy 20 éve később mi van, és összeszedtek régi műveket, meg ugyanazoktól, akik ott kiállítottak újakat. Nagyon jó hangulatú esemény volt.
3: Aha.
1: A Klauzál téren, ahol, ja, programajánló, ahol most Duliskovics Bazilnak van kiállítása.
0: Hol?
1: Kult 7, Klauzál tér. Hát most ott...
0: Ott most volt a piacon vására hétvégén, azt hiszem, egy napot.
1: Könnyű oda találni, nem a piacon.
0: Nem a piacon volt?
1: Nem a piacon volt, ez egy... Beírod az internetbe, hogy Kult 7 galéria, és akkor ott meg lesz a címe. Okay. Nem tudom pontosan. Uh-huh. Mert a hét ez nem... nem hogy mi volt 4 perccel ezelőtt. Ja.
0: Neked is tetszik a Szőke Gábor Miklós?
1: Halló.
0: Halló. Húha, nagy a baj.
4: Nagy a baj, igen, beindult, fékezzetek, ha lehet, ha tudtok. Mi lenne, hogyha azzal a szarvassal, ami ott állott a volt posta, Moszkva tér, vagy hogy hívják most? Na mindegy.
0: Nemzeti Múzeum. Nem, Nemzeti Bank, bocs.
4: Valami bank, igen, ott a Matolcsi féle bank, vagy nem tudom mi volt az. Ha az a szarvas is elrepül, úgy, mint az a kutya. Hát valaki ráülne, mert annyira...
0: Csaba Királyfi meglapulja.
3: Az nem bank, ez mondjuk igen. A posta, de jövő.
0: Én fogok most mondani valamit, és annyira népszerűtlen leszek, hogy a nép harag rám fog zúdulni. Igen. Ma is eljöttem mellette villamossal, és néztem azt, hogy én hogy tudtam azt, és egyszerűen, és szerintem nem tudom, az annyira túlzás, hogy nekem egy dolog borzalmas, én akkor végül megkönnyebbültem, hogy nem kell, hogy tessen, mert a feje az valóban bicskanyitogatóan rossz, olyan, mint egy fölfelé ugató kutya vagy ló, viszont ennek az egész, például a talapzat, az szerintem teli-tali.
4: Én lehet, hogy a talózatot nem láttam, mert tegnap a déli környékén kóboroltam.
0: És odáig látszott a szarvas.
4: Megláttam ezt a szarvast, és arra gondoltam, ideig csak képen, hogy tényleg jó lenne, hogyha elrepülne, és ráültetnénk Csaba Királyfi, nem tudom micsodára, néhány olyan alakot, akit soha többé nem szeretnék ebbe az országba látni.
0: Kumbélát?
4: Mondjuk, az egy másik történet, az a vérmezőről repültem.
0: Hát legalábbis a Krisztinán így beszélik.
4: Így tudom, én is így tudom. Valahol, ahol ti petangusztani szoktatok, ott azért ez van, nem?
0: És akkor, akkor jobbról a szárnyas kutya, balról az aranyszarvas.
1: De mekkora irónia volt odarakni a Kumbéla szobrot a vérmezőre?
0: Hú, azt köpködtem mindig.
1: Tudom, de hogy pont oda...
0: Persze.
4: Szóval igen. Még egy szoborgyűjteményt létre kéne hozni ott a, nem is tudom, ilyet, vagy hol van, Törökben környékén.
1: Szerintem
4: a
1: Fradi városban.
4: Kibővíteni.
0: Kéne egy másik, ugye?
4: És oda rakni, érted, ezeket, amiket húztak a csávuk 3 évvel ezelőtt, a turult, vagy nem.
0: Elfogyott tudom, a hely a szobor temetében. Újra kell parcellázni a szomszédos telket.
1: Lesz hamvasztás.
4: Így van, egész ország, vagy fél Budapest egy szobor temetőre.
0: Papok celebrálják a izét, a lebetonozást. Úristen.
1: Köszi, csáó.
0: Szevasz.
1: Na szóval Kulthét Galéria, és ezen a Bulvár és Brezsnyev kiállításon a régi hősök között ott volt Szőke Gábor Miklósnak egy alkotása is. Olyan, mint egy ilyen elütött kutyatetem mumifikálódva. Egyszer különben...
0: Azt tudom, azt igen, ezt ismerem.
1: Tagyonhegyen a villámárvíz kimosott a szőlőből valami bokor alól egy ilyen tetemet, arra emlékeztet. Uh-huh. Az elég ijesztő volt. Na, tehát, hogy van életműve a csávónak különben.
0: Abszolút, szóval nem... sőt, én szerintem, ha nem vitték volna ennyire túlzásba őtet, hogy úgy elharapózott Magyarország szerte, mint a Makovec, hogy minden egyes faluban van egy, mit tudom, ilyen 140 kis túlzás, vagy 38 milliós valami tákolmánya, ami így már így foszlik szét, tehát, hogy amikor franchise lett belőle,
1: és
0: az egy kicsit tehát, hogy ez nem tett jót az övrnek, de én szerintem vannak olyan grandiózus, vagy kevésbé grandiózus alkotásai, amik, nem tudom, hát
1: szerintem örül, ez egy ügyes ember, szerintem örül, hogy most már nem ezt kell csinálni.
3: A Fradi Sas is az övé.
0: Az például kifogástalan.
1: Na, halló!
5: Világos, mindent, ami a magyar történelemre emlékeztet, pozitívra azt ki kell dobni. Egyértelmű tiszta felfogás.
0: Mohácson meleg volt, világoson sötét.
3: Aradon úgy féltem.
1: Köszönjük mérni. Szépen.
0: Puszi. Világos, világos, mint a vakablak. Emlékeztek ezekre a kis mondásokra?
1: Na de hol tartottunk?
0: A szobroknál, hogy az eleventemet, az eleven emlékművel szerintetek mi a teendő? Azt ott kell hagyni, így kell hagyni, el kell vinni. Marci?
3: A többivel se biztos, hogy azt tenném, hogy elpakolnám. Hanem az eleven emlékműnél ott elindult már az értelmezése jó pár éve. Azzal, hogy elkezdte különböző történeteket körberakni. Uh-huh. Láttátok már nyilván sokszor, és abszolút azt szerintem még egy kis további útmutatással szerintem az így maradhatna.
0: Erről mi szakmailag is vitatkoztunk egy testületben, hogy mi ennek a sorsa és mi legyen vele, mert szerintem így ebben a formájában azért nem maradhat, mert nagyon hát szemetes, hogy nagyon körbefújja a... Tehát állandóan szállnak a papír, tehát hogy nagyon... Tehát így nem maradhat szerintem, hanem valamit kéne vele csinálni, és akkor megy az okoskodás, vagy a gondolkodás inkább, hogy ezt hogyan lehet megkeretezni. Mert ott van mögötte az apropó, ugye? Az egész az értelmezésről szól, és szerintem egy csodálatos munka, vagy mű, vagy nem is tudom mi ez. De hogy ott van mögötte az a történelem hamisító gics, hogy akkor ahhoz, hogy az eleven emlékmű megmaradjon, annak ott kell maradni.
3: Hát ezt mondom én is, igen, hogy lehet, hogy ilyen köztisztasági szempontokat nézel, az igaz, meg ilyen forgalomlassító szerepel
0: is. Nem
3: van.
0: Is azt, hanem, hogy túl kicsit olyan lepukkant, vagy nem tudom, fújja a szél papírokat.
3: Nem, most szépnek kell lenni, vagy
0: nem,
3: vagy
0: nem, nem,
3: vagy,
0: nem, nem,
3: vagy
0: elgondolkodtatónak. Nem. Igen, elgondolkodtatónak.
1: Szerintem ezt most már le kell archiválni.
0: De hogy?
3: Na de hol? És
0: hol? That is the question.
3: Igen.
0: Igen, nem tudom.
1: Hát minimum egy.
3: Az egész szabadságtér egy érdekes konglomerátum.
0: Várjál, megvan az ötlet. Megvan az ötlet. Voltam egy iszonyatosan jó múzeumban. Szégyenszemre életemben először jártam a születésnapomon a lányommal a Néprajzi Múzeumban. Erről majd szeretnék később beszélni.
1: De... Most nyílt az új állandó kiállítás.
0: Így van, azt néztem meg.
1: De hogy nem voltál régiben a kúria épületében?
0: Még az épületben sem voltam, csak tudtam, hogy aztán neked bajod volt, hogy föld alatt van, vagy valami ilyesmire emlékeztem.
1: Meg nem volt benne a kiállítás.
0: Igen, meg kívülről elemeztük ezt az ilyen bráírásos, matyós, nem tudom, hogy micsoda.
1: Buzsák.
0: A kintről már láttam, mert a közepén van a kedvenc emlékművem, az 56-osos, és akkor ebben az én benne még nem voltam, most voltam, és még az információs pultnál gyakorlatilag, ahol megkérdeztem, hogy csókon másfél órában hogy csináljuk, hogy a lehető legjobb legyen, és elmondta, ott volt egy hatalmas szobor, és kérdeztem a Jankát, hogy ez micsoda, és akkor így háromból megfejtette, hogy ez a Gábriel arkangyalnak a szobra életnagyságban, gyakorlatilag a bejáratnál. Van egy kis terem, ahonnan
1: de melyik az,
0: ő...
1: ami a Hősök terén lesz?
0: Aha,
1: a
0: hős, igen, igen. Én
3: az
0: szerintem...
3: oszlop, hát
0: igen, igen, és teljes méretben. Nem mentem közel, de nagyon élethű másolat, óriási. Bent van egy terem, hogy az ő perspektívájából hogyan látszik a város, és mellette meg ott van ez a, hát nem tudom hány négyzetméteres, szerintem egy 40 négyzetméteres terepasztal Budapestről, ami 1910-es állapotokat tükröz. Körülött álltak az ukrán turisták, és ment az idegenvezetés, nagyon impresszív volt. És például azt el tudnám képzelni, hogyha nem is a Néprajzi Múzeumban, de úgy, ahogy van ezt az egész eleven emlékművet így berakni egy térbe.
1: Miről beszélsz emlékműnél? A népi hozzátoldást, vagy közösségi hozzátoldást, vagy magát az eredeti művet?
0: Akkor csak az egészet. Tehát olyan nem lehet,
1: hogy... Akkor ne eleven emlékműnek hívd, mert az pedig az a hozzáadás. A toldás az eleven emlékmű.
0: A toldás az eleven emlékmű, de nincs, tehát anélkül, ha azt kiveszed
1: értem,
0: mögüle...
1: Értem, csak kérdezem, hogy amikor azt mondta, hogy az emlékművel valamit kell csinálni, akkor arra gondol, a toldásra gondolsz, vagy az eredeti művel együtti valamire? Tehát, hogy képes-e az eleven emlékmű befalni ezt, ami mögötte van, és akkor én már ne is hívjuk a nevén Párkányi Rabnak ezt a rettenetét. Vagy...
0: Csak úgy működik szerintem,
1: jó,
0: a kettő
1: oké,
0: együtt.
1: Oké, oké, csak akkor...
0: Ha kell, hogy működjön.
1: Hívjuk néven.
0: Mert az a térkülönben, az szerintem a magyar, nem tudom én, az újkori magyar történelem szempontjából az egyik legfontosabb és szimbolikusabb tér, mert ha lerakod középre a kamerát és csinálsz egy lassú körsvenket, akkor azt látod, hogy mondjuk ott van a szovjet emlékmű, aminek hát szintén megvan a maga történet az utóbbi időben, utána megyünk, jobbra van a mondjuk az amerikai nagykövetség, ahol a Vincenti, nem tudom, közel egy évtizedet húzott le, akkor megy tovább a bankcenter, vagy hogy hívták, a Csurka, emlékszem, hogy azt vezényelte valami korai miép tüntetésen, hogy kiáltsunk háromszoros abcugot a bankcenterre. Azt hiszem bankcenternek hívták azt az épületet. Akkor utána ott van az eleven emlékmű, akkor utána ott van a Hortinak a szobra a református templom előtt, aztán ott van a tévé, hát a volt tévé, az most tök üres. Úgyhogy az egész az elmúlt... A tőzsdepalota, igen, a volt nemzeti bank, hogy nagyon, és szabadságtérnek hívják az egészet, és a középen ott van ez, úgyhogy lehet, hogy ezt úgy, ahogy van, így kell hagyni. Van ott azon a téren minden.
1: Nekem mindegy.
0: Marci?
1: Mindegy.
3: Hát ezt mondtam én is előbb, hogy az egész szabadságteret lehetne archiválni, úgy, ahogy van.
1: De... Ez a csodálatos amerikai követséggel, ami körbe van erődítve.
3: Hát ez egy erődítmény, mint bárhol a világon.
0: Különben. Hát méltán, hát...
1: Hát, hogy miért tehát, hogy jutottak már idáig komolyan?
3: De még a Ronald Reagan szoborról nem is beszéltél, szóval az is van ott.
0: Az is van ott.
3: Ami úgy beindul, és úgy mozgásból van.
1: Én egy Mindszentit hiányolok onnan.
0: Hát én is.
3: Hát.
0: Emléktáblája lehet, hogy van mondjuk.
3: Van ott minden.
0: Az is egy jó sztori.
1: Na fiúk, voltam múlt héten az Esztergomban egy... csapatépítő kirándulás keretében megtekintettük a bazilikát tárlatvezetéssel mindennel, uh-huh. És volt egy ilyen emlékem, ami alapján azt gondoltam, hogy oda nem szeretnék menni, uh-huh. És most már tudom, hogy miért.
0: Én nem szeretem. Hát
1: egy borzasztó hely.
0: Igen. Én a Pestit se, de azt az eszeg, amit aztán végképp nem.
3: De mi volt ez az emlék, ami miatt nem...
1: Nem tudom, csak úgy éreztem, hogy...
0: Ez vagy, a klasszicista, egy ilyen, az szürkeség.
1: Egy ilyen üres Kongó dologtól való viszolygás, aha, hogy úgy most fölmászik oda az ember, és akkor ott a nagy semmi közepén van egy kubus, ami teljesen el van szakítva mindentől, de nem úgy, hogy átérzed, vagy közel kerülsz a transzcendenciához, hogy ez úgy emel el, hogy a mennybe kerülsz, hanem hogy semmihez semmi köze, egy akarás, egy félbe maradt akarás az egész.
3: Miért is a Pesti Bazilika?
1: Az legalább körbe van épülve. Meg körbe van épülve.
0: Meg abban ott van mindig a...
3: Jó, de az egy állapot, szerintem attól az fel van egy kicsit csicsázva, de
0: hát ez az esztergomi, ez a magyar, mit tudom én, államiság és egyháziságnak a szimbolikus, a nagyot mondó, a hegytetőre fölépített, grandiózus, tehát ez volt a szándék.
1: Igen.
0: Ezt akarja üzenni. És ez, és ez nem működik.
1: Hát egyáltalán
3: nem. Sikerült.
0: A parlamentet mostanra úgy kezdem már megszeretni 60 év tiltakozás után. Mert volt bennem egy ilyen óhatatlan, atyám ezzel a tortával, barátom, mekkora ez, hogy jövünk mi ehhez, de mostanában már kezdem megszeretni.
1: Van egy
3: szás vagy, igen.
1: Telefonunk van, Mart. Halló, szia.
0: Dulás.
6: Szevasztok, Tomi vagyok. Most kapcsolódtam be nemrég az adásba, viszont remélem jól értem, amiről
0: beszéltem. Isten hozott nálunk.
6: Van egy mostanában fogalmazódó gondolatom, ami nagyjából egy mondatba úgy lehetne leírni, hogy mi a történelem. És ezt csak azért mondom, mert amikor én általános iskolás voltam, akkor nekünk az 56-ot úgy tanították, hogy ellenforradalom volt. Nem is értettem akkoriban, hogy mit jelent pontosan az ellenforradalom, de aztán megértettem. Aztán később, ahogy teltek múltak az évek, úgy... megértettem róla egyre többet, meg nyilván a tudásom is szaporodott ezzel kapcsolatban. Aztán láttam visszatérni ezt a dolgot újra ugye az elmúlt 16 évben, hogy ez mi múlik, megint megtörténhet. Lehet-e a történelmet ilyen szobrokon vagy emlékműveken keresztül minden korba azonosan értelmezni? Vagy például egy szovjet emlékműre a jelenlegi... hát hogy mondjam, történelem és történésünk alapján rá lehet-e írni azt, hogy ők nem felszabadítottak bennünket, hanem gyakorlatilag 40 évre elfoglaltak és erőszakkal ránk toltak.
0: Nagyon jó, hogy feltetted ezt a kérdést, egy rövid és egy hosszú válaszunk, a rövid válaszunk, hogy nem, a hosszú válaszunk, hogy á, dehogy. Köszönjük szépen, hogy betelefonáltál. Van egy történelem tanár nálunk, nem sokára elmondja erre a releváns szakmai választ. Köszi szépen, szia!
6: Köszi! Jó van, köszi, sziasztok!
0: Parancsolj, Marcik!
1: Professzor úr!
0: Hogy lehet-e a történelemnek, az 56-nak, a szovjeteknek az értelmezésének a... Van-e olyan, hogy történelem?
1: És de jó, hogy gondolkodunk rajta.
3: Igen. Nem, a történelemnek vége van már először is. Jó reggelt!
0: Tényleg? Ez is egy ilyen tiszás duma, mi? Hogy ez a világon legjobb.
3: Nem, ez Fukuyamás duma, Fukuyama. Aztán ő is tévedett.
0: Aztán revideálta.
3: Aztán igen, azóta is ebből él, hogy most azzal turnézett elé a világot, hogy kicsit leegyszerűsítve. Hát figyelj, történelem, mi a történelem? Az, amit te megérsz, mondjuk a szobor előtt, az, ami bármi. Nem fogok erre válaszolni.
0: Persze, hogy nem fogsz, Marcia, nyilvánvalóan nem fogsz, hiszen buta vagy, és erre nincsen válaszod.
3: Na. Igen, és ülök a klotyón az Intercity professzorként, igen. Na, egyre jobban érzem magamat.
0: Figyelj.
1: Szóval, igen. Esztergom, szerintem most mondok egy provokatívat, remélem, hogy kilötyögteti a kávét Harrach úr.
0: Ha.
1: Hogy ez egész esztergomi felépítmény, ez olyan katolikus Las Vegas. Hogy így próbál megidézni dolgokat ebből, de az egész úgy ne, egy sikerületlen.
3: Tartalom nélküli.
0: Igen. Nekem se tetszik.
1: Tájolása se oké. Az egész...
0: A híd az jó, meg hogy látszik Szlovákia, Tótország, nem?
1: Hát jó, de mindegy, ez egy kávézó lehetett volna belőle. megtudtam, hogy 3000 nem tudom én hány száz síp van az orgonán, és arra gondoltam, hogy ez mennyire szimbolikus, tök felesleges pazarlás, mert szerintem életében nem játszott még olyan ember, aki ezt a 3500 sípot meg tudta volna szólaltatni, vagy nincs olyan zenemű, amihez 3500 sípra van szükség.
0: Sokalja a sípok számát a Dávid.
1: Én sokallom, szerintem ez, na, benne van az egésznek a felvágása, hogy úristen, hány síp van benne.
0: Figyelj, Szavér mindjárt betelefonál, hogy volt már olyan, hogy megszólaltatta.
1: Tudom, és a Havasi tudja a legtöbb hangot leütni egy perc alatt.
0: Igen.
1: Mert is van róla hitelesített Guinness rekord is.
0: Hát ezek, szóval... És a Mága nagy művész.
3: Na, hát, ez a Las Vegas most rész, igen.
1: Az, hogy hallgattam a műsorunk előtt az Isten kutyáit.
0: De jó és, volt, úristen,
1: és
0: de
1: a,
0: jó
1: hogyha
0: volt.
1: Azt mellé rakod a 3500 síphoz, hát, akkor érted a különbséget.
0: Persze.
1: Hogy ez ég és föld, ugye? Hát teológus és geológus. Csak föl vannak cserélve a szerepet. Szóval, hogy borzasztó felesleges az egész, és volt a szakértő idegenvezetés, és megkérdeztem, hogy len vannak a bébarasak, hercegprímásoknak a pinyóban, és ott van születés, halálozás, kivéve a Lékainál, akinél 1976-1986 a felirat. És kérdeztem, hogy miért van mindenkinél születés és vége, a Lékainál meg csak az aktív ideje. De jó kérdés, mondta az idegenvezető.
0: Mert békepap volt.
1: Marci, és ezek... nem tudod véletlenül, hogy mi lehet ennek az oka?
3: Nem tudom.
1: De ezért, hát azért, mert lehet, nem tudom. De akkor nem született
3: igen.
1: meg?
3: Igen.
1: Van egy telónk, halló!
7: Sziasztok, Livitel, bocsánat, kérem a kavarását. Nem akarom megvédeni ezt a tervomot, majd a helyek megvédik. Szerintem sok jó dolog van benne, ami nekem én felfedeztem, hogy valami, az igazi kis kocsma kultúra, az tökre ott van.
1: Nem a várost elutoztam, hanem a fönt, ami ja, emelkedik
7: csak úgy,
1: tőle.
7: Csak úgy mondtad, hogy ez Esztergom, na és akkor ezért értettem félre, és szóval, ha nem ez a trendi izét nézed, akkor például, mint tudom, egy vasútállomáson egy egymás mellett a Nelson, meg a rózsaszín párduc.
1: Az nagyon kérdele.
0: A csülökcsárda.
3: Csülökcsárda,
7: no, ez az. De az már egy csapda szerintem, de ha érdekel, mondom, szerintem erre lehetne. Például nekem is mutatta, jól menne egy zöld jégsöröző, ahol ülsz a padon, és hirtelen egy macska bemegy, akinek saját fotelja van ott, de tényleg.
0: A macskafogóban.
7: Úgyhogy vannak ott szerintem értékek azért.
0: Te suliba jártál oda, mi?
7: Az van, hogy nekünk van egy ólunk ott a közel volt, hogy én viszonylag sokat megfordulok azért, de
1: ól. Azt mondtad, hogy ól.
0: Ól, hogy van egy ólatok?
7: Igen.
0: Ez mit jelent?
1: Disznót tartasz gomban?
7: Nem, mi szoktunk abban megszállni.
1: Ja, értem.
0: Az ólban?
1: Akkor úgy mondanám, vikendház. Telek?
7: Igen, az, igen.
1: Az nagyon jó. A molotovot vissza kéne állítani. A klubot, ugye most újra akarják éleszteni a hazai, vagy revitalizálni a magyar klubkultúrát, utoljára ilyen 20 éve volt a punk programmal, akkor egy molotovra is lenne igény.
7: Tehát van az a tök jó hely, aminek nem tudom, mi annak a neve, ami a barlangban van, a koncerthely ott, nem, Kristály, hogy hívják.
1: Prímás. Az egy étterem.
7: Na, mindegy, szóval rákerestek ott, egy tök jó klub van, például a kis koncerthely, és majd egy barlangban van.
1: Uh-huh. Na, rákeresünk.
7: Jó, program ajánló volt. Köszönöm szépen. Szép napot.
1: Ciao.
0: És Kassa vagy Kosice?
1: Különben tényleg maga a városnak a nagy része, az tényleg szuper. Kis Duna sétány, az csodálatos. Mondjuk a víz tökéletesen eltűnt belőle, uh-huh. a Kis Dunából. Uh-huh. De, na mindegy, szerintem Esztergom az amúgy jó, de hogy az elemelés onnan, az... Na mindegy.
0: Majd megkapjuk, hogy nemzetgyalázók vagyunk.
1: De hát, mert... Igen, hello, magamat hallom.
3: Igen.
8: Halló, sziasztok, Augusti.
0: Szerint.
8: Az esztergomi elemeléshez képest mit gondoltak erről a kis tesóról itt, amik mielőtt elköltöztetek? Bementetek ebbe valaha?
3: Melyikbe?
8: Hát, a leánykori nevén Rezső.
0: Ja, a Rezső téren van egy hely.
3: A templom.
8: Hely, ami már akkor, amikor megépült, akkor 4-szer akkora volt, mint az gyülekezet, most meg 14-szer.
0: Igen. Igen, ahhoz engem sajnos személyes...
8: ment, hogy igen. Nagyobbat csináljanak a kelleténél.
0: Személyes élmények fűznek hozzá. Rossz, rossz.
1: Ott kereszteltek?
0: Nem, én oda jártam óvodába, a Nagyváratérre, és utána nagyon-nagyon sokáig nem jártam arra felé sem, és volt egy ilyen nyomasztó gyerekkori élmény, hogy kivisznek egy rohadt nagy szürke térre, aminek a közepén áll egy ilyen borzalmas épület, és az egész ilyen nyomasztó. És nem tudtam sokáig beazonosítani ezt az élményt, addig, amíg vissza nem költöztem 30-40 évvel később a 8. kerületbe, autózgattam, és egyszer csak belementem a rezsőtérbe, nagyon hosszú idő után először, ez az a hely. És akkor onnantól kezdve megnyugodtam. Feldolgoztam a diványon ezt a traumatikus élményt, amit a rezsőtéri bazilika jelent.
8: Nekem nem, a tér nem szűrt, tehát ott is az, hogy a térrel nincs bajom, az nem szűrt el, ott esténként kutyáznak, reggelente ott várjuk a trolit.
0: Én egyszer láttam oda bevonulni rózsalovagokat, képzeld.
8: Igen, meg megy ez a milyen turizmus, ez a...
0: Katasztrófa.
8: Nem, katasztrófa. Ez a zarándok turizmus, tudod, hogy hát olyan, mint a kisiskolásoknak a népdalkör, vagy meg a, nem tudom, néptánc csoport, hogy lehet menni egy kicsit kirándulni, és akkor ide is jönnek ilyen lengyelek, meg nem tudom mi, de hát tehát ővelük se telik meg ez a szép nagy ház, szép nagy, idézőjelben szép nagy, meg engem azért a, nem is a méret, hanem ez a a körítés, ez a buvalbaszott már nagy magyar Mária síralom, ez a Tománi van fölírva a homlokzatra.
1: Mondhatok valami más miatt? Kicsit áthúznám ezt a másik oldalra, hogy ez az egész környék tisztviselőteleppel mindennel, az más ambícióval épült, mint ami lett belőle.
0: Hát persze.
1: Tehát nem az, hogy egy félig egy autópálya, meg egy ipari telep között, hanem az, hogy ez lesz egy új városközpont méltó élettel, széles utcákkal, emberléptékű házakkal.
8: Pont, hogy lakónak épült, nem központnak.
1: Hát mindegy, szóval, hogy egy városi csomópont, vagy egy
8: abszolút,
1: ilyen
8: város. És azt egyébként valamennyire őrzik, többé-kevésbé jól. Én ezt egyébként, tehát a kellős közepén lakok, én szeretek itt lakni.
0: Uh-huh. Családi házban?
8: És 10-ből 10 ismerősem irigyeli ezt el.
0: Uh-huh, igen.
8: Mert tényleg olyan óriási 2 kilométerre a nagy körúttól érted, ekkora zöld udvara senkinek nincs. De hogy azért akkor is volt már, mert erről születtek mindenféle irodalmi művek, hogy amikor megépült, azért ott is volt, akkor is volt NER, meg ügyeskedők, meg akkor is voltak ilyen
1: tűzközelállóak. Sipistáknak hívtam még őket, nem?
0: Persze.
8: És ez mai napig kitart, tehát ezt a templomot is úgy építették föl 4-szer akkorára, hogy nyilván az valakinek megérte.
0: Egy bazilikát, épp de hogy épp egy bazilikát építsünk.
8: Meg azért az öreg, itt van velem szemben a plébánia, azért volt, hogy így áttelefonáltam van ilyen hotline a gyóntatáshoz, hogy így felhívtam reggel 7-kor, hogy így ne nyomjam át csöbben a Kossuth Rádióból a kormány propagandát reggel 7-kor, mert nem tudom, 4-kor jöttem az a Debrecenből.
0: És mit szólt a papbácsi?
1: Kávinista Rómából jöttem.
8: Hát egyszer kellett rá szólni, és akkor megkértem, és tényleg jó fej. Jó, mondjuk azért is.
0: Azt most elnyomod. Neki majd.
8: Nem, én nem vagyok olyan. De azért is azt is el kell neki magyarázni, amikor pampogott a helikopter miatt, mert a Jánypának nincsen heliportja.
0: Tényleg a tetejére nem lehet rászállni?
8: Nem lehet. Nem. Konkrétan a lánykori nevén Rezső a heliport, és akkor el kellett neki az öregnek magyarázni, hogy ne fogjon, nyugodtan szakítsa félbe a ceremóniát, és mormoljon el egy imát, mert hogy ott valószínűleg egy gyerek haldoklik, amikor ott leszáll egy madár. Tehát az nem olcsó dolog, az nem a rogány.
0: Okosítod a környéket a nagy zöld udvarodról, mi?
8: Hát nem. Nem, meg van itt azért, vannak itt azért okosok. Hát azt, akkor még itt voltatok, nem? Amikor átkeresztelték.
1: Nem, hát nem, már Rezső volt, hát mire oda mentünk.
8: Mert hogy a Rezső, az ugye Rudolf, azt tudjuk.
0: Hát nem tudjuk, de igen.
8: De hát én nem a Marci tudom. Szerintem tudja, mindegy. A Marci nem tud. Az igen, és ő érte azt, hogy őt elvették tőle, azt egyáltalán nem nem ágált ellene még a család sem, az örökösök sem. Hmm. Tehát a Habsburgéknál ő még mindig egy kicsit fekete bárány. Függetlenül attól, hogy most mennyit kellett segíteni a papa titkosszolgálatának ahhoz az öngyilkossághoz, de mindegy.
3: Hát divis volt szegény.
0: Mekkora éveket húzunk.
8: Igen, egy kicsit bekattam, de hát láttunk az ilyet a történelemben, mert ettől függetlenül akkor, amikor megindult ez a meccs az Andrea és az öreg plébános között.
0: Milyen Andrea?
8: Fenes.
1: Szenes.
0: Ja.
8: Hát ugye sikerült Felesbe átnevezni a teret. Tehát volt egy rezsőtér.
1: Igen, Szenesi Ventér.
0: És most már az egész rezsőteret Szenesi Várnak hívják.
8: Hogy a Szenesi Ventér lehessen, és az öreg csak akkor ment bele, hogyha azt a felét a térnek, nem tudom, magyarok nagyasszony a térnek nevezik, úgyhogy most a két felét két különbözőképpen hívják a térnek.
0: Nem hiszem el. Hát ez borzasztó. Ez rettenetes. De. És a közepén megy át a demarkációs vonal, a közepén a bazilikának?
8: Ott megy a... Nem. Nem a demarkációs vonalon megy a troli, amire reggelente felszállunk, és megyünk iskolába.
1: Amikor Andreának meg jól ment a szekér, akkor a rezsőtéren csinálta ezeket a nagy showműsorokat, minden, nem?
8: Idén megint a tavaly nagyon kicsi volt, akkor valahogy nem ment jól, és idén megint volt. Ezt tök jó meg lehetne csinálni, csak hát sajnos ilyen felsimulatóban van. Folytva.
0: De nyugtass meg, hogy a rendőr kellég volt, az még működik.
1: Hát egy utcabált el tudnék képzelni, de ez nem az, hanem flerszékeken ülnek ott a oda terelt.
8: Igen, a néni bácsik, de a néni bácsik megérdemelnének annyit amúgy, hogy ezt rendesen jól megcsinálni egy ilyet, mert látszik, hogy van rá pénz, meg rendes vannak élőzenészek is, csak sajnos tényleg nagyon ilyen felsimulatósra van véve.
1: Na, mert, remélem
8: mert, indulom. Hát egyszerűen olyan közegben őt. Azért egyedül hát én egyszer-kétszer kimentem, aztán már többször nem mész ki, mert láttál mindent. Körülbelül a Bodrogi az egyetlen, aki már angolig van hangja, de azért még azt nem tudom, azt a szamorkást, meg a állítsátok meg a földet, le akarok felni, azt még így eldödögi. Uh-huh. Rendesen fél, tehát hogy élő, tehát hogy csak
3: élő playbackben, aha, jó.
8: Tehát hogy az ő, tehát élőben nem, tehát az ő hangja az nem magnóból jön, mert hallod, hogy már nincs egyáltalán hang, nincs már zöngi a hangjában egyáltalán, de az ősüsű bácsi még jó.
0: Rezsőtéri kollégánk bejelentkezését hallottátok, köszönjük szépen Guszti ezt a hozzáadott értéket, nagyon jól szórakoztunk, szia!
8: Sziasztok!
1: Ciao!
0: Zenélünk!
1: Húzunk cezúrát?
0: Húzzunk egy tabulát.
3: Csak annyit szeretnék még megegyezni, hogy azért vannak ilyen nyomok még a városban, tehát több ilyen tisztviselőtelep volt, és van még.
0: Vakerle.
3: Ami hát például Vakerle, meg Óbudán is volt, meg Kőbányán is volt, szóval ezek a városi sétáknak a célpontjai továbbra is. A különbség az az, hogy ilyen óriási bazilikák azért nem nagyon láthatók máshol már. Uh-huh. Szerényebben oldották meg a hit kérdéseit.
0: A kis tesó.
1: Amikor az ambíció elszalad, ugye a parlament, akkor ez a templom, nagy boldogasszony.
0: Hát Mátyás templom az máshogy másabb.
1: Amikor túlméreteznek dolgokat, igen. Akkor...
3: Na jó, de akkor nézd meg, igen, a Mátyás templom környékét, meg a várnak a környékét most, ami a Bübe szintén az a kérdés merült fel, hogy akkor akkor maradjon, vagy romboljuk le.
0: Hát, mert ez csak ízlés kérdés különben, mert például a Bauhaus templomok a Városbajorban, vagy a Pasaréti tér, az is
1: túlméretezve.
0: Nincsenek túlméretezve, de grandiózusak, csak modernül grandiózusak, és ott nincs ott az érzésed, hogy a betonba barátságtalanul ücsöröksz, és nem tudom micsoda, valahogy más az egésznek a
1: más feelingje. Jobban át van.
3: A lépték, ja.
1: Jobban át van gondolva. De, oké, jó. Oké, akkor most, és most zene. Marci, egy kis türelmedet kérjük.
3: Jó, akkor megyünk a gangra, igen.
0: Gyere már.
1: Gyere.

帮你。

0: 1-2-1-2-3, jó reggelt kívánunk, ez a Color Lokál,
1: 215, még a Marcit
0: 67,
1: fölnyomom.
0: 73 a
1: Felsek.
0: telefon, itt vagy Marci?
1: Hát, ha jön. Nem hallgatja.
0: Majd,
2: de itt vagyok.
0: Szia, Marcikám. Figyelj, sokat gondoltam rád a születésnapomon.
2: Aha.
0: Mert,
1: ez nem volt kölcsönös.
0: Mert mint már, de hogy ő is gondolt rám, írtam. De nem azért, nem csak úgy, hanem hogy a Néprajzi Múzeumban jártamban, Keltemben nagyon sokszor eszembe jutott. Tál, meg a Dávid is, meg a műsor is, meg az, amikor beszélgettünk a Bécsi Múzeumról, hogy az milyen fantasztikus a Bécsről szóló Bécsi Múzeum, ahova te osztályokat is szoktál vinni. Úgyhogy bátorítalak, hogyha itthon jársz, akkor tekintsd meg ezt az állandó tárlatot, mert szerintem fenomenálisan jó.
2: Igen,
0: tényleg.
2: Ezt már mondták jó páran.
0: Nem, lineáris tematikák vannak, 3000 négyzetméter, ki van rakva, itt 36 ezer tárgy, és a néphez, a kultúrához, az identitáshoz, a legkülönbözőbb dolgokhoz, a köz, a tárgyakon keresztül, hogy az elején kérdezte a Janka, hogy itt nem csak régi dolgok vannak, mert a Luca székén és a különböző kapán, kaszán, ágyon, ruhán kívül van mondjuk ott egy gördeszkás cipő a 70-es évekből, vagy egy kukta az 50-es, 60-as évekből, és ahogy a tárgyi kultúra így átértelmeződik, és nagyon-nagyon-nagyon jó, iszonyú jók a szövegek, nagyon jó a világítás, csodálatos, a magyar népművészet tényleg lenyűgözőek azok a ruhák, meg ez a sok minden. És az egésznek a történetisége is benne van, a gyűjtés, ki, mikor, hogy, ez a részvételi, amiből aztán kialakul a kultúrantropológia, szóval nagyon-nagyon jó. De a közepén van egy muzulmán nő kendője, ami fennakadt ásott halmon a kerítésen, és akkor ebből kibontanak egy ilyen egész tematikát, hogy ha menni kell, akkor mit visznek az emberek magukkal a bőrönbe.
2: Aha.
0: Különböző korokban. Szóval az egész nagyon szuper, melegen ajánlom. Csak azért esett erre a múzeumra választás különben, mert a sorkatonaságról van egy időszaki, amiről a Szil írt valamit, amit direkt nem olvastam el, hogy majd inkább megnézem, csak az jó volt, hogy esetleg a gyereknek megmutatni a sorkatonaságot, de hát az 15 perc alatt is gyorsan letudható semmi ahhoz képest, ami ez az állandó kiállítás. Úgyhogy ha erre jársz, kelsz, akkor nézd majd meg, és akkor majd dumáljunk róla egyet, mert szerintem van mit. A végét még elmondhatom, majd előjem le a poént. Nem spoilerezzem el, hogy mi van a kiállításnak a legeslegvégén, de az is, én még olyat nem is láttam sehol, és ez nagyon, nagyon erős. Úgyhogy ha majd megnézitek, akkor megdumáljuk, hogy hogyan kell kijönni ebből az állandó tárlatból.
2: Okay.
0: Kulturális ajánlókat hallottátok.
1: Na de miről akartunk még dumálni? Annyi minden volt.
0: Kismedencei fájdalom szindróma.
1: Kis Magyarország.
0: Van ilyen, hogy kismedencei fájdalom, hallottál már róla?
1: Na. A Kárpát-medencei.
0: Igen.
1: Azt is verem.
0: Akkor lehet, hogy ez a kismedencei.
2: Kismedence nagy magyar fájdalom.
0: Ez állítólag valami férfi betegség, valami urológushoz kellene menni, és hogy azért dobta fel nekem ezt az internetben, hogy van valami kuruzsló, aki ráadásul nem is AI, hanem egy ember, aki erre szállít megoldást, valami hatóanyag nélküli szart, és óriási, óriási biznisz. És ezeket mit érdemel az a bűnös, aki ilyeneket elindít, hogy eladni embereknek, buta embereknek ilyen szarokat, azt híve, hogy nem tudom, hogy Sóbert Norbert leszek belőle, vagy mit tudom.
1: Az nagyon...
0: Az büntetendő, nem?
1: Hát nem tudom. Ez most a szeriós, független sajtó is tele van olyan hirdetésekkel, hogy 50 év után bezár a cég, és most nem tudom én, olcsón adják az ergonomikus párnát, meg a tajcsi, meg az összes hülyeség. Tehát egyik lábuk ebben van, a másik a tarhálásban, a harmadik a nem.
0: Most a nagy cégek, hogy magukra engedik ezt a fosta, ezért internetre, aha, ezeket a hirdetéseket.
1: Igen, olyan hirdetések vannak. Na, megkérdezzük, mit szeretne. Hello!
3: Sziasztok, Mandban vagyok. Fáziskésésben vagyok a építészettel. Már áttértetek másik témára.
0: Hát, ezt csinálják állandóan.
3: Csak egy érdekeset akarok, hogy most egy másik szemmel nézem a város Pesten. Egy barátom jött Budapestre, és őt kalauzoltam a városban. És ő is valamint még Észak-Németországot is jól ismer, onnan származik egy szobor, de aztán na, a felnőtt életét már Kölnben töltötte, és drámai a különbség Budapest és Köln között, tehát építészetileg le van nyűgözve, és ami a...
0: Kenterbe verjük Kölnt.
1: Börit.
3: Én permanensen ordítok, hogy hát bazd meg, ez összefoghat, de összemérhetetlen. Ez, tehát
0: tényleg, milyen gyönyörű a városunk.
3: Ó, a Gellért hegyről néz csak széjjel, milyen mámoros a pesti éjjel. És tényleg az érdekes az az, hogy nem is tudtam, hogy ennyi minden bennünk van, úgy, tehát én nem vagyok építészettel foglalkozó ember, nem vagyok olyan kultúrember, mint akár mondjuk ti vagytok, de hogy az évtizedeket eltalálja az ember, tehát amikor mész az utcán, akkor meg is

0: működése, csak hogy mennyire lenyűgözés. De ő próbálja még védeni Kölnt, meg hogy mennyire próbálkozik Köln ezt a rettenetesen szétbombázott várost fölújítani, ugye egy nagyképű fél szó, ugye. Ez volt már több műsorban is, ugye. De különben azzal próbálkoznak, hogy a homlokzatokat próbálják újra ezekkel a gipsz stukkókkal földíszíteni, amik a háború, tehát az épületek a háború alatt félig lettek lombokban, fölhúzták őket így úgy amúgy, befalaszták, fölhúztak rá egy homlokzatot, és hát működött. És most kezdték el ezeket a homlokzatokat a régi tervek alapján felújítani, ez egy program, több ház a környékünkön és ilyen régi építés, ő elkezdte megkapni ezeket a régi mélykapokat, és azon gondolkodom, hogy ez mennyiben mérhető ahhoz, ami a várban történik, vagy hogy ez hazugság, csomó mindenről építészetről beszélgettem a barátommal, és lenyűgöző a város. Na jó, tehát csak ennyit akartam mondani.
1: Hát köszönjük szépen.
0: És egy másik, amit a Dáviddal összetalálkoztam tegnap, és mondtam is neki, hogy na mindegy, ez majd egy másik alkalma mesélem el.
2: Jó. Hello.
0: Ciao.
1: Intim pistáskodunk?
2: Nem, mert tegnap jöttem lefelé egy dolgomról, és ott állt a buszmegállóban. Ez a csávó.
1: Tényleg?
2: Rádudáltam. Mondtam, hogy meddig vihetlek le. Igen. Egy megálló. Szél Kálmán tér.
1: Na, az jó.
2: Úgyhogy itthon érezte magát, reméljük hamarosan hazaköltözik.
1: Én az anyámék is egy hegy tetején laknak, vagy nem egészen a tetején, de mindenesetre fönt, ahol ilyen hegyi busz jár, ami nem olyan gyakori, és amikor kocsival megyek onnan le, akkor ott van egy buszmegálló, és ha áll benne ember, akkor nagyon-nagyon sokáig, amikor ott laktam, mindig megkérdeztem, hogy levihetem-e őket. És akkor egy az embereknek szerintem 80% hogy
2: mit akar?
1: Mi a bajom? Mi? Mi? És aztán egy párat levittem régen, és akkor azoknak meg ilyen jó volt. 5 perc az egész, mentek a dolgukra. Az jó, baj, az nagyobb baj volt, amikor eljöttek egészen a Moszkváig, és 20 percig kellett beszélgetni. Az mondjuk, hogy az másabb érzés volt.
2: Közszolgálat megütötte a film, amikor András azt mondta, hogy kenterbe ver, és nem tudtam, mi ez a kenter.
1: Na,
2: Marci.
1: Kenterbe ver. Mi az, hogy kenter? Az olyan, mint a gúzs.
2: Lóversenyzésből származik a kifejezés, canter, magyarosított változata, könnyű, lassú, kényelmes vágta. És a lóversenyben, hogyha valaki
1: kenterbe
2: veri a mezőnyt, akkor az, hogy lazán lenyomja.
1: Igen.
2: Nem az, hogy megsemmisít, vagy így agyonveri, hanem az, hogy még csak megserőlteti magát, lazán, könnyedén. Tehát, hogy a többiek nyomják malacvágtába, ő meg kenterbe, és úgy is győz.
1: És de vannak a poroszkálók is, gondolom.
2: Poroszkálva veri.
3: Szólás, igen.
1: Amit csak a lovak tudnak csinálni. Ugye csak a ló tud poroszkálni, kutya nem tud poroszkálni.
2: De az úton poroszkál még néhány korosztály.
1: Ez igaz. Csak tiszta forrásból. Én is, ha már itt egy kicsit nyelvelünk, akkor ilyeneket találtam nektek. Azt mondja, élettel összeegyeztethetetlen sérülés. Ezt írta, nem tudom, micsoda valaki. Egy valami rettenetes sztori, hogy az unoka kidobta a nagymamát az ablakon, mert felidegesítette.
2: És akkor próbáltak alkudozni, és hogy összeegyeztethető az élettel, vagy semmi.
1: És akkor voltak, hogy kitartott egy az ablakon, hogy na mi lesz? De ez összeegyeztethetetlen. A másik kedvencem, hát szerintem aki ilyet mond, az sokkal durrá dolgokra is képes. Gyomorforgató az a vádaskodással vegyes rágalmazás hullám, amely hetek óta a személyemet övezi.
2: Aha. Ez olyan, mint a Schmidt Mária elleni boszorkány üldözés.
1: A Filip így beszél. Le is írja.
2: Hát mert Lord lassan most már.
1: Gyomor, a vádaskodással vegyes rágalmazás hullám övezi a személyét.
2: Szegénykép. Különben még amikor a kismedence hogy fáj, arról az jutott eszembe, hogyha beírod a, mit tudom én, a valamelyik ilyen ószeres oldalra, és nem reklámozom be, hogy vagy mindegy, árverési oldal darabant beírod, hogy kerestem, hogy mi van a fajótól, meg mennyiért, meg hogy megy ez, csak beírtam ékezetni, vagy hát persze beírtam így, hogy fajó, és ami kijött, Fájó Trianon című könyv.
1: Na.
2: És társai.
1: Lecsaptál rá?
2: Ne, dehogy is, nem, csak hogy milyen vicces az, hogy ha engedi valaki az ékezet nélküli keresést, akkor a fajóra

0: kijön a fájó, és a Trianon. Egyben jó lesz az is, tudod, akkor nem baj, hagyja, csomagolja be akkor, ha ezt lehet kapni, ez ilyen hiánygazdaság.
1: Igen. Igen. Könyvnek szépen fölmegy az ára, különben nem lehet kapni. Mit mondott valaki, hogy a nádasnak a saját halálát azt...
0: Hát, 40 ezer forintért lehet
1: ugye?
0: Kapni.
1: 40.
0: Én meg azt javaslom, hogy a Digitális Irodalmi Akadémiában
1: olvasd
0: nézzétek
1: ingyen.
0: Meg, olvasd el ingyen. Elég rövid, különben szerintem egy óra alatt el lehet olvasni a könyvet, és még a szemed se folyik ki közben.
1: Igen.
0: És ez egy jó cucc.
1: Az nagyon jó. Az nagyon jó. Arról én azt hittem, ezt már lehet, hogy amikor meghalt a nádas, akkor beszéltünk erről, én azt hittem, hogy ez egy ilyen friss élménye volt. Aztán utána alapoztam, és kiderült, hogy 93-as a dolog, és ő 2003-4-ben írta meg ezt így
0: és ebben a formában. És milyen jól emlékezett rá.
1: Hát ugye? Kitalálta az egészet. Tudod, ezek milyenek? Szavukat se hidd el.
0: Milyen jól emlékezett.
1: Színezik a valóságot.
0: Kamu.
1: Kamu az egész. Volt még egy kulturális élményem, zúgó esőben, végre esett az eső, elmentem, titeket is hívtalak, csak egyik ötöket se érdekelt a lehetőség, a Bereményi Copperfieldjét megnéztem.
2: Na, milyen volt?
1: Budaörsön. Az elején egy kicsit tartottam tőle, hogy fogok-e tudni vele menni, de aztán utána elvitt magával, és a második felvonás már önfeledten szórakoztam. Nehéz nézni ezt, mert hogy ugye mindent tudsz, nem csak én, hanem mindenki. Tehát a Bereményi az ugyanazt mondja, mindig ugyanazt mondja, máshogy mondja, de ugyanazt mondja. És aki mondjuk látta az Eldorado című filmet, esetleg egy kicsit, ha megáll az időt, akkor pontosan tud egy csomó mindent. Nem beszélve ugye a dogfilmről, amit csináltunk, vagy a könyvről, amit írt, és ezt a Copperfieldet tette föl, a Máté Gábor rendezte, és a színpadra. És hát ez egy ilyen óriási nagy dramaturgiai kihívás volt, erről már korábban is ott beszélt a mester, hogy azért ez akkora korpusz, hogy ezt megcsinálni hogy lehet, és megcsinálták. Csodálatos dolog a dramaturgia. Van egy beszélő, aki narrátor, de ő nagyon, tehát szerintem max. 10%-át narrálja el, viszont jelenetről jelenetre ő is belekeveredik és kiszól belőle. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes játéka, nem tudom mivel, az idővel. Plusz nagyon jó a díszlet, mert egy ilyen mozi van berendezve, háttal ülnek a székeken emberek, a szereplők, és aztán megfordulnak, kilépnek, és elől megy a darab. Nagyon jó, melegen ajánlom. Tényleg, és csodálatosak a színészek. Ez ugye bemutató előadás volt, és ez érdekes volt látni, amikor utána voltam egy pesgőzés, azt már nem vártuk meg, csak hogy ki mindenki van ott, a Bereményi bemutatóján, ott állt a Géza az ajtóba, ott mindenki jött, gratulált, ölelgették, és akkor lejött az Eperjes is, aki szerintem élete egyik alakítása volt, amikor Sanyi bácsit alakította Eldorádóban, és hát itt is van Sanyi bácsi, az meg a Kaszás Gergő volt, és csodálatosan jól csinálta. De hát azért a Sanyi bácsi az az Eperjes. Ez nagyon, nagyon klassz volt. Úgyhogy ezt is ajánlom, ha már ilyen kulturális van ajánlat.
0: Nagyon szép. Én megnéztem a Bongor filmet, és nem azért, hogy nektek ne kelljen, de javaslom.
1: Hát én akarom nézni.
0: Hogyha sok zene, történet, interjú, azt mondják, hogy ez egy ilyen albumfilm, hogy ez egy konceptalbum a alkoholfüggéstől való, vagy ezzel való szembenézés, meg az attól való szabadulásról, és ebből kerekítettek egy filmet. Vannak benne helyszínek, táncosok, mindenféle, tehát amit a sok videóklipet
1: táncos
0: csináltak.
1: Táncos is van?
0: Aha, igen.
1: Wow.
0: Amit a sok videóklipet csináltak volna, de hogy tök érvényes az egész, vagy ha mai szóval valid az egész cucc, és arra gondoltam, hogyha ma musicalt kéne csinálni, akkor az ilyen lenne. Tehát, hogy miért nem hívják ezt musicalnek, meg miért nem viszik ezt színpadra. Tehát én egész műfajt eléggé utálom, mert nincs, nem tudom, nem ismerek túl sok jót a musical műfajból, pedig néha megpróbáltam. De ez szerintem beleférne ebbe, vagy így jó lenne. És különben meg igaz, tök true a csávó, normális a sztori, ezer ponton elcsúszhatott volna. És nem csúszott el.
1: Van benne próza?
0: Van. Ja, hogy persze, beszélnek. Hát azért mondom a musicalnek, vagy hát akkor hívjuk operettnek.
1: De úgy vagy, hogy belesétál a klipforgatásba, és hirtelen dalba váltanak?
0: Aha, igen.
1: Azt
2: arra fakad?
1: Azt
0: igen.
1: Az érdekes.
0: Vannak benne
2: Ez az, ami mindig zavart a musicalben,
1: Igen.
2: szóval.
0: Vannak benne interjúk, vannak benne rekonstruált ilyen pszichoterápiás ülések, van benne minden. Jó, most nem mondom, hogy fölrobban a látványvilág, mert az egy ilyen videoklipes látványvilág, szóval nem egy bódi. De lehet, hogy nem is kell.
1: De működne színpadon is, azt mondod.
0: Mert nem tudom. Lehet. Lehet, de hogy ha lenne én ambícióm, hogy megújítsam az Operett Színházat, akkor
1: Most, hogy igény van rá.
0: akkor szerintem ezt le tudnám hozni, úgyhogy ne üvöltözzek a táncosokkal.
1: Hogy hívták ezt a csávot, aki fenekelgetett? Kéró vagy Keró vagy? Hogy hívták?
2: Kero.
1: Keró. Keró. A musicalek védelmében csak két címet mondok. A kabaré meg az old egy jazz.
0: Na jó, most majdnem úgy. Én meg hozzáteszem, szerintem a producerek is nagyon jó.
1: Azt én nem láttam.
0: Hát a filmet nézd meg.
1: Jó.
0: De nem, dehogy nem.
1: Én nem láttam.
0: De múltkor már meséltem róla itt.
1: Hát azért, mert meséltél
0: De
1: róla, azért gondolt,
0: emlékszesz?
1: hogy hát, valami rémlik.
0: Hogy biztosítási csalással el
1: Igen, igen,
0: akarnak
1: igen.
0: bukni valamit, és ezért
1: Igen.
0: megrendezik a Springtime for Hitler című
1: Igen. Igen.
0: musicalt, és a musical a musicalben, New Yorkban.
1: Megnézem a filmet.
0: Nézd meg a filmet, mert elég jó.
1: Jó.
0: Szerintem.
1: És a musical és a
0: Mel
1: rock opera
0: Brooks.
1: között mi a különbség?
0: A pátosz.
1: A pátosz? A Hair és a Jesus Christ Superstar?
0: Szerintem.
1: Versus a My Fair Lady?
2: Aha, meg a Sound of Music.
1: Meg a Sound of Music.
0: Na, jó,
2: Meg a
0: mindegy. Szóval,
2: Tribute.
0: hogy ez jó volt.
1: Jó, ha vannak ilyen jó dolgok.
0: Vannak meg, most lehet menni mindenfele. Tényleg most egy egész hosszú kulturálisan erről nyúltunk, de kaptam ma reggel egy e-mailt Galántai Györgytől,
1: Szuper.
0: hogy 22-én nyílik a Mester utca 5-ben.
2: Mester utca 5
1: Mi
2: szám
1: Art
2: alatt,
1: Pool,
2: Pince
1: új Art Pool.
2: Galéria. Igen.
0: Igen. Hogy ezt a pince,
1: Átviszi az Art Pool-t?
0: nem, a pince
2: Nem.
0: tárlatot, ezt az 50 évvel ezelőttit, ami nem tudom, pár napig volt nyitva, azt most így újra fölpattintja. Ami
1: Tök jó.
0: szerintem elég érdekes.
1: Az Art Pool az valaki élet, nem?
0: Ja, szép mű, Bán Lászlói.
1: Igen? Jól
0: Nem,
2: van.
0: tehát a miénk.
2: Biztos.
0: Aha. Tehát a miénk. De ez szerintem nem az Art Pool, lehet, hogy az Art Poolban van, de lehet, hogy saját
2: De az
0: magának.
2: Art Poolban van, a ketten a Galántai, meg a Klanicai Júlia csinálnak. Igen.
1: De igen, csak annak lett valami a státuszával, valami.
0: Igen, a Szépművészeti Múzeumhoz került.
1: Szuper.
0: Önálló intézményből, mert baj volt a finanszírozással, kineveztek oda valami vezetőt. Volt egy idő, ami ki... lehet követni, de lehet követni a Facebookon, hogy a... mi volt, hogy a kutatói teremből ki volt tiltva a Galántai, és saját cuccaival nem fért hozzá.
1: Ja,
0: És volt valami bankoskodás, amit
1: tényleg,
0: nehezen viselt az
1: tényleg,
0: intézmény.
1: igen.
0: De
1: Ez még a
0: aztán...
1: filozófus perek idején volt, ugye?
0: Nem, később, de azt hiszem most már kibékültek.
1: Isten,
0: Hát figyelj,
1: mik voltak?
0: Galántai true arc, nem fordul ki magából. Szórakoztató, de ez egy érdekes dolog lesz szerintem, hogy ugyanabban a pincében megrendeznek egy 50 évvel ezelőtti tárlatot, amire Beke László is női álnéven írta a megnyitó
1: Tényleg?
0: szöveget. Aha.
2: Igen, úgy hívták, hogy Barát Éva. Igen.
1: De jó sztorik ezek. Úristen. Igen.
0: Ferencváros.
1: Igen.
2: Non-profit bolett állami intézmény. Tadá.
1: Így-így.
2: Na jó, igen.
1: A zenészeket szeretném megkérdezni, akik a körünkben tartózkodnak, Marci,
2: Igen.
1: hogy én tekintetanalízist végeztem az Opus klubban. Egy francia jazzzenekart néztem 4 méterről.
0: Kivittel?
1: Feleségem vitte
0: Ja.
1: természetesen, a francia intézetből ott voltak vagy 10, és szétdolgozzák magukat, és nagyon tetszett ez a kultúrszó, mi hogy este meg még ennek ellenére így elmennek és megnézik, és pont olyan jazz volt, ami ez a legjobban esős. Nem nagyon, tehát nem dress, de van benne modern is, de az egész így nagyon jól esett. Nem standard, de nagyon jól esett az egész. 20 éve tolják együtt egy ilyen normandiai zenekar, fogalmam nincs a nevükről, nagyon-nagyon szimpatikus mindegyik, öten vannak, senki nem torul a másik elé, hanem így megírják ezeket a számokat, ezeket, ugye, ezeket a számokat, amik olyanok mindegyik, mintha egy másik film lenne, nagyon franciás, nagyon-nagyon tetszett. Felhőtlenül szórakoztunk, és figyeltem őket közelről, mind a zöld szimpatikus embert, hogy ki mikor mennyire hunja be a szemét. És az is nagyon érdekes volt.
0: És mire jutottál?
1: Nem tudom, eldönteni az egész, tehát hogy van, aki mindig behunja a szemét, és hogy tud úgy végigdobolni 2-3/4 órát, hogy néha nagyon ritkán résnyire, de tényleg csak a szám kezdetekor, vagy akkor sem, ha nem érzés, és tolja. Akkor a basszus az lehajtott fejjel végig behuny szemmel. Egyszer-egyszer így felnéz szünetben, szerintem akkor tapsolnak, vagy két szám között, de hogy... A zongoristának nagyon sokáig kell menni ahhoz, hogy már először behunja a szemét, amikor zongorázik, de el tud jutni abba az állapotba. Ebben az esetben, mert mondjuk én a mezzón nézek ilyen zenészeket, és az is nagyon érdekes, hogy ki mikor. Hogy a...
2: De hát ez általában az improvizációs szakasznál szokott jönni sok tanát, nem?
1: Hát nem tudom, komoly zenészeknél ugye nincs nagyon improvizáció, és akkor ott hogy a hárfás mikor hunja be, a fúvósok mennyire vannak nyitva, az ütősök, a hegedűsöknél.
0: Ott van karmester, hát csapnám nyakon, ha behunja.
1: Olyan is van, igen. Uh-huh. Szóval ez az egész, ez a ki mikor hunja be, ez engem nagyon ezzel szórakoztattam magam, hogy figyelte, nyisd már ki.
2: De a jazznél ez hamarabb várhatod, mint bármelyik a szimfonikus zenekarnál, mert ott
1: hát persze. Szület,
2: nyilván.
1: És akkor így beugrok, nem tudom melyik rock gitárosnál, amikor szólózik, és tudod, így még a szájával is így hozzá, az egész arcával szólózik. Ilyen is van.
0: Én a Jedermannban tekintettem meg, és megjöttek az iskolások, múzeumlátogatás van a Tilos Rádióban.
1: Engedjétek hozzánk jönni a gyerekeket.
0: Már de hallgassátok.
1: Hallod, Marci, hallatszik?
2: Aha, valami hallatszik.
1: Igen, megjött.
2: Van, nyílt nap van?
1: Vagy igen. Nincs? Gábor bácsi feláll egy posztamensre, és elszavalja nekik a Tilos Rádió című versét.
0: Múzeumlátogatás. Múzeumlátogatás helyett a Tilos látogatását választotta az osztály, úgyhogy most bevonultak, körülbelül 10 évesek lehetnek, hátizsák mindenkin.
1: Fiatalítunk.
0: Tornacuccot nem hoztak.
2: Generációs
0: változás. De hát Ozi is már kiporszívozott a stúdiósi szobában.
1: Reméljük, hogy nem marad nyomtalanul ez az emlék. Mindjárt
0: volt a Jedermannban. Halló.
3: Sziasztok.
0: Szia.
1: Hello.
3: Sziasztok. Hello. Van az, amikor valaki földob egy gondolatot, vagy egy mondatot, és akkor aztán az rögtön hoz valami olyat, amire az ember éppen gondol. És most, hogy így mondtad, a francia intézetet, párom meghívott a héten névnapom alkalmából vacsorázni. És a főutcán voltunk, van ott a francia intézettel szembe egy pavilon nevű hely.
1: Tudom.
3: Felejthető, de nem is ez a lényeg.
1: Szerintem is.
3: És bementünk, leültünk, és akkor ott körülnéztem. Még igazából föl se fogtam, de nem sokkal később rádöbbentem, hogy ez az a hely, ahol én 16 éves koromban voltam egy Kex koncerten.
1: Kexen?
3: Kex, igen.
1: Hát az nem tegnap volt?
3: Nem.
1: Azt a 76
3: évvel ezelőtt.
1: Azt a 700-at.
3: 16 éves voltam.
1: Csodálatos.
3: És nem tudom, én olyan voltam, hogy mentem, meg imádtuk ez ilyen dolgokat a haverokkal, és ezen a koncerten volt, egyszer voltam ott csak, ezen a Kex koncerten, az ahol...
0: 72 Vaksa, éves vagy, bocs.
3: Igen.
0: Matakozunk.
1: Igen.
3: Így van. De most akkor
0: meg nem mondtam volna,
3: mert ezt leszoktam tagadni.
0: Meg nem mondtam volna egy
1: hangot.
3: Igen, tudom, ez mindenki beveszi, de ez most nem ez a lényeg.
0: Uh-huh. Hogy... Na, folytasd, Öcsi!
1: Mit csinálta a Jodolária Herceg? Azt meséld el!
3: Na, most már nem értettem, hogy mit mondanám, mert öreg vagyok és süket. Mit mondtál? Meséljek.
1: Én is süket vagyok és öreg.
0: Mit mondott a Január Herceg?
1: Hogy a Január Herceg hogy viselkedett ott a pavilonban?
2: Mi volt a Kex koncerten?
3: Hogy valószínűleg hangos volt a zene, és ott az egyik lakó, és ezen sokat gondolkoztam, hogy egy bácsi lehetett, vagy egy néni.
1: Van, hogy bácsi néni.
3: Bácsi, az elkezdett kikiabálni a függő folyosóról, hogy hát ezt most hagyják abban, mert ez zajos. De hát a Baksa visszaszólt neki, És ettől mi döltünk a rögéstől, mert nagyon jól művelte. Az öreg meg nem bírta ki ezt, és leszaladt, és elkezdte kergetni a baksát, aki bebújt a hangszorok mögé, és onnan közvetítette a műsort. Hát, szétrögtük magunkat,
1: meg
3: fantasztikus volt. Mert hogy ültünk ott a párom, arra gondoltam, hogy vajon kik vannak még életben azok közül, akik akkor ott voltak, hogy milyen jó lenne tartani egy osztálytalálkozót, csak megvesz, hogy milyen életük volt, és egyáltalán emlékeznek-e még erre. Mondjuk sok mindent meg lehet találni a kexről, de maga ez a sztori, ez zseniális volt. Na és akkor ezen ottan így elgondolkoztam, meg elmondtam a páromnak, aki fiatalabb jóval, mint én, és nem tudta, hogy itt mi volt, meg elmondtam.
1: Mennyivel?
3: Hát nem sokkal, csak 15-tel.
1: Az szerintem reális.
0: El kell felezni az életkorod, és hozzáadni hetet.
1: Reális, ideális.
0: Az még oké.
3: És ezen az osztálytalálkozón így gondolkoztam, aztán most, hogy így felhoztátok ezt a témát. És gondoltam, betelefonáljak, ne telefonáljak.
1: Jó, hogy betelefonáltál.
3: Várjál, és egyszer csak megszól most a telefon. A műsor alatt.
1: Baksasós
3: János. Elhív egy ismeretlen fazon. Nem a Baksa, mert szegényként meghalt.
1: Hát én ezt tudom.
3: Elmondja azt nekem, hogy ő ezelőtt, 60 vagy 70 évvel ezelőtt együtt járt egy emberrel iskolába, és mivel a kerületi újságban én ezzel az emberrel írtam egy, vagy rólunk írtak egy cikket, és ott volt a fotónk, a kerületben lakunk, ő úgy látja, hogy az az ember, aki ott mellettem áll, az ő neki az osztálytársa volt, és már 70 éve nem beszélt vele, és most lesz majd újból egy osztálytálkozás, és talán ezen a vonalon el lehet őt érni, és el lehet őt hívni, mert hát ők jóba voltak akkoriba. És úgy gondolja ezen a fotón, és ez a kollégám, barátom, ez kvázi 80 éves, hogy ő az az ember, akivel ő általánosban együtt járt. És akkor azt mondom, fantasztikus, hát nincs ilyen. És akkor elmondta az adatait, meg minden, tök kellemes hazon volt, teljesen normális, és jól eldumáltunk, és azt gondoltam, hogy egyszer már így a gondolatok, mint a dominók egymást ütik, mert van a francia intézet, aztán van ez a koncert.
1: Szépen össze-vissza varrod ezt a szállat, barátom.
3: Ülít nyugdíjasként, amikor már azt gondolja, már semmi nem történik vele.
1: És akkor egyszer csak megszólal a telefon.
3: Amikor régen annyi minden történt, most semmi, és egyszer három olyan dolog is van, ami így visszahozza.
1: Figyelj, mondd meg a haverjaidnak, akikkel együtt szoktál petankozni, vagy nem tudom, mit csináltok, akikkel Baksára jártál meg, akikkel újságot írtál, a úttörő újságot, hogy hallgassanak Tilost, és akkor ők is asszociálgathatnak.
3: Az az ember, akit kerestek, most lehetően mondtam a nevét, mindegy, nem számít, ő nem hallgatja a Tilost. Most éppen kutyasétáltatás közben hallgatja, vagy azt nem tudom, de ha igen, akkor biztos mindjárt fölhív.
1: Helyes.
3: De
1: kutyasétáltatok, szevasztok.
3: Hogy az egyik gondolat esetleg hoz egy másikat.
1: Így van.
3: És hogyha szeretitek a pesti történeteket,
1: ez szép volt.
3: Hát akkor ez is egy kicsi. És senki ne adja föl, hogyha már megöregszik, hogy semmi nem fog vele történni, de valami mindig történik.
1: Így van.
3: Na, hát akkor...
1: Köszi szépen.
0: Köszönjük szépen.
1: Csáó.
0: Szóval azt a nagyon jó volt, öltjük egymásba a generációkat, kisiskolásoktól a Baksáig. Itt van ma minden.
1: Szerintem, az nem lehet így bucsánat. Lehet, 72 éves. Igen. Na és akkor mi van?
0: Lehettem a mateknál.
1: Jédermann.
0: Ugyanúgy nagyon közelről, első sorból.
1: Na, nagyon jó.
0: Elvittem.
1: Ezt mondtam én is a franciáknak, hogy jó ez az opusz, de a Jédermannt azt ki ne hagyjátok.
0: Elmentünk New Fossils-ra, elvittem a fiaimat, meg a nagyobbiknak a barátnőjét, és akkor ott eltöltöttünk egy csodálatos estét, nagyon boldogok voltak.
1: Imádták?
0: Igen, nagyon, nagyon tetszett nekik. Nem a tipikus New Fossils volt, mert nem volt benne most szaxofon, és szinti helyett a pianinót verték, de így ezzel együtt nagyon, nagyon intim és finom volt. Én már hallottam őket nagy színpadon, amikor belerakják a progrokot, de ezt levéve róla ez nagyon szép volt. És ott is sok improvizatív elem van, meg néznek maguk elé, de hogy közben meg figyelik, tehát hogy abszolút benne vannak egymásban, és az nagyon klassz, amikor amikor felröhögnek, mert valaki az improvizációban, vagy valami váratlan csinál egy olyan helyen, amihez nincsenek szokva. Tehát, hogy van egy olyan összhang, amikor valaki belevisz egy nekik belső poént, és elkezdenek ott
1: az a színpadon hogy mosolyognak, röhögni. Annyira imádom, amikor mosolyog a zenész, mert hogy élvezi, amikor a másik csinálja, meg a saját magán sosem mosolyog, amikor behúny szemmel csinálja, de a többiek meg mosolyogva nézik, vagy behúny szemmel mennek vele.
0: Hogy az öröm. Megprenkeli a többit, és az
1: csodálatos.
0: Többi meg azt,
1: hogy... és átragad a hangulat a teremre.
0: Nagyon, nagyon, nagyon klassz. Hát a másik hasonló szín, az meg az Opusban volt a D-Form Quintet, és az Olá Krisztián játszott egy zongora szólót, és a trombitás a Subic Gábor, meg így hallgatta lehajtott fejjel, maga elé ilyen fogta így a trombitáját, és így ingatta a fejét néha, hogy és oda néz, ránézett, nem vagy normális csávó ezzel a kifejezéssel a fején. Úgyhogy ez nagyon klassz, amikor egy szólalat nem mutogatnak, mint a Mukköcsi. Marci biztos emlékszik rá, hogy voltak ilyenek, hogy mutogatják, hogy ki éppen a király, hanem egyszerűen csak így, ez nagyon jó.
1: Én meg voltam unokával francia intézetben, Danubia részfúvósoknak, egy ilyen gyerekeknek szóló részfúvós bemutató, ami szuper jó volt az egész. 40 perc, mert annyit bírnak ki, különböző korosztályok, és akkor a különböző, tehát voltak a trombitások, voltak a szaxofonosok, voltak a harsos, tehát minden volt, és akkor mindegyikhez nagyon jó volt a show hozzá, nagyon jó magyarázta, hogy mi mit jelent, olyan számokat választottak ki, gyerekek lent nézték, ugráltak, nyomták, megpróbálták megfújni, nagyon klassz volt.
0: Nagyon jó, és ez egy Jedermann csodálatos hely.
1: Igen.
0: Az egésznek a hangulata, a közönsége, a korosztályok egymásba fonódnak, és az én nem tudom, hip-hopon nevelkedett gyerekeim is iszonyúan tudtak ezzel az egésszel menni. Tudott vele menni. Elmenni a falig és vissza.
1: Szuper ez. Most fogok adni egy laza kétórás interjút, nem most, hanem azt hiszem a jövő héten a nagy lányomnak, mert az Osában lesz egy nagy kiállítás decemberben a Tilosról, ami egyrészt a Tilos az A, másrészt az elmúlt 35 év, harmadrészt a Tilos Rádió, tehát ez az egész gondolatkör, és akkor erről dumáltam egy csomót a Borival, nagyon jó volt, és remélem, hogy jól fog sikerülni ez a kiállítás. Az biztos, hogy Vákum TV lesz benne, úgyhogy már rossz nem lehet. Majd ha odaérünk, akkor ezt szépen elreppeljük itt a stúdióban. Van más kurátor is, nem csak a Borka, hál' Istennek, úgyhogy nem lesz összeférhetetlenség, mert akkor ki kéne menjek a szobából, ugye? Uh-huh. Ugye?
0: Uh-huh. Tök jó lesz. Na, szóval, hogy gyűjünk, most már éppen ideje lenne egy szerkesztőségi ülésnek valami hasonló helyen.
1: Ja, így hárman. Aha. Legalább.
0: Igen.
1: És hagyjuk a csütörtökieket. Azokkal majd elmegyünk utazni.
0: Nem, velük nem szerkesztünk.
1: Igen.
0: Hanem, hogy szerkesszünk.
1: Jó, szerkesszük össze magunkat.
0: Marcinak se ültük meg a szülinapját.
1: Na, üljük meg.
0: A tiedétet se.
1: Üljük meg a jövő héten. Végül lesz a Margonnak, a jövő hét már jó lesz. Ilyen 56, minden lesz.
0: Jövő hét, ez nekem is jobb.
1: Marci?
2: Jön bizony 56.
1: Micsoda? Jön bizony 56.
2: Jön az 56.
1: Mi meg megyünk.
0: Aztán őszi igen. Szünet.
1: 56-os hozzunk egy jót.
0: Szerintem akkor se leszek.
1: Nem leszel.
0: Őszi szünetben.
1: Ja. Iskolás vagy, és el kell utazod Bulgáriába?
0: Iskolás gyerekeim vannak.
1: És mentek Bulgáriába mentek?
0: Nem.
1: Hova mentek?
0: Lettem valószínűleg Szlovéniába.
1: Szuper.
0: Kicsit kirándulni.
1: Jó, majd akkor megbeszéljük, hogy mi hogy lesz. Majd maximum ismételgetjük magunkat. Ezt a tartalmas műsort, ami az üvegfalú börtönökkel kezdődött, és most már részfúvósok szájában vagyunk.
0: Minden volt.
1: Igen, elég kacifánt, amit itt nyomtunk ma reggel.
0: A részfúvósok szája. És akkor még el sem meséltem nektek azt, hogy voltam Shurikennel, Steve Reich koncerten. Majdnem azt mondtam emlékkoncert, de nem 90 éves, és akkor erre hoztak a Liszt ünnepre. Egy zenekart, aki eljátszott egy műsort, és akkor ott fölvult a város apraja nagyja. A koncert az szerintem közepes volt, de ült mellettem egy öreg német bácsi, Senkinek nem tetszett az a poén, hogy utólag elmesélve, de a Vályi majd leesett a székről. Ültött egy mellettem, egy, hát körülbelül Reichel egykorú öreg bácsi, aki nem tudott halkan beszélni, tudjátok, a sugdolózás öregül, az a, ismeritek ezt a fajta mély dörmögést, ami kijön belőle. Szóval német bácsi nem jött vissza a második fél időre. Mondtam a Vájének, hogy biztos rossz rejkre ült be. Nem erre
1: számítottam. Rossz rejkre.
0: Jaj, bocsánat. Sajnos muszáj. Emész belülről, remélem legalább hallgatok.
1: Nem baj, ezt ki kell adni.
0: Tetszett ez a poém.
1: Ezt ki kellett adni.
0: Ott helyben működött. Na, úgyhogy jó volt. Dumáltam ott Hajnóci családdal a koncert után, meg stb. Egyéb, szóval jó volt. Úgyhogy menjetek mindenhova, mert minden van, és minden jó. Még megnéztem a Safiéknál a
1: Godóban. Minden van, és minden jó, ezt mondta a Dávid. Menjetek mindenhova, mert ott minden van, és minden jó.
0: Mindenben van valami.
2: Ez a legjobb ajánló, igen.
1: És így igaz.
0: Megnéztem a...
1: Emberén múlik, embere válogatja.
0: Godotban a...
1: Na mit?
0: A vásárukat. Most van.
2: És milyen? Milyen a felhozatal, ahol Gerilla Áron...
1: Érvényes? Nem érvényes.
0: Hát...
1: A szakma egy kicsit hörög, azt mondják, hogy ez elég, hogy ez, tehát, hogy megosztalak a vélemények. Én nagyon támogatom. Mennyi? 30-50-nél lehet megkapni
0: de
1: valami?
0: De hogy? Nem.
1: Följebb?
0: Följebb van.
1: Kiló 50?
0: Igen.
1: Hát ott ez már kezdődik. Nekem, igen. Ott kezdődik
0: a dolog, hát, de hát legyen, teremtsék meg az árszintet, az nem baj. Csak biztos csodálatos dolog. Erre gondoltam, mert nagyon sok fiatal volt, és hoztak ilyen, van egy ilyen start pályázatok is, ahova hoznak fiatalokat, és vannak benne érdekes dolgok, de olyan 5 zsánerbe be lehet sorolni a képeket. Vannak a Bukta Imrék, akik a falusi élet realitását, a kádárkockákat hoznak.
1: De viccet tesznek bele? Vagy magában vicces? Van benne, van humora?
0: Van humora? Hát mint az Imrének, úgy. Akkor vannak a lakótelepek, sok panelház és panelház élet. Van az intimitás, a fürdőszoba. Nagyon sok fürdőszoba van, sok jelenet játszódik fürdőszobába, és van ez a pop-art, amikor különféle logók és műtyűrök, labubuk,
1: labubu,
0: zoknik szemmel, meg ilyesmik kerülnek a vászorra. Hát azt hiszem, ez csak 3 volt, amit mondtam.
1: Nem,
0: de...
1: öt.
2: Négy volt
0: különben. Négy volt, akkor még egy hiányzik.
1: Mi lehet az? Nem temető, nem börtön.
2: Nem volt semmi, mondjuk portré, vagy valami ilyesmi?
0: Nem, hát másnak a portréját kiveszi.
1: Jó, non-figuratív, azért remélem folyt a festék valahol.
0: Voltak non-fi cuccok. És akkor vannak sztárok. A
1: Godó sztárok?
0: Hát Godó-sztárok, igen, van egy külön Máriás szoba, meg van egy jó nagy csató, ilyenek, van Losonci, szóval, hogy vannak ilyen...
1: A képzőn is lesz kipakolás, mert mindig szokott lenni, meg a momén is, és akkor szerintem vásárolni is lehet.
0: És arra gondoltam, hogy valószínűleg ezek a startban a moméról kijött, vagy nem a moméról, a képzőről kijött gyerekek, enélkül, az egyetem nélkül nem lenne ilyen egységes a kínálat. És hogy még nekik van egy kis út, amíg elrugaszkodnak attól, amit megtanítottak nekik. Tehát amíg elfelejtik ezeket. És akik a felszabtéri rajziskolába járnak, azokra is föl lehet ismerni. Most nem erről, most így a haverjaim közül föl lehet ismerni, hogy hova jártak iskolában, hogy azokat a pózokat ugyanaz a technikával.
1: Szabadat ne feled, innen folytatjuk. Lejárt az adásidőnk.
0: Jó.
1: Dávid szóval nyomta az mai reggelt végig.
0: Nem végig a felét, de meg lesz ez külön, csak annyit, hogy meg lesz ez a srácoknak, csak még egy kicsit meg kell, hogy találják a... A sajátjukat.
1: Marci, elmegyünk közösködni valamikor jövő héten?
2: Valamikor elmehetünk, majd találjuk.
1: És meglátogatok engem a millenárisban a Margón?
0: Sitten.
2: Igen. Hát valami meghívót is küldtél már.
1: Igen. Holnap indul a Margó Fesztivál, délután 4-től és vasárnap estig tart. Tele van jobbnál jobb programokkal, csekkoljátok, és gyertek oda, megiszunk egy kávét, vagy valamit.
0: Szevasztok, folytatjuk.
1: Köszönjük szépen. Szia Marci, sziasztok.
2: Ciao.
0: Na,

0: Pilos Rádió hírei következnek.
1: Kelet-csendes óceáni régió valaha volt második legerősebb hurrikánjává fejlődött a póló. Mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Sorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán érte el a ciklon szemek körül az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a négynyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennél csak 3 hurrikán volt valaha erősebb. Ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére. Átszegult a kaliforniai öblön, maradványai óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
2: A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett 2 új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID csip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Tájékoztat a sokszínű vidék.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit innen a Tilos Rádió stúdiójából. Kezdődik a Drágám, hol a vacsorám 2026. október 14-i élőadása. Itt vagyunk a stúdióban Évivel, én is Évi vagyok, a pultban András segít nekünk, és itt van velünk két vendégünk, Bella György és Szaszkó Andrea, akik hát akkumulátorszektorral kapcsolatos problémákkal foglalkoznak, és a lakossági érdekképviseletben dolgoznak ebben a témában. Talán így lehetne összefoglalni a tevékenységüket. És igen, szóval, hogy azzal kezdenénk, hogy akkor mutatkozzatok be, mit fontos tudni rólatok.
1: Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Mi ketten most Györgyivel az Akártei Sernyő szervezetet képviseljük. Ez egy olyan országos érdekvédelmi szövetség, ami 2023-ban alakult meg, 2023. augusztusában, de már létesítettünk kapcsolatot több településsel is 2022 végén, 2023 elején, hiszen akkor fedeztük fel, akkor jöttünk rá, hogy az, ami velünk Gödön előfordult, ugye azt elfelejtettem mondani, hogy én a Gödért Egyesületnek az alelnöke is vagyok, és mi évekig küzdöttünk egy olyan problémával, ugye egy cellagyár létesült 2018-ban a településünkön, és nagyon sokáig hiába bizonyítottuk folyvást, hogy ez a gyár rendkívüli zajszennyezéssel jár, hogy bizony másfajta szennyezések is, talajvízszennyezések is, levegőszennyezések is történnek, és ezek rendszeresen előfordulnak, mégiscsak egy buborékban voltunk, és hát tulajdonképpen ez nem tudta átütni azt a, hogy mondjam, érdeklődési küszöböt, hogy erre társadalmi szinten felfigyeljenek. Viszont 2022 végén egyre másra jelentették be az újabbnál újabb beruházásokat az országban, többek között például a Debreceni Ipari Parkban létesítendő üzemeket is, ahol ugye a mi általunk megvilágított tanulságok alapján azért az ottani lakosság is gyanakvással fogadta ezt az iparpolitikát, amit hát tulajdonképpen az ő beleegyezésük nélkül erőltettek rá Magyarország második legnagyobb városára, ugye Debrecenre. És ott a Mikepércsi Anyák, a Környezetért Egyesület volt, aki felkarolta ezt az ügyet. Érdekes, hogy egyébként nem Debrecenből történt a markánsabb ellenállás, ugyan debreceni szervezetek is aztán csatlakoztak ehhez az ügyhöz. De hát végül mégis a Mikepércsi Anyák voltak tulajdonképpen a mi első szövetségeseink, szinte ugye az Akárte is megalakulásának hajnalán, és aztán nagyon-nagyon gyorsan, tulajdonképpen egy hónapon belül több olyan szervezettel is megtaláltuk a kapcsolatot, mint például ugye a TETT Egyesülettel, Tatán, akiknek a Tatabányai Komáromi Ipari Park vízellátása, az tulajdonképpen veszélyeztette például a tatai karsztot. Tehát ők nem is közvetlenül szenvednek attól, hogy egy ilyen veszélyes üzem létesült a környezetükben, mégiscsak szembe találkoztak egy olyan problémával, ami bizony évekre meghatározhatja annak a gyönyörű városnak a jövőjét, sőt, ki tudja, lehet, hogy örökre. Reméljük, hogy ez nem így van, de... És aztán ugye sorra került itt még Komárom, Fót, és Pest megyében több másik beruházás is, mint például Sóskút, Maglód, és most már ott tartunk, hogy 13 olyan város van, település, mert nem feltétlenül csak város, akinek a civiljei csatlakoztak hozzánk azért, hogy meg tudjuk egymással osztani azokat az ismereteket, azokat a tapasztalatokat, azokat a jogi tapasztalatokat például, mert nagyon sok helyen már konkrétan pereskedni kell kormányhivatallal, üzemekkel, mindenhol, ami nekik segítséget jelenthet. Tehát tulajdonképpen azt elmondhatom, és büszkén elmondhatom, hogy vannak települések, ahol meghiúsultak ezek a tervek.
0: Ah, tök jó.
1: És,
0: bocs, hogy közvágok, de hogy akkor, szóval, hogy akkor Szaszkó Andrea, az akár te is alapítvány, egyesület, és hogy most...
1: A Gödért Egyesület, Gödért, és az akár te is egy, tulajdonképpen egy informális szervezet, egy érdekvédelmi országos szövetség.
0: És ugye, hogy egy csomó szövetségesetek van, akiket most így elkezdtél felsorolni, meg erre majd kitérünk. Csak akarom, hogy a Györgyinek is legyen lehetősége bemutatkozni, mielőtt jobban belemegyünk a témába. Jó?
2: Köszönöm szépen, Bella György vagyok, és nagyon köszönjük a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat én is. És nagyon megtisztelő, hogy az akár te is képviseletében lehetek most itt jelen. Én gyakorlatilag három Pest megyei település, Gödöllő, Kistarcs és Mogyoród civil lakosságának az összefogásának a képviseletében vagyok itt. Minket az akkumulátor szektor több szempontból is érint. Egyrészt Gödöllőn terveznek, tervben van egy akkumulátor összeszerelő üzem és raktár létesítése. Erről majd később részletesebben is mesélek, most nem szeretnék belemenni a részletekbe. Illetve Kistarcsán pedig egy veszélyes akkumulátor hulladékot is feldolgozó üzem működik, ahol ugyancsak összefogott a lakosság. És gyakorlatilag ez a két ügy kapcsolódik az akár te is működéséhez. De ezen túl, mióta mi együttműködünk, igazából egy fél éve van egy intenzívebb együttműködés a civilek között, azóta újabb és újabb környezeti ügyek is fényre jöttek és előkerültek, és gyakorlatilag ezekben a lakossági érdekek képviseletét is elkezdtük.
3: Nekem van még egy kérdésem így a bemutatkozások kapcsán, hogy mind a ketten civilként vesztek részt ebben a dologban, tehát azt is lehet mondani, hogy a teljesen saját időtöket, energiátokat, pénzeteket gondolom áldozzátok erre az ügyre. Hogy egyáltalán hogy kerültetek az ügy közelébe? Az előbb, amit mondtál, Andrea, hogy nem ütötte át feltétlenül a nyilvánosságnak az inger küszöbét mondjuk 2022-ig, ez ami az akkumulátorgyártás környékén történt. De ti konkrétan, tehát mi volt ez a pillanat, vagy hogyan szólított meg benneteket ez a dolog, vagy hogyan hatott rátok?
1: Én Gödi lakos vagyok, és viszonylag messzebb lakom egyébként a gyártól. És az egyik nagy probléma itt az akkumulátorgyártás kapcsán, hogy teljesen átláthatatlan. Maga a telepítésnek a körülménye, maga az, hogy a lakosságnak általában ez már akkor jut a tudomására, amikor késztények elé vannak állítva, és én is így voltam ezzel. Viszont 2020-ban volt egy olyan közmeghallgatás, ugye minden olyan alkalommal, amikor mondjuk bővül egy üzem, és egy olyan fordulóponthoz ér, mint mondjuk akkor éppen a Samsung felső küszöbértékű veszélyes üzem lett, akkor egy közmeghallgatást kellett tartani, ez teljes mértékben egy ilyen formális társadalmi egyeztetés kipipálandó című aktus, mert egyébként sajnos nem törti be.
0: Hogy bocsi, csak hogy mit jelent ez a felső küszöb értékű veszélyes üzem?
1: Hát ez azt jelenti, hogy akkor ott el lett ismerve, hogy tulajdonképpen egészen konkrét havária események következhetnek be, és ott szembesültek az emberek ezzel, a saját kérdéseikre kapott válaszok alapján, hogy bizony itt akár halálos baleseti is történhet, bizony itt láncreakciók is történhetnek, tehát egy tűzeset kapcsán, hogy rendkívül sok veszélyes anyaggal dolgoznak, amelyeknek az egyes részei, vagy nem is mindegyik megismerhető, hiszen ipari titoknak minősül. Tehát nagyon sok olyan dologgal szembesültek, ami hát nem nagyon adott okot a bizalomra. Igen. És ez volt az a pont, amikor én azt gondoltam, hogy nekem ebbe be kell kapcsolódnom. Tehát én nem vagyok alapító tag a Gödért Egyesületben, viszont nagyon inspiráló volt az alapítóknak az ottani fellépése, profizmusa, szenvedélye, és én akkor nem gondoltam, hogy belépek, de hogy segítem őket, azt akkor én már elhatároztam.
3: Köszönjük, György.
2: Köszönöm. Hát Én is gyakorlatilag munka mellett és fizetség nélkül végzem ezt a tevékenységet. Nálam ez úgy történt, hogy ez az akkumulátorgyár, vagy akkumulátor összeszerelő üzem és raktár kérdésköre úgymond el volt titkolva, és az átlátszó hozta nyilvánosságra, hogy itt elindult egy engedélyezési eljárás, és hogy van lehetőség a lakosságnak még beleszólni. És akkor volt egy gödöllői aktív civil, Ali György, aki erről információkat osztott meg a Facebookon, és akkor le is töltöttem ezt a engedélyezési dokumentációt, és annyira felháborított az, hogy mennyire el vannak tagadva a kockázatok, hogy mennyire nem teljes körű ez a vizsgálati anyag, és hát tisztában voltam azzal, hogy ennek mekkora jelentősége lehet egy ilyen folyamatnak, ezért valahogy, meg volt egy belső tehetetlenség, hogy valamit tenni kell, mert ez nem nézhető el,

0: És az önkormányzatok is hiába nem döntéshozók egy ilyen engedélyezési ügyben, mégis megtehetnének nagyon sok mindent, például a lakosságnak a felkészítését arra, hogy egy ilyen eljárásban érdemben részt tudjon venni. És ezek nem történnek meg, sőt, el is vannak titkolva, tehát Gödöllőn már több ilyen eltitkolt eset is fényre derült. Tehát...
1: Hát igen, szóval ez az egyik olyan rendszer szintű probléma, ami ténykérdés, és ez nem most lett így, hát ez már 8 éve így van. Ugye Gödre is úgy került oda ez a beruházás szép sutyiba, hogy gyakorlatilag ott korábban volt már egy képcsőgyár, a Samsungnak szintén egy képcsőgyára, tehát ez egy barna mezős beruházásként indult, és az önkormányzat maga is kollaborált abban, hogy tulajdonképpen oda tudjon települni ez a veszélyes üzem, amiről akkoriban semmit nem lehetett tudni, hiszen első volt az országban, hogy mit
2: újabb
1: jelent.
2: Definíciós kérdésem a barna mezős beruházás. Hogy ez mit jelent?
1: Szívesen elmondom, ugye a korábbi kormányzat szerette azt mondani, hogy zöldmezős beruházás, ez olyan nagyon szépen hangzik a zöldmezős beruházás, közben pedig úgy általában azt jelenti, hogy élőhelyeket szüntetnek meg, vagy mezőgazdasági termelőhelyeket szüntetnek meg azért, hogy egy-egy ilyen ipartelepet kijelöljenek. Göd esetében ez nem így volt, igaz a későbbiekben, amikor a Samsung terjeszkedett, mert hát azóta is folyamatosan növekvő gyárról beszélünk, akkor bizony már beáldoztak 28 hektár erdőt és 55 szántót is, tehát aztán később, ahogy bővült az iparterület, ez is, sőt most egy napelempark miatt további 30 hektár kerül veszélyben, de alapvetően maga a Samsung az egy már megrévő kicsi iparterületre települt.
2: Tehát ezt jelenti a barna mezős, hogy már egy...
1: Ezt
2: már
1: jelenti, egy... Uh-huh. Igen.
3: De akkor még volt az zöldmezős, amikor elveszik az erdőt?
2: Igen, tehát ami jól hangzik, például, az valójában.
3: Tehát eufémisztikusan azt mondjuk, hogy
1: például egy nyíregyházi számoda beruházás az egy ilyen, ott például ökológiai folyosó is veszélybe került. Ugye Debrecenben a 44 aranykorona értékű termőföldeket áldozták be az ipari parknak, ahova 8 veszélyes üzem került. Tehát sajnos, igen, egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ezek a zöldmezős beruházások nagyon divatba jöttek, és ennek is szeretnénk, hogyha most az új kormány határt szabna, sőt azt mondaná, hogy stopp, ilyen többet ne lehessen.
0: Igen, és még a Gödöllő kapcsán is ugyanez a folyamat megfigyelhető, hogy az ipari park egy zöldmezős területen épült, és eredetileg ugye az volt a cél, hogy a kis KKV-k, vagy hát a kis és középvállalkozások kapjanak lehetőséget arra, hogy betelepüljenek, vagy ide települjenek, és most meg ez az egész zöldmezős értékeinket, zöldmezős területeket arra áldozzuk, hogy nagyipari, akár vegyipari cégek betelepüljenek a város mellé. Beszéltünk itt például a Hongjin beruházásról, ami egy gyógyszeripari alapanyaggyártó cég, aki szintén zöldmezős területeket kapott.
3: Konkrétan milyen kockázatokról beszélünk amúgy? Tehát itt ugye elhangzott az, hogy elvesszük az erdőt, elvesszük a termőföldet, ezt értjük, vagy az ökológiai folyosók felszámolása. Amikor mondjuk az egészségügyi kockázatokról beszélünk, akkor így mi mindennel találkoztok, vagy... Tehát mit kockáztat az, aki egy ilyen telepnek a közelében lakik?
1: Nagyon nehéz ezt megmondani, mert hogy ezt egyébként nem vizsgálják. Azt lehet tudni, hogy azoknak a vegyi anyagoknak, amiket az akkumulátorgyártás használ, azoknak az általunk ismert vegyi anyagoknak, mert hangsúlyozom, hogy nem mindent ismerünk, ami eleve nonsense, milyen egészségügyi kockázatai vannak, de mivel se a lakosságot nem szűrik, és bizony az is bebizonyosodott, erre majd a későbbiekben rá fogunk térni, hogy a munkásokat sem szűrik olyan mértékben, és úgy, ahogy azt a jogszabály előírná, és nem vizsgálják azt, hogy egyes mondjuk betegségek, ami őket később eléri, az hogyan alakult ki, és mi lehet a... Tehát eleve nem történtek erre vonatkozóan vizsgálatok, ezért aztán konkrétan nem

0: lehet. Azt lehet tudni, hogy mondjuk az NMP oldószernek, amivel ugye sajnos már évek óta sokszor volt probléma, sokszor volt NMP szennyezés, például magzatkárosító hatása van, nyálkahártya romboló hatása van. Azt lehet tudni, hogy a katód gyártásnál használt kobalt és nikkel az bizony károsítja a tüdőt, hogy rákkeltő. És hát ugye most volt Debrecenben utoljára egy közmeghallgatás, amikor bizony két korábban a CETL-nél dolgozó ember ott megszólalt, és mondták, hogy ők tartós egészségkárosodást szenvedtek el. De az a baj, hogy ezeket nem vizsgálják ki, ezeket az eseteket, tehát nem akarják megtudni azt, hogy valójában történt-e összefüggés. Ez egy nagyon nagy hiányosság.
1: Kinek kéne ezt kivizsgálni? Tehát ki követi
0: hát
1: itt a mulasztást?
0: Én azt mondom, hogy népegészségügyi szempontból is erre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, erre korábban sem volt példa, hogy nézzék. És majd ha stratégiai környezeti vizsgálatról fogok beszélni, mert arról majd szeretnék, akkor erre is rátérek.
2: Még én is annyival kiegészíteném, hogy ugye sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy mi nem támogatjuk a zöld átmenetet, de hogy alapvetően itt inkább arról van szó, hogy egy ilyen józanabb iparpolitikát szeretnénk, tehát hogy nem azzal van a gondunk, hogy ipar jön, mert az fontos, mert kell a munkahely, hanem hogy nem mindegy, hogy hová telepítik, nem mindegy, hogy nem minden telephely alkalmas egy bizonyos iparág befogadására, mely milyen technológiát és milyen kockázatokat okoznak konkrétan az az ipar. És milyen társadalmi felhatalmazással kerül oda az az ipar, tehát, hogy, és ez valóban, ahogy Andra is mondta, erről nem tudunk, a kockázatok eltagadása van legtöbb esetben.
1: Az ki szokott benneteket ezzel a kritikával illetni, hogy a zöld átmenetet nem támogatjátok?
2: Jellemzően.
1: De mit jelent ez a zöld átmenet egy ilyen iparban?
0: Hát igen, ezt mi is nagyon szeretnénk tudni, ehhez az kellett volna, hogy mielőtt ezt az iparágat így tömegével ide telepítették volna az országba, ugye most már több mint 40 ilyen akkumulátoripari beruházás van, ezeknek a hatásait felmérik, de sajnos azzal szembesülünk, hogy még maga a kormányzat se tudja, hogy mivel fog ez járni. De egyébként kérdésedre a válasz az, hogy például a Magyar Akkumulátor Szövetség részéről kapunk rendszerint ilyen kritikát. Hát mit tudom én ilyeneket, hogy mi hisztériás háziasszonyok vagyunk, meg stb. De
1: mert nem akartok rákosak lenni, meg azt se szeretnétek, hogyha munkások azok lennének.
0: Na most jellemzően ugye rengeteg szakértő is megtámogatja az érveléseinket, és nem az érveléseinket szokták vitatni, tehát nem azokkal szoktak vitába szállni, hanem minket próbálnak meg elhitelteleníteni. Mi ebbe természetesen nem nyugszunk bele, és ezért szeretnénk, hogyha a most folyó munkafolyamatokban most létezik egy ilyen munkacsoport, ami az új stratégiai irányvonalat jelöli ki, hogy ebbe minket is belevennének, és mi is leülhessünk a fehér asztalhoz, és el tudjuk mondani az aggályainkat. Egyébként ezeket már leírtuk egy elég részletes háttértanulmányba, de még ez a pont nem jött el, hogy minket ebbe bevonjanak, és hát nyilván nagyon szeretnénk.
1: Tehát akkor ez a jelenlegi küzdelemnek az egyik célja, hogy ezekbe a tárgyalási folyamatokba ti is bekerüljetek?
0: Abszolút.
1: És mi lenne még a reális cél? Tehát mit lehetne szerintetek elérni? Tehát nekem most ez egy kicsit amúgy olyan barnás. Na jó, nem tudom. Szóval, hogy arról beszélünk, hogy ennek vannak kockázatai. Hogyha ezt nem jól csinálják, akkor itt emberek betegek lehetnek, meghalhatnak, az ökológiai rendszerek tönkre mehetnek, stb. Akkor mi szól mégiscsak mellette? És tényleg, tehát mi az, amivel itt elégedetnek lehet egyáltalán lenni?
0: Szerintem az abszolút reálisnak tűnhet, hogy egyrészt meghatározzák gigawattórában, hogy mennyi a maximum, amit ez az ország elbír, de ehhez az kell, hogy előtte...
1: Gigawattórában meghatározzák azt, hogy mit?
0: Azt, hogy mennyi legyen a teljesítménye ennek a ennek az akkumulátorgyártásnak, aminek rengeteg láncszeme be fog települni, nem csak a cellagyártás. Tehát, hogy azt mondják, hogy ennyi a maximum, nem bír el ennyit az ország, de ez vizsgálatokat kell végezni. Meg kell vizsgálni azt például, hogy ugye nem is olyan régen energiavészhelyzet volt az országban. Mennyi energia kell ehhez? Mennyit a vízgazdálkodásunk, az hogyan fogja ezt elbírni? Mert sajnos ugye rendkívüli asszályokat élünk, meg Európa szenvedi el a legjobban
1: a klímaváltozás. Igen,
0: Magyarországon a legrosszabb a talajvízállapot, ez nemrég kiderült. Milyen társadalmi hatásai vannak? Mert ugye most azért vannak változások, de azért mégiscsak jellemzően ázsiai bevándorlókat szeretnének foglalkoztatni ebbe a gyárban, mert magyar ember nem igazán akar dolgozni. Aztán milyen környezeti vonatkozásai vannak, tehát ez az SKV, ez a stratégiai környezeti vizsgálat, ez egyrészt így globálisan meg kellett volna, hogy történjen már 2017 előtt, mikor mondjuk a Samsung elkezdett próbaüzembe dolgozni. Másrészt pedig egyes településeken, például ugye Debrecenben, ahol süllyed maga a város, mert egyszerűen fogy el.
1: Na, mi telefonálunk. Ezt felvesszük, jó? Megpróbáljuk. De szavadat ne feled, utána onnan folytatjuk. Vegyük fel a fejhallgatókat, ott van. Pillanat türelmet, kedves hallgató, mindjárt veled vagyunk. És igen, itt vagyunk, ugye? Igen, haló? Haló, haló?
3: Én is, sziasztok, Tomi vagyok.
1: Szia.
3: Hallgatok a műsort, és bocsánat, hogy megakasztom a menetét. Csak ezek régi gondolataim, amióta elkezdtünk így komolyabban foglalkozni az akkumulátorgyárakkal. Ahogy elhangzott az a kérdés, hogy akkor egyáltalán mivel lehet elégedetnek lenni ebben a témában. És hogyha azt kezdtük, hogy onnan kezdődik az egész, hogy titokba kell ezeket a gyárakat telepíteni, akkor valaki valószínűleg tisztában van azzal, hogy ez nem fogadná el az ébeszű lakosság, vagy a magyar közvélemény, hogy itt ilyen gyárak épüljenek. Aztán, aztán ott van bármelyik pontja, hogy ugye mennyit bír el egy ország energetikailag, mennyit bír el egy ország úgy, hogy a mindenféle termőterületeket, meg a
1: vízkészletet, igen.
3: Sokkal fontosabb termőterületeket vesz el az országtól, ahol inkább termeszteni kell. De lehet sorolni egész addig, hogy milyen munkaerő dolgozik itt, és innentől kezdve, hogy jobbára külföldieket vannak erre a munkára, innentől kezdve gyakorlatilag ez az egész olyan, mint hogy semmi köze nem lenne a zöld energiához, mert tulajdonképpen csupa káros dolog mindenre való tekintettel, hogy legyen egy olyan végtermék, ami mondjuk a élete során, ami mondjuk lehet, hogy 10 év egy ilyen, mondjuk tegyük föl egy autó akkumulátora 10 évig tud jól működni, és akkor utána megint lesz belőle egy ilyen környezetszennyező valami, mert megint csak nem tudjuk, hogy mit lehetne kezdeni, hogy ez hol zöld. Mert valójában az a 10 év, amíg nem termel mondjuk egy ilyen akkumulátorral egy fogógáz, az mondjuk lehet zöld, de hogy valaha valaki nézte azt, hogy a robbanómotoros autózás termele akkora kárt, mint amekkorát mondjuk a zöldnek kiáltott új...
1: Nagyon fontos gondolatokat osztasz meg velünk, csak az van, hogy közben cseten valaki írt nekünk, hogy tegyük már le ezt a telefont, mert a zörgés, ez a háttérzaj, ez teljesen érthetetlenné teszi. Bocsánat, az ő számukra. Éreztük, akkor jó utat, és ha nem bánod, akkor innen folytatjuk, jó, hogy letettük.
3: Jó, köszönöm. Sziasztok.
1: Jó, én is, ja. Vagy mi is. Na szóval, akkor ugye...
0: Folytatnám,
1: Még ezt így egy kicsit akkor összefoglalnánk esetleg a hallgatóknak, akik leginkább a háttérzajt hallották, hogy akkor szerintem a betelefonálunk nagyjából azt az álláspontot képviselte, hogy itt nincs. Tehát, hogy nincsen igazából olyan megoldás, ami tehát, hogy támogatni kéne az akkumulátorgyártó üzemeknek a betelepülését. És ugye, amikor én ezt a kérdést feltettem arról, hogy mi lenne a minimum cél, vagy amivel már elégedettek lennénk, Akkor én nagyjából pont erre akartam rákérdezni, hogy ez lehet egy cél, vagy ez nagyon radikális, ez nagyon lehetetlen, és azért elégedjünk meg azzal, ami ennél lentebb van.
0: Igazából ugye most el kell különíteni, vannak már meglévő és működő üzemek, és vannak tervek, hogy még mindenféle, főleg most a hulladékgazdálkodás szempontjából rengeteg sok hulladékfeldolgozó üzemet kell majd ide telepíteni. Az mindenképpen egy elérhető és egy reális cél, hogy legalább azok az üzemek, amelyek működnek, azok tartsák be a jogszabályi kereteket. Hogy legyen egy olyan hatóságunk, aki valóban hatékonyan tudja őket ellenőrizni, szankcionálni, és hogy nem kell, hogy feltétlenül minden korábbi ilyen hagymázas álom megvalósuljon ezekkel a tervekkel kapcsolatban. Ugye most a legutolsó jó hírunk, hogy Szolnokon úgy tűnik, hogy az elektrolitgyár nem is fog megvalósulni. Tehát én azt hiszem, hogy ahhoz, amit a hallgató az előbb mondott, hogy bebizonyosodjon, hogy ez mennyire zöld, ahhoz kellett volna ez a stratégiai környezeti vizsgálat, amihez egyébként most is ragaszkodunk. Hogy a tervezett üzemek esetében végezzék el, és felülvizsgálatot is végezzenek el a már meglévő üzemek kapcsán, amikkel már rengeteg probléma volt.
1: Jó, akkor én ezt még, most már mindjárt elmegyünk egy zenei szünetre, de előtte akkor én most ezt úgy foglalom össze, hogy az Orbán kormányzatnak a szokásos gazdasági víziói közül, korrupt megoldásai közül, ugye az egyik volt ez az akkumulátorgyáraknak a kontrollálatlan, ellenőrizetlen betelepítése, és hogy ennek aztán a középromjaival, a hosszú távú hatásaival pedig akkor magára maradt mind a lakosság, és itt van a következő kormányzatnak, az önkormányzatoknak, stb. A feladat, hogy ezzel meg kéne küzdeni. És Györgyi még akar valamit mondani.
2: Igen, még kiegészítem azzal, hogy most ott állunk ebben a történetben, hogy ugye szükség lenne energiatároló kapacitásokra Magyarországon, és ez is egy olyan kérdés, ami stratégiai gondolkodást igényel. Tehát, hogy ugye le fogunk telepíteni rengeteg energiatároló egységet településekhez, és ez is kérdés, hogy ezt milyen alapon, tehát most lítium, meg csak lítium technológiákat fogunk telepíteni, vagy más technológiákat. Ezekről társadalmi párbeszéd kell, melyik hova, megint csak a konkrétumokat tisztázni, hogy hova lehet letelepíteni, és hova nem. Egy vízfázis fölé le lehet telepíteni egy ilyen nagy energiatároló egységet, vagy nem. Lítium alapon, vagy nem. Tehát, hogy ezek mind olyan kérdések, amiket meg kell most vitatnunk. Ugye Andi pedig elmondta, hogy miről nem esett szó, vagy miről nem volt igazából stratégiai gondolkodás. Vagy
0: hát vita. És az átláthatóság, amit továbbra sem látunk fejlődni, tehát ebben nem látunk fejlődést, hogy átláthatóbb legyen ez az egész.
1: Uh-huh. Jó, szerintem innen folytatjuk, jó? Egy picike zenei szünetet tartunk.
4: Kedves hallgatók, ez itt a Drágám, hol a vacsorám, a Tilos Rádióban, vendégünk Bela Györgyi és Szaszkó Andrea, és az a lakossági érdekképviselet az akkumulátor szektorban a témánk.

megbocsát. Egy jó asszony mindent megbocsát. Egy jó asszony mindent megbocsát. Most is megbocsát, most is megbocsát neked.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Tilos Rádió és a Drágám, hol a vacsorám? 2026. október 14-i élőadását halljátok, a pontos idő 10 óra 55 perc.
1: Köszi, Évi.
0: A mai témánk az akkumulátorgyárak, illetve az akkumulátorszektorral kapcsolatos problémákkal kapcsolatos lakossági összefogás és érdekképviselet, és ebben a témában vendégünk Bela Györgyi és Szaszkó Andrea, és már meg is van, hogy merre vinnénk tovább ezt a témát.
1: Igen. Hát egyrészt követtük a chatfalat természetesen élénk érdeklődéssel itt a szünetben, másrészt meg mi is beszélgettünk, és akkor, hogyha jól értjük, ez azt jelenti, hogy az akkumulátorgyárak betelepülésétől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ezek valamit gyártani fognak, utána ezek az akkumulátorok kikerülnek a lakossághoz, vagy bárkihez is használatban lesznek, utána meghalnak ezek az akkumulátorok. Ez ugye alapvetően egy veszélyes hulladéknak minősül, amivel valamit kezdeni kell. Ezen kívül pedig a gyár maga is termel veszélyes hulladékokat, és hogyha meghal a gyár, akkor azzal is kezdeni kell valamit. Tehát itt egy ilyen egész nagy-nagy életciklus, tehát az akkumulátorgyártásnak az életciklusát, ilyenre valami más szót használtatok, de hogy itt mindegyikkel vannak ilyen problémák, ugye?
2: Igen, hát ugye ez már néhány éve eléggé világos számunkra, hogy az akkumulátoripari értékláncnak szinte majdnem minden láncszemét szerette volna az Orbán kormány, hogyha itt megvalósul. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a bányászat az nem, mert ugye ritka földfémeket igényel ez az iparág, és ezért is nagyon fontos, hogy ezeket a fémeket valahogy visszanyerjék még a hulladékból is. Majd erre fog egyébként ez a beszélgetés majd valahogy kiukadni. Tehát, hogy itt alkatrészgyártás, alapanyaggyártás, raktározás, a hulladékfeldolgozásnak különböző módozatai, a pirometallurgia, a hidrometallurgia, mindenféle lesz, és hát ez elég aggasztó egyébként, mert a hulladékfeldolgozás az, ami a legeslegveszélyesebb és legszennyezőbb láncszeme ennek az egész iparágnak, tehát nem csak cellagyártás meg összeszerelés van, hanem ez mind.
0: És a hulladék az a gyártás során keletkező hulladék, vagy a már nem működő akkumulátorok, vagy...
2: Is-is. Is-is. Tehát egyrészt ez az iparág, a cellagyártás rengeteg sok selejtet termel már eleve. És ahogy lejár az akkumulátoroknak az életciklusa, ez ugye nyilván fajtától függ, hogy melyiknek mennyi, ezek visszakerülnek a gyártóhoz, a gyártó cégekhez. Hát jellemzően nem Koreába fog mondjuk a Samsung akkumulátora visszakerülni, hanem ide. És például ezt is mi egy célkitűzésnek gondoljuk, hogy nem kell, hogy minden akkumulátor hulladék feldolgozó üzem az ide jöjjön, de én most itt átadnám ezen a ponton a Györgyinek a szót, mert ő ezt személyesen éli meg a kis tartsai ügy kapcsán.
3: Igen, köszönöm. Tehát még annyival kiegészíteném, hogy nem csak szolid szennyezések keletkeznek, hanem akár szennyvíz kezelési probléma is ez az akkumulátor hulladék, és a gyártásban ugye vannak selejtek, meg kész, a késztermék, vagy az át nem vett késztermék is egy forrása lehet a hulladékoknak. És ugye van kiterjedt, Magyarországon van kiterjedt hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás, ami struktúráltan kezeli az adatokat, de amit mi hiányolunk, hogy gyakorlatilag a kezdetektől a végéig, tehát az értéklánc egész folyamata során nem követhető végig se az anyag identitás, tehát hogy hogyan alakult át az anyag a kezdetektől a végig, és milyen eseménytörténet van, tehát hogy mi történt az akkumulátorokkal. És vannak anyaghulladékáramok, de hogy ez nincs végigkövetve a teljes értékláncon, ezért nem tudjuk, hogy hol van, kinél van, vagyis hát csak részben tudjuk, nincsenek összekapcsolva ezek az adatok, miből származik egy-egy hulladék, vagy egy anyagáram, hulladékáram, mit tartalmaz maga a például, hogy történik egy feldolgozás, egy beavatkozás, egy darálás például, akkor a kijövő anyag az mit tartalmaz. Azt sem tudjuk, hogy milyen műveleteken ment végig az a...
1: Mit darálnak az akkumulátor gyártás folyamán vagy után?
3: Hát az egy feldolgozási mód a hulladéknak a darálása, és akkor a darálás után lehet kivonni belőle az újra hasznosítható
1: anyagokat. Tehát amikor a nyugdíjas akkumulátor meghalt, akkor őt utána ledarálják.
2: Hát katódfóliát, anódfóliát, mindenfélét darálnak.
3: Hát ugye a kis tartsai eset pont azért is érdekes, mert ott egy ilyen darálásra való engedélyre rendelkezik a telep, tehát hogy ott működik egy daráló, vagyis pontosan nem is tudjuk, hogy működik, mert volt tesztüzem, de hogy most akkor például pontosan ennek a tesztüzem vizsgálatnak mi az eredménye, az már nem elérhető számunkra.
1: Tehát valaki valahol letesztelte, hogy...
3: Hát igen, tehát még kis tartsán működik egy ilyen, de több az országban, ahol ilyen darálással történik a úgymond black mass, vagy nem tudom magyarul, hogy van ez.
2: Hát igen, még nem, tehát ez elő feldolgozásnak egy első fázisa.
0: A hulladék feldolgozás első fázisa, igen, a darálás.
2: Igen.
3: Uh-huh. Hát igen. És
0: bizonyos.
2: Hát nem először sósvizes lemerítés, de egyébként ez a darálás, ez több helyen előfordul.
3: Igen, és mindez egy olyan telephelyen kis tartsán, ahol ott van a Florfelen kórház egyből a telephely mellett, gesztenyés, óvoda, típegő, bölcsöde. Tehát, hogy...
1: Milyen messze? Pár száz méter?
3: Igen, tehát, hogy a szomszédos
1: terület. És amikor készültünk erre az adásra, és előtte beszélgetünk, akkor mondtad, hogy ez egy nagyon érdekes üzem vagy hely, mert nem is erre kértek engedélyt, hanem valami másra, tehát hogy valahogy így ilyen ügyesen lett.
3: Tehát én úgy fogalmaznék, hogy sokféle engedéllyel rendelkezik. Tehát ez a telephely sokféle engedéllyel rendelkezik, nem veszélyes hulladékkal, veszélyes hulladékkal rendelkezik a akkumulátor hulladék feldolgozással is, tehát nem az van, hogy engedély nélkül. Rendelkezik többféle pontforrás, pontforrás kibocsátási engedélyekkel, tehát akkor rendelkezik...
1: A pontforrás kibocsátási engedély az azt jelenti, hogy valaki veszélyes anyagokat juttathat kontrollált módon a levegőbe?
3: Levegőbe, igen.
1: Jó.
3: Tehát, hogy többféle, nagyon sokféle engedély...
0: Nem.
3: De ez természet, tehát hogy ez
1: tehát, hogy ipari van,
3: működés velejárója, hogyha valamit kibocsájt, akkor ez kell ilyen engedélyt rendelkezni. Viszont ugye itt az a fő nehézség vagy probléma, hogy ezek az engedélyek nincsenek összekapcsolva, tehát van egy csomó fajta engedély, de és ezeket különböző időpontokban adták ki, igényelték. És nincs egy egységes kép arról, hogy most akkor...
0: Konkrétan mit csinál a környezetével?
3: Konkrétan azon
0: a
3: telephelyen.
1: Uh-huh. Tehát mint egy ilyen hulladékfeldolgozó kis gömböc, akkor az elején volt engedélyem erre, utána igényeltem még arra, meg amarra is. És hol kéne ennek összekapcsolódni amúgy? Tehát, hogy ez így...
3: Hát egy egységes környezet hatásvizsgálati eljárásban, illetve szükség lenne egy felülvizsgálatra, tehát az, ami eddig történt, azt nézzük meg, mi történt, milyen szennyezés, milyen terhelést okozott.
1: És mert hogy ezek összeadódnak valójában.
3: Összeadódnak, tehát egy telephelyen, és ráadásul ugye itt több helyrajzi szám van, több cég, tehát nem egy cég van egy telepen, hanem több cég, azok többféle tevékenységet folytatnak, tehát ezeket egységesen kellene nézni.
2: Egy gondolatot hozzáfűznék ehhez. Szóval eszembe jutott az a mese, amikor a farkas be akar menni a kismalac házába, és akkor benyújtja az első lábát, és könyörög neki, hogy... Na hát körülbelül ehhez hasonlítanám azt, hogy például kiadnak egy tevékenységre telepengedélyt, mondjuk egy településen, ami nem veszélyes. És aztán szépen jön oda mindenféle. És jön a veszélyes is. és akkor egyszer csak az emberek nem is értik, hogy az hogy került oda. Mint ahogy elmondja a Györgyi, hogy közintézmények és lakóházak lehetnek egy ilyen üzem közelében, ahol egyébként már konkrét baleset is előfordult, meg
1: tűzeset is volt, ugye?
2: Tűzeset is, szennyezés is, minden volt. Na most erre például tipikus. Tehát nem azt mondják, hogy nem vizsgálják először a környezeti hatást, és környezethasználati engedélyt adnak ki, majd telepengedélyt, hanem először kap egy telepengedélyt. És szépen oda betelepül. És nem tudnak mit csinálni az emberek, mert meg se kérdezik őket.
0: És ugye ez történt Kistarcsán?
2: Maglódon is ez történt, tehát ők is az ESD Work kapcsán hasonló problémákkal küzdenek. Ezt is meg lehetne jogi szabályozással oldani.
3: Igen. És ugye Kistarcsán említetted, hogy konkrét veszélyeztetések is történtek. Ugye ezt a telephelyet az Alteo Cirkulár működteti, és ugye 2026. augusztus 31-én volt egy tűzeset, ahol a telephelyen működik egy nemes fémkohó, és annak a kültéri porelszívó berendezésében történt egy tűzeset, és hiába volt egy nagyon professzionális terv arra, hogy a társaság felkészült arra, hogy egy ilyen szituációban, egy havárias szituációban mit tesz, de mégis a lakosság riasztotta a tűzoltókat, tehát hogy ez is kicsit a bizalmatlanságot okoz.
1: Havária, vagy ilyen?
3: Igen, egy tűzeset volt gyakorlatilag. Illetve volt egy áprilisban tavaly, vagy ebben az évben egy munkavédelmi bírság, ami gyakorlatilag 20 féle hiányosságot állapított meg, és ahol 9 dolgozó súlyos veszélyeztetettségét, vagy kitettségét állapították meg. Tehát itt gyakorlatilag nikkel, kobalt, mangán, expozíciós problémákat azonosítottak, és hát egy 16,2 milliós bírsággal, munkavédelmi bírsággal sújtották a céget, tehát itt vannak aggasztó körülmények, fogalmazunk.
1: Az Óvi Bölcsi és a kórház mellett.
2: Igen. Hát meg az Alteo Cirkulárnak van egyébként az országban máshol is telephelye, és máshol is voltak nagyon-nagyon komoly problémák vele. Akár csak szabálytalan tárolás kapcsán, egyébként a Gödi Samsung iparterületén belül is működik Alteo, illetve korábban Éltex, ugye ez a Tiborc érdekeltségű Éltexről beszélünk, ami nagyon sokáig nem is kapta meg januárban lejárt az engedélye, a környezetvédelmi engedélye, és sokáig nem is működhetett. Tehát innentől kezdve nem tudjuk például, hogy a Gödi Samsung gyárban legyártott selejtes, illetve selejtes cellákat, amit sósvizes lemerítésben kell részesíteni, mielőtt tovább tudják szállítani, tehát töltésteleníteni kell, és további feldolgozási folyamatoknak átadni, hogy ezekkel mi történt. Hogy hol tárolták, hogy kihez került, mert hogy nincs más ilyen engedéllyel rendelkező létesítmény. Tehát, és ezt nem kezelte az állam, nem érezte problémásnak, miközben az ország különböző pontjain össze-vissza találtak, ugye például az átlátszó mindenféle akkumulátor hulladékot, alapanyagot, tehát hogy ez nincs megoldva.
3: Jó, hát összefoglalva azt gondoljuk, és erre van egy nagyon jó anyaga, nagyon jó átgondolt koncepciója az Akárta is csapatának, hogy ezt a hulladék kérdést ezt nagyon komolyan kell venni, nagyon, és szükséges egy ilyen eseménytörténet, anyag hulladékáramok követésének, következetes rendszerének, digitálisan követhető rendszerének a kidolgozása, hogy elkerüljük azokat az eseteket, amiket akár Kistarcsán, vagy más településeken megtapasztaltunk, akár például Salgó-Tarjánból 600 tonna használt akkumulátort éveken át termékként kezeltek, és nem
1: hulladékként.
3: Tehát, hogy ez is jellemző.
1: És ez mit jelent ez a különbség? Igen, tehát termékként kezeltek?
2: Hát a veszélyes hulladékot nem lehet akárhogyan tárolni, nem lehet akárhogyan szállítani, mert egy közúti balesetnél akár halálos baleset is előfordulhat. Tehát például a katódalapanyag, hogyha ezekből a big bag zsákokból kifolyik az útra, és valaki közvetlen kontaktusba kerül vele és beszívja, az halált okozhat. Tehát ezt tudjuk a Generis Kft.-nek a vezetőjétől, aki egy ilyen közmeghallgatáson például ezt előadta. Tehát ez nagyon-nagyon nem mindegy. Nem lehet szabad ég alatt tárolni ezeket.
1: És akkor Salgótányában előfordulhat, hogy úgy szállították, mint terméket, tehát nem.
2: Igen.
1: És utána ott úgy tárolják, mint hogyha
2: ez
1: nem lenne probléma.
2: Ez egyedi jelzést kapnak az ilyen szállítójárművek, hogyha ha veszélyes anyagot szállítanak, tehát egészen más. Most például újra engedték működni ugye az Alteo üzemet ott Gödön, de semmilyen olyan kérdésünkre, ami aggályos volt, hogy például ez a föld alatti tartály, honnan lehet tudni, hogy abból nem mehet ki semmi, hogy vízbiztos, tehát záródik, hogy erre nincsenek biztosítékok, hogy nem lehet az anyagáramokat követni, hogy milyen típusú akkumulátorokat merítenek ott le, ezeket a sós, ezt a sós vizet, amiben töltéstelenítik, milyen gyakran cserélik. Tehát, hogy annyira slendriánok az engedélyek, és ez átmegy a hatóságon.
0: Engem egy kicsit most azt kezdett el foglalkoztatni, hogy mennyi szaktudást, meg tudást szedtetek magatokra az évek során. Tehát azt hallom, hogy nagyon vágjátok ezeket a folyamatokat, egy csomó szakszót használtok, hogy ez így rátok ragadt, vagy ez hogy van?
1: Nekem is ez jutott eszembe, hogy 15 évvel ezelőtt gondoltátok volna, hogy ennyit fogtok tudni az akkumulátorokról?
2: Nem. Őszinte szóval nem is állt szándékomban, teljesen más érdeklődés irányultságomban. Tehát ezt hozta az élet, és meg kell birkózni vele, meg hát nyilván itt tudunk egymáson is segíteni.
3: Igen, meg azt, tehát ezt a sokféle információt, meg tudást nem egyedül szedtük fel, hanem itt egy komoly civil együttműködés van, a mi esetünkben, Gödöllő esetében is nagyon sokan, vagy többen dolgozunk azon, hogy információt gyűjtsünk, értelmezzük, egymással megosztjuk az értelmezéseket. Említettem Ali Györgyöt, aki ebbe élen jár, hogy nagyon sok információt legyűlt az internetről, feldolgozza, előfeldolgozza nekünk, és akkor utána segíti azt, hogy utána ebből értelmezés legyen. Ugye azért jó az akár te isben is dolgozni, mert ott is rendszeresen összeülünk, beszélünk,
1: tehát vannak
3: tanulunk
1: ilyen,
3: egymástól.
1: Tehát vannak ilyen egyesületi alkalmak, amikor tulajdonképpen tanultok arról, amivel foglalkoztok.
2: 3 hetente szoktunk összegyűlni, hát jellemzően online, mert ugye olyan sok 100 kilométer választ minket el egymástól, hogy lehetetlen gyakran személyesen találkozni, de hát azért a csapatban vannak jogászok, vannak vegyészek, van biológus, van talajtani professzor, vannak szociológusok, szóval rengeteg értékes tudás halmozódott fel, és vannak külső segítőink is, és méltánytalan lenne egyébként, ha őket nem említenénk meg. Tehát vannak az akár te isen kívül olyan szövetségeseink, mint például a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi tagozata, akik segítenek abba, hogyha például valamit rosszul fogalmazunk meg, hogy hogyan lehet azt jól és tényleg profi módon
1: hogy szakmailag is
2: így van.
1: Legyen biztosan.
2: A Greenpeace vegyi anyag szakértője Simon Gergő is nagyon-nagyon sokat segített már nekünk. A Nagy Tavak Vizes Élőhelyek Szövetsége például most egy olyan projektben van, ugye az Élőtáj 2040 programsorozat, aminek a keretében akkumulátoripari konferenciákat tudunk tartani. Ez lesz majd Gödön november 13-án. És ennek lesz a fő csapás iránya az, hogy bemutassuk a Pest megyei küzdelmeket. Sokan vagyunk sajnos Pest megyében, akik érintettek ebben a témában.
1: És akkor ez egy nyilvános konferencia, amire vártok érdeklődőket, vagy?
2: Alapvetően lakosokat várunk.
1: Tehát helyi lakosokat?
2: Igen, tehát ez semmiképpen nem szakmai szakmaira tervezett, és Pest megyéből igen, tehát Sóskútról, Fótról, Gödöllőről, Kistarcsáról, Maglódról és Gödről is várjuk, mert hogy ezek a létesítmények, ezek kapcsolatban állnak egymással, és bizony a környezetvédelmi hatóságnak a munkájával kapcsolatban is látjuk, hogy hát egyrészt vannak következetlenségek, amit egyik helyen így alkalmaz, másik helyen úgy, másrészt pedig rendszer szintű problémák, és ezekre szeretnénk rávilágítani.
3: Még annyit mondanék, ezt is megemlíteném, hogy mi például rengeteget tanultunk a Facebookról. Tehát, hogy itt nagyon sok, tehát a mi kommunikációnk, az sokban épül a Facebook csoportokban történő kommunikációra, tehát ezeket az információkat megpróbáljuk mindig közérthetően elmondani egy Facebook komment vagy bejegyzésben, és akkor jönnek rá a kommentek, a kérdések, és ezekből a kérdésekből rengeteget lehet tanulni, mert ezeket is igyekszünk megválaszolni, és ezek, ahogy ezeken gondolkodunk, az is egy olyan tudásteremtési folyamat, ami nagyon hasznos.
1: Nekem ez lett volna, hogy még a másik kérdésem az előbb, amikor azt kérdeztem, hogy igen, 15 évvel ezelőtt ezt gondoltátok-e volna, hogy ennyi szakszóval, tényleg szakmai zsargonnal el tudjátok mondani, hogy mi történik az akkumulátorgyártás előtt, alatt, után, hogy olyan tapasztalatotok van-e, hogy esetleg azért nem üti át a közinger küszöbét ez valahol, mert tele van szakzsargonnal. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon szakma, hogy ezt hogyan lehet kommunikálni szélesebb tömegek felé. Ez. És akkor, amit Györgyi mondott, igen, hogy gondolom a Facebook posztok alatti kommentek az valami ebbe az irányba visz, ugye, hogy ezt hogy kell úgy. De Andrea is akart még előbb mondani.
2: Igen, az jutott eszembe egyébként, hogy ezen nagyon sokat törtük el mi is a fejünket. Hát én sólyok szakmabéli kereskedő vagyok, tehát ezek a borzalmas fogalmakkal én is csak a 8 éves küzdelmünk alatt találkoztam. Viszont már voltak olyan alkalmak, például a Bolygóban tudtunk tartani ilyen jópofa előadást, interaktívat, hogy játszottunk ezekkel a szavakkal, mint például, amit te kérdeztél, vagyis hát nem a barna mezős beruházást kérdez, de az ugye a zöld mezős beruházásról kinek mi jut az eszébe. És mindenkinek csupa szép dolog jut az eszébe, miközben nem az. Tehát lehet így játszani, és erre van befogadó készség is. De nagyon nehéz ezt valójában úgy átadni, hogy az emészthető is legyen. Ez sokszor még nekünk is az, mert hát mi is a tudásunkat azt ugye évek alatt ilyen közadatigénylésekkel, mindenféle iratok, közlönyök, kormányhivatali dokumentációknak a tanulmányozásával szedtük, és ez borzasztó kinkeserves. Meg ilyen több száz oldalas engedélyezési dokumentációkat kellett laikus fejjel értelmezni, és kérdéseket föltenni rá, szóval nagyon nehéz.
0: Nekem még egy olyan gondolatom van, hogy ez, ahogy hallgatlak titeket, az jutott eszembe, hogy az akkumulátorgyártásnak, vagy ezeknek a gyáraknak a szóval, hogy a problémák, amiket okoznak, egyfajta ilyen mentális vagy érzelmi mérgezésként is lehet azt felfogni, hogy mondjuk ez az életetekbe ennyire bejött, ezzel kell foglalkoznatok, nem kell, de hogy ezzel foglalkoztok, mert fontosnak tartjátok, mert szeretnétek, nem tudom, biztonságban élni, és hogy civil embereknek igen, szóval, hogy ezt így, hogy nem valami könnyűvel, felemelővel, sikerélményekkel kecsegtető dologgal foglalkoztok, hanem azzal, hogy akkor hogyan legyen valami minimális biztonság, meg milyen problémák vannak, és hogy ez is egyfajta mérgezés.
1: Igen. Én nagyjából ugyanezen a gondolatmeneten haladtam amúgy, ahogy így hallgattalak benneteket, hogy Andrea, te is azt mondtad, hogy alapvetően ez téged nem érdekelne, ha nem lennél kénytelen vele foglalkozni. Hogy ti magatok így hogyan kapcsolódtok ki, vagy tehát, hogy ezt hogy lehet megoldani?
2: Hát én most se lehet, nem is magamról minden. Beszélek, mert jó. Nekem az jutott eszembe, hogy az egyik társunk ott a Gödértnél, aki nagyon inspirált engem, mondtam a 2026-os közmeghallgatáson, ő is inspirált, ő volt az egyik, aki legjobban. Ő például a zajhatás területen belül él. El lehet képzelni, hogy egy olyan gyárnál, ami 8 éve egyfolytában növekszik, és egyre több zajpont forrása van, és már 2018-ban zavaró volt a zajhatása, és ott él 600 méterre a gyártól, és brutális hatásoknak van kitéve, főleg a pihenő idejébe, hogy ez mit jelent. Tehát nem csak maga a téma, hanem hogy ő állandó elszenvedője ennek az egész dolognak, amit tagadnak. Amit tagad a kormányhivatal. Pedig jegyzőkönyvek, 5 jegyzőkönyv bizonyítja, hogy igaz. És mégsem történt meg az, hogy megszüntetik a gyárnak az üzemeltetését. Azóta is ugye keresetünk van bent a Budapest környéki törvényszéken, pereskedünk. És egyszerűen nem tudjuk elérni azt, hogy valójában ezek az emberek mentesüljenek ezek alól a brutális, többfrekvenciás, állandó hatások alól, hanem még több, még 120 zajpont forrás. Ezt elgondolni borzalmas.
1: Igen. Tehát
2: ez a gondolat maga borzalmas. Egyébként van olyan szempontból, még ez furcsa, amit fogok mondani, de jó hatása is, hogy annyi jó emberrel és okos emberrel találkoztunk és kapcsolódtunk, és ennek az eredménye az, hogy most valamit talán nagyon-nagyon lassan el tudunk érni. Hogy ez egy fantasztikus igen. dolog.
0: Biztos, hogy van felemelő része, meg inspiráló része, hogy arról is beszéltél, csak mégis nem tudom.
2: Most amit gondol.
3: Hát én azt mondom, hogy nagyon sokban megkönnyítené az életünket, hogyha nem ki kellene húzni a hatóságokból, meg a önkormányzatokból az információt, meg a cégektől, hanem ezek így rendelkezésre állnának, és nem az vinni el a küzdelmet, hogy az így szedik adatigénylést, meg kell írni, hanem kapnánk ebben segítséget, és mondjuk egy önkormányzat is tudná segíteni a lakosságot abban, hogy független szakértőket ad segítségül egy-egy ilyen nagyon nehéz szakmai anyagnak az értelmezéséhez, vagy független jogi segítséget, és akkor nem nekünk kellene jogszabályokat böngészgetni, meg próbálni elhelyezni ezt a történetet, megérteni, mozaikból összepakolni mindent, akkor ez egy egyszerűbb...
1: Lehetne könnyebb.
2: Az egészben a legszürreálisabb történet, az nem is maga az, ahogy te mondod, hogy a gond, hogy nem tudunk mással foglalkozni, azért nagyjából tudunk. De hogy a hatóság, akinek az lenne a feladata, hogy védje az állampolgárt, védje a környezetet, azzal állunk perben. Tehát ez egy olyan borzalmasan szürreális történet. Most csak mondom, pont itt a zajt emlegettem, hogy most brutális a Samsung zaja, és azt írták a panaszosoknak, hogy most azért brutális az a Samsung zaja, mert zajvédelmi intézkedések történnek, amik zajjal járnak. Tehát, hogy ilyeneket mondanak, ami egészen elképesztő, és mindig valamit mondanak. Most éppen zajvédelmi terveket valósítanak meg, aztán eltelik másfél év, és nem történik semmi, mert tervezgetnek. Közben meg azok az új zajpont források épülnek, szépülnek, amik már... Szóval ez borzasztó.
1: Na hát akkor mielőtt elmegyünk egy következő zenei szünetre, akkor egy ilyen lehangoló összefoglalóval így azt mondanám, hogy tulajdonképpen akkor ez így a mentális és lelki egészségét ez mindenképpen megviseli azoknak, akik ennek kitettek, ugye? Megviseli azoknak, akik itt küzdenek, és hogy különösen nehéz lehet az a része, amikor az intézményrendszer tulajdonképpen elárulja a saját állampolgárait. Elárulja és szivatja, és egy ilyen gonosz kafkai valamiben tartja őket. És akkor most szünet.
0: Kedves hallgatók, az akkugyárak, akkumulátorszektorral kapcsolatos problémák, lakossági érdekképviselet, ezekben
1: akár
0: az ügyekben,
1: akár
0: te is egyesület, ez a témánk. Bella György és Szaszkó Andrea a vendégünk, a zenei szünet után folytatjuk velük a beszélgetést.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió, és folytatjuk a Drágám, hol a vacsorám 2026. október 14-i élőadását. Az akkumulátor szektorral foglalkozunk, az ezzel a gyárakkal kapcsolatos problémákkal, átláthatatlanságokkal, küzdelemmel, a lakossági érdekképviselettel és összefogással. Bella Györgyivel és Szaszkó Andreával beszélgetünk, és nem tudom pontosan,
1: hát merre megyünk tovább. Hát ugye egy ilyen lehangoló szünettel, vagy lehangoló szünet előtti valamivel végszóval búcsúztunk el, és akkor most Györgyire nézek, innen folytatjuk, jó? És akkor a gödöllői példától remélem majd haladunk felfelé, vagy megpróbáljuk, jó?
2: Én remélem, igen. Igen, tehát említettem a műsor elején, hogy

0: több település problémájával is foglalkozik ez a lakosság összefogás, amit képviselek, és az egyik pont ez a gödöllői ügy, amikor is egy akkumulátor összeszerelő üzemet és egy nagy mértékű raktározási tevékenységet terveztek itt egy barna mezős területen, tehát gyakorlatilag egy korábbi Sony üzem területén, Sony csarnok területén. Azt kell még tudni a dologról, hogy itt most jelenleg egy közkonyha működik, az a közkonyha, ami ellátja az iskolákat, és
1: óvodákat, az idős otthont, Gödöllőn, stb.
0: Idős otthont, igen. És akkor mellé a terv az, hogy mellé telepíteni egy akkumulátor összeszerelő üzemet és egy nagy raktárat.
1: Ugyanazon a telephelyen.
0: Igen. Uh-huh. Ez a folyamat már tavaly évelején elindult, az engedélyeztetési folyamat, meg a tárgyalások. Igazából a lakosság az átlátszón keresztül értesült arról a lehetőségre, hogy véleményezheti ezt a környezeti hatásvizsgálati folyamatot.
1: Mert mint hogy az önkormányzat ezek szerint nem biztosított olyan lehetőséget a lakosságnak, nem is kommunikálták.
0: Hát inkább úgy mondom, hogy nem kommunikálta ezt. Megjelent a aloldal a linkjében, hogy itt van ilyen lehetőség, de nem volt ez kiemelve, mint ahogy egy másik később kiderült beruházásnál is nem történt meg ez a kommunikáció, és az a másik beruházás meg is kapta már azóta az engedélyt. De itt ugye az átlátszó felhívta a lakosság figyelmét, és akkor gyakorlatilag egy pár 10 nap volt, 15 nap volt, nem tudom pontosan, amikor értesültünk róla, ahhoz képest, hogy összeállítsunk egy kérdéssort, és össze is állítottunk, nagyon sok 129 kérdést összeállítottunk ezzel a dokumentációval kapcsolatban, és ezt el is juttattuk a hatóságnak, majd pedig elindult egy Facebook kampány a lakosság tájékoztatása.
1: Ezt is csináltátok.
0: Igen, ez a lakossági tájékoztatás volt, ami egy nagyon széles körű feltárta a problémákat. Na most ennek a lakossági kérdéseknek a következtében, meg a feltáró munka következtében olyan dolgokra mutattunk rá, amelynek lettek hatósági következményei is, tehát...
1: Ez mit jelent?
0: Hát azt jelenti, hogy először a cég nem foglalkozott, csak a normál üzemi működést mutatta be, el voltak tagadva bármilyen kockázatok, és mi kértük, hogy ne csak a normál üzem, hanem egy esetleges baleseti kockázatokat is vegyenek figyelembe. Ezeket aztán a cég később egy másik tanulmányban feldolgozta.
2: Ez tök fontos részlet szerintem, hogy nem elég, hogy készült egy tanulmány, vagy egy jelentés, vagy egy vizsgálat, hanem hogy oda kellett arra figyelnetek, hogy ez nem teljes körű. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy laikus látja, hogy oké, akkor ezt megvizsgálták, oké, akkor ez jó, tehát hogy...
1: De hogy nem csak az optimista verzióval kéne számolni, hanem kockázatot hordoz, hogyha például baleset történik, vagy tűzeset történik.
0: Igen. És arra azzal sem foglalkozott rendesen ez az anyag, hogy ez egy vízbázis védelmi terület, meg Gödöllőnek saját vízbázisa van.
1: Mert Gödöllő azon ritka települések egyike, ahol saját...
0: Vízbázis van, és...
2: Igen, csak hogy ez egy tök nehezítő tényező szerint. Szerintem, hogy nem elég az, hogy kapsz egy anyagot arról, hogy akkor mik a kockázatok, hanem hogy át kell azt látnod, hogy ez megfelelő.
1: Hol vernek át?
2: Megfelelő ez, igen, hol vernek át, mi marad ki belőle.
1: Ez hát igen, ez a apróbetűs rész van a szerződésben.
0: És különösen nehéz az, hogy például nem lehet megkapni az adatokat rendesen. Tehát, hogy van egy adatmennyiség, amennyit a cég hajlandó közölni, de akkor még az elején azt se tudtuk, hogy konkrétan mennyit. Mennyi mennyiségű anyag lesz itt raktározva.
2: Aha. Tehát ezek nem akartalak elterelni, csak hogy szerintem ez egy fontos részlet, hogy ez mind a ti érdemetek, hogy ezekre tudtatok figyelni. A ti munkátok.
1: De én pedig oda mennék még egyetlen pillanatra vissza, hogy akkor kellett, hogy ez egy oknyomozó portál, ugye az Átlátszó, akinek, ha jól tudom, akkor az az újságíró, aki ezt megírta, ő Gödön érintettként.
3: Hát olyannyira, hogy Bodnár Zsuzsa, ő a Gödért Egyesület alapító tagja is. Tehát ő az, aki az országos mindenféle akkumulátor problémákat feldolgozza, és nagyon-nagyon profin és részletesen leírja. Tehát nem csak Gödről, hanem máshol is.
0: És akkor valahol... zárójelbe tenném, hogy a kis tartsai esetet is feldolgozták, és az Átlátszon egy átfogó.
1: Na, itt két dolog volt, az egyiket már lehet, hogy menet közben elfelejtettem, ugye, de a másik az az, hogy akkor az Átlátszó oknyomozó portálon jelent meg ez a cikk, és utána akkor ez viszont egy olyan fajta nyilvánossághoz tudott eljutni, akik egyáltalán olvassák az Átlátszó nevű oknyomozó portált. És akkor, tehát ez megint, ez én nagyon, hát ez nagyon etikátlan szerintem azért az önkormányzat, a gyár és mindenféle hivatal, meg egyebek részéről, amikor az apróbetű apróbetűjébe rejtik el a linket, hogy erről akkor majd valahol kommunikálni vagy tájékoztatni fogják, persze ők a lakosságot, és amikor utána ez egy ennyire szűk mesdjén, vagy egy szűk csatornán keresztül kell, hogy eljusson, és valahogyan az inger küszöbét átütni a tulajdonképpen a gödöllői lakosságnak például.
0: Hát igen, és tekintve azt is, hogy közben megvan a csatorna, a kommunikációs csatornájuk.
1: Tehát tudták volna.
0: Igen.
1: Tehát erre vannak módszerek. Ja igen, és akkor a másik, ami eszembe jutott, hogy többször visszatértél már, Györgyi, hogy az adatok beszerzése az mennyire nehézkes, és hogy tulajdonképpen már ezzel mennyire sokat segítenének a ti munkátokon, hogyha elérhetőek lennének az adatok, de hogy amikor Bodnár Zsuzsa ezeket megtudja, akkor ő valamiket összerak, vagy valahol szivárog az adat? Vaj. Vagy ilyet nem kérdezem.
0: Egy ilyen eljárást, az engedélyezési eljárást nyilvánosságra kell hozni megfelelő felületeken, de nyilván nem várható el az, hogy egy civil minden héten megnézze a hatóságnak a honlapját, hogy na vajon a héten van-e Gödöllőn bármi történt-e, vagy az önkormányzatnak a al linkjét valahogy, hogy most kell-e valamit csinálnom.
1: Igen, olyan, mint hogyha mi aktivitásunkat tennék, hogy nekünk kell ellenőrizni, hogy ne kövessenek el ellenünk valamit.
3: Ez
0: igen,
3: így van.
0: Így van.
1: Ez Szomi.
3: Ez így van.
2: Szomi.
1: Ez így
2: elég
1: van.
2: Szomi.
1: Igen.
0: Jó, és akkor még a történetet befejezem, hogy visszacsatolnék arra, hogy utána az önkormányzatnak is volt egy, a mi általunk felvetett kritikákból egyre rácsatlakozva konkrétan a tűzeset kapcsán a vízvisszatartás, tehát az oltóvízvisszatartás kérdéskörét az önkormányzat is felemelte, és a hatóság felé ezzel kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket.
1: Tehát, hogyha tűz ütne ki,
0: igen,
1: és utána ott az eloltanák valamilyen vízzel, hogy akkor azzal a vízzel ugyan már ott így a vízbázis környékén.
0: Igen, mert
1: hova
0: ez nem szerencsés, hogyha szétfolyik, sőt, nagyon nem jó, ha szétfolyik, úgyhogy, vagy befolyik a talajba és beszivárog. Tehát ementén elindult egyfajta önkormányzati állásfoglalás, és utána pedig volt egy nagyon erős gödöllői lakossági nyomás. Ugye a másik nagy probléma, ami jellemző mindenütt, hogy megpróbálják a lakosságot kizárni abból, hogy ügyfélként be tudjon kapcsolódni egy ilyen eljárásba. Ebben az esetben egyszerűen azt mondták, hogy a hatások nem terjednek túl a kerítésen belül.
1: Tehát a telepeinek a kerítésén belül maradnak a hatások.
0: Maradnak, nem terjednek.
1: Tehát azonnal pár száz méterre lévő ingatlanokat, lakosokat nem fogja érinteni.
0: Nincs érintett, és akkor így nincs lehetőségünk bekapcsolódni. Csak lehetne az önkormányzaton keresztül, ha az önkormányzat megfelelően képviselne a lakosság érdeket, illetve mi egy civil egyesületen keresztül mégis bekapcsolódtunk az eljárásba, de a civilek nem egyedül, önállóan nem képviselhetik magukat, és ez jellemző mintázat megint csak, hogy így próbálják kizárni a lakosságot. És végül is a döntő fordulat akkor következett be, amikor a Lázár János településre látogatott, és azt mondta...
1: A kampányidőszakról beszélünk.
0: Kampányidőszakról. Azt mondta, hogy ez a gödöllői önkormányzat dolga, hogy itt döntsön erről, hogy mi lesz az üzemmel, és akkor az Gödöllői Önkormányzat kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy nem szívesen, vagy nem fogadja ezt az üzemet.
1: Vagyis, akkor ezt lefordítjuk ismét, tehát hogy a választási kampányban Lázár János, amikor járta az országot, hogy meggyőzze az embereket, hogy mégis jó ötlet lenne az Orbán rezsimre szavazni, és Gödöllőre értek ezeket a kérdésekkel szembesült, akkor ő simán visszapattintotta a labdát, hogy feltette a két kezét, hogy ez nem a rezsimnek, vagy nem a Fidesz Igen. kormányzatnak a dolga, ezt tessék Gödöllői Önkormányzati kérdését tenni. És ennél a pontnál, gondolom, a választási eredmények relatív jósolhatósága, és biztos benne volt abban, hogy az önkormányzat azért ebből kihátrált. Ott és
0: hát
1: akkor.
0: Ezt nem tudom, hogy mi volt emögött, pontosan igazából minden képviselő támogatta ezt az indítványt, hogy ne legyen itt üzem. És utána pedig sikerült azt elérni, hogy tehát valószínűleg ennek is hatása volt arra, hogy végül is a első fokon elutasították ezt az engedélyt. Felkerült másodfokra, mert az üzem az fellebezett, és azóta nem tudjuk igazából. Fél információk vannak arról, hogy áll az ügy, nem tudjuk. Most talán megint első fokon van, de nem tudjuk, hogy ezzel mi lesz. Hát röviden ennyi a történet. De ez azért, akár te is szempontból azért érdekes, mert ez egy orvosi ló eset, hogy mi a probléma az engedélyezéssel, az engedélyezés folyamatával, az engedélyezés engedélyezési jogszabályokkal, és nagyon sok probléma kijött, konkrétan ennél az ügynél is, de más ügyeknél is. És hát ez is az oka annak, amit azt gondoljuk, hogy itt moratóriumra van szükség, mert nagyon sok olyan dolog van az engedélyezés folyamatában, ami miatt nem lehet megítélni, hogy egy új üzem, az új üzemi telepítésnek milyen kockázatai vannak.
3: Igen. Hát beszéltünk átláthatóságról, és mi azért úgy látjuk, hogy ugye áprilisban volt a kormányváltás, hogy átláthatóság terén azért még mindig van hova fejlődni. Most egyre másra futó szalagon jönnek a mindenféle társadalmi egyeztetések. Mi magunk is részt vettünk már két témakörben, amit véletlenül jutottunk a tudomására, hogy egyáltalán zajlik. Ezek ilyen 8 napos időintervallumok, 8 nap alatt kell nekünk véleményezni egy határozat tervezetet. Legutóbb, aminek most már az eredménye is kijött a bírságolások témakörében, volt egy ilyen társadalmi egyeztetés. Ezt nemrégiben többen is kommunikálták, országgyűlési képviselők is, miniszterelnök is, ugye, hogy mennyire nagyszerű, hogy a bírságok maximumát, a környezetvédelmi hatósági bírságok maximumát 5 milliárd forintra emelték, szemben azzal, hogy korábban ugye ilyen 1 és 4 millió közötti büntetési tételekkel megúsztak súlyos környezetszennyezéseket például.
2: Gondolom nem tétel egy ilyen gyárnak, egy-négy millió, tehát ami hát, volt a...
3: Hát nem, és más probléma is van ezzel, mert mi egyébként azt gondoljuk, hogy fontos lenne megelőzni, hogy egyáltalán ilyenek előfordulhassanak.
2: Igen, tehát nem az a cél, hogy
3: tehát egészségkárosodás, környezetkárosodást nem lehet kiváltani pénzzel egyrészt. Egyrészt nem is vagyunk még ezzel teljesen megelégedve, mert ugye az Európai Uniós irányelvek szerint a globális árbevétel 3%-a, tehát az azt jelenti, mondjuk van egy Samsung SDI, aki működik Magyarországon, de a Samsung az egy óriás vállalat, mindenhol vannak vállalatai a világon. Az összbevételhez viszonyítva kellene megállapítani egyébként a bírságolás. Itt 1000 milliárd forintos árbevétel fölötti cégekről is van szó, főleg a cellagyárak kapcsán. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogyha egy-egy cég folytatólagosan követel szabálysértést, veszélyeztetést, nem csak környezetvédelmi szabály, iparbiztonsági, munkavédelmi, ezerféle jogszabályt sértenek meg, és ezeket együttesen kéne kezelni. Tehát azt, hogy valaki halmozottan követi el, nem csak környezetvédelmi bírságokat kell figyelembe venni, hanem ezt mind, és úgy már megállapítani azt, hogy bizony notórius törvénysértő, és ez esetben pedig a jogi személyekre lehessen szankciót kiszabni, hogy akkor innentől a működésed fel lesz függesztve addig, amíg nem teszel eleget azoknak a biztonsági garanciáknak, azoknak a követelményeknek, amik mellett a társadalom el tudja fogadni azt, hogy egy veszélyes üzem környezetében él. Tehát nem elegendő önmagába véve a bírságtételek növelése, mi ezt így gondoljuk. És volt, igen, tehát erre vonatkozik a moratórium, amit mi szeretnénk, hogy például egyrészt vannak olyan beruházások, amik még csak most vannak tervbe véve, amíg stratégiai környezeti vizsgálat le nem zajlik, amit szeretnénk, amíg az országos főhatóság nem fog létrejönni, és nem tudja elvégezni, mert ők azok, akik el tudják végezni ezeket a vizsgálatokat, addig ne lehessen engedélyeket kiadni, újabb engedélyeket. Szerintem ez is egy abszolút nem ördögtől való kívánalom.
1: Ott két kérdés felmerül, az egyik az az, hogy mi van a már jelenleg is üzemelő üzemekkel, tehát a moratórium az bármilyen formában őrájuk vonatkozna-e, és a másik pedig, és akkor ezt Ápolónak külön üzenjük itt a chatfalon, hogy szerintem ezek azért így részben legalább válaszolnak a kérdéseidre, hogy van esély rá, hogy a moratóriumot el tudjátok érni?
3: Nem tudom, hogy van-e esély rá. Most jelen pillanatban inkább azt mondanám, hogy nem, de ennek ellenére mi ezért küzdeni fogunk. És visszatérve a kérdésedre, igen, még azzal szerettem volna folytatni, hogy vannak olyan gyárak is, amelyek folyamatosan nőnek. Mint ugye például Debrecenben a CATL, Gödön a Samsung, ezeket is folyamatosan újabb és újabb engedélyekkel látják el. Hát akkor addig ne bővülhessenek. Tehát valóban a bővülésre is vonatkozzon a moratórium. Nem olyan nagyon messze van már az a 2027, amikor az új hatósági rendszer működésbe lép. Hát azt akkor várjuk ki. És legyen stratégiai környezeti vizsgálat, és addig bizony ne lehessen engedélyeket kiadni.
1: Tehát se bővíteni, se pedig új gyárakat alapítani. Mi van a jelenlegi működéssel?
3: Mi ezt tartjuk normálisnak.
1: És amikor feláll végre ez az intézmény, akkor tessék átnézni azokat is, akik már jelenleg működnek.
3: Így van.
0: Ez egy felülvizsgálati eljárás, tehát igen, annak is van, igen. Annak is van intézménye vagy módszere, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Tehát ezeket is meg kell csinálni. És még a főhatóság kérdésre rá csatlakoznék, hogy ugye azzal kapcsolatban is nyújtott be az akárta is javaslatokat, hogy a főhatóság, ami január 1-től indul, és a élés környezetfelelős miniszter alá tartozó intézményrendszerről beszélünk, az megfelelően erős hatáskörökkel rendelkezzen, megfelelő szakmai laborkapacitásokkal kapjon megfelelő információkat, teljes információt, és erre vonatkozólag elég fontos kritikai megfogalmazásokat tettünk, hogy ezt azt látjuk, hogy ez a jelenlegi javaslat még ezt nem teljesíti. Illetve ami nagyon fontos, hogy ne legyenek gazdasági politikai befolyásolások a hatóság működésére, mert sajnos az elmúlt időszakban ez nagyon jellemző volt, hogy a gazdasági politikai befolyás hatása volt arra, hogy valaki kapott engedélyt, vagy nem kapott, és milyen feltételekkel.
3: Meg például az is egy releváns kérdés, hogyha adódik egy vita, egy engedélyezés kapcsán, mondjuk vegyük például ezt az új hatóságot, és a civilek úgy gondolják, hogy nem értenek egyet a hatóságnak az álláspontjával, akkor kihez fordulhatnak? Milyen felügyeleti szerv lesz az, aki ezt szakértő módon el tudja bírálni? Mert mi úgy gondoljuk, hogy a minisztérium vezetése az nem okvetlen értehez, hogy meg tudja állapítani, hogy mit tudom én, egy adott zajpont forrás kibocsátása. Tehát ehhez olyan szakértelem kell, ami ezt meg tudja állapítani, és megvalósulhat az, hogy ne kelljen azonnal megint bíróságra menni a civileknek, akiknek aztán majd bizonyítani kell azt, hogy mint nem működik zárt rendszerben mondjuk egy üzem. Miért nekünk kell bizonyítani? Miért nekünk kell százezreket kifizetni szakértőnek? Miért nem a hatóság vizsgálja meg azt, hogy valóban megfelel a legjobb elérhető technológiának? Valóban, tehát ez a probléma. Ezt nem látjuk most még biztosítva. Ráadásul ugye a régebbi szakembereket fogják átvenni, most itt hát egyrészt morális kételjeink is néha vannak, meg szakmaiak is. Én úgy tudom, ezt például a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi tagozata mondta nekünk, hogy 3 év alatt ki lehetne tanítani egy olyan profi szakembergárdát, akik ugye geológusok, környezetvédelmi mérnökök, hulladékgazdálkodási szakemberek, gépészek, akik ezt a technológiát olyan szinten tudják tényleg együtt átvizsgálni, és itt az együttön nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnék, hogy tényleg megnyugodhassunk, hogy mert most is zajlik egy vizsgálat, aminek már szeptember végén vége kellett volna, hogy legyen, ugye, hogy a jelenleg működő akkumulátoripari beruházásoknak a működését ellenőrzi a kormány. De nem tudjuk, hogy ki vizsgálta, mit vizsgált, milyen eredmények, nem tudjuk.
1: Tehát az a fajta kaotikus átmenet, mint amiről nagyon-nagyon sok szektorban és területen beszámolnak, tehát nagyon nehéz volt felállítani, gondolom így az Orbán kormány 16 éve után ezt az egészen új intézményrendszert, és tényleg neki kezdeni dolgozni, meg költségvetést, meg mit tudom én miket csinálni, akkor ezzel ti is szembesültök, hogy így ez még egy kicsit lassan megy, vagy bizonytalanul megy? Vagy?
3: Hát ezzel mi is szembesülünk, meg ezek, amiről beszéltem, a társadalmi egyeztetések, olyan jó lenne, ha például egy 8 napos társadalmi egyeztetésnek nem a 4. napján döbbennénk arra rá, hogy itt most nekünk valamit azonnal véleményezni kell, mert hogy ezek olyan gyorsan követik. Ez olyan, mint amikor egy közmeghallgatást, az, hogy elindul egy engedélyezési eljárás, felteszik a kormányhivatal oldalára, aztán aki elolvassa, az részt vesz benne, aki meg nem, az nem. Nyilván most már például az átlátszó erre ráállt, meg azok a civilek, akik küzdenek a településeiken, azok figyelik ezeket. De hogy ez nem egy normális dolog. Tehát, hogy ezeket sokkal nyilvánosabban, több platformon kommunikálni kéne az önkormányzatoknak, nem egy linket oda nyomni, hanem elmondani, hogy kedves állampolgár, 15 nap múlva elindul az a folyamat, hogy te elolvashatod ezt a borzalmas, bonyolult, több száz oldalas dokumentációt, és ha akarod, tehetsz fel kérdéseket, és az aggodalmaidat kifejezheted, az észrevételeidet, és részt vehetsz. És olyan jó lenne, hogyha amikor egy közmeghallgatás megvalósul, mint most például ugye a CETL-nél Debrecenben, akkor nem azt mondaná a hatósági szakember, aki ott áll az állampolgára szembe, hogy erre most nem tudunk válaszolni, tegye föl kérem szépen e-mailbe, mert neki nem az a dolga. Neki az a dolga, hogy ott akkor válaszoljon ezekre a kérdésekre. És sokszor azt érezzük, hogy le vagyunk pattintva, tehát hogy ez így ki van pipálva, de valójában nem válaszolnak meg kérdéseket, átengedi úgy a hatóság.
0: Egy fél mondattal válaszolnak?
3: Vagy? Teljesen másra válaszolnak, ködösítenek. És ezért mondom azt, hogy sajnos még ezzel se lehetünk megelégedve, hogyha azt mondják, hogy visszaállítják a személyes nyilvános közmeghallgatásokat, mert nem kapja meg a lakosság azt az információt, amihez neki a biztonságérzete okán szüksége lenne. Tehát ez még mindig nem elég. Nagyon sokat kéne ezen a télen fejlődni.
1: Van még türelmi idő, vagy van ilyen türelmi energiátok? Tehát, hogy megnézitek, hogy mivé válik ez az új politikai és intézményrendszer, amiben élünk, tehát bízunk a happy endben?
0: Hogy... Nem tehetünk mást, de azt gondolom, hogy nagyon sok minden nem is jogszabályi kérdés, hanem szemléleti kérdés. Tehát, hogy a döntéshozóknak, meg akik a hatósági embereknek a hozzáállását is nagyon sok múlik, hogy partnerként kezeljék gyakorlatilag a civileket.
1: Ezekre a visszajelzésekre, vagy, tehát van esélyetek visszajelezni egyáltalán, például, amit mondtál, ez a 8 napos véleményezési időszak, vagy időablak, és akkor a 4. napon szereztek róla tudomást. Hogyha ezt most tudjátok valami
3: Hát egymást értesítjük. Ugye egyrészt nyilván erre is jó a szövetség, hogy mondjuk, hogy haló, itt van ez a soha vissza nem térő alkalom. És akkor ezt egyszer közösen is nyilván véleményezzük, meg nyilván de az a jó,
1: a kormány, a hivatalok, az intézményrendszer részéről ilyen visszajelzésekre mi kaptok pozitív reakciókat, hogy oké, értjük, probléma van, dolgozunk rajta, másképp fogjuk csinálni.
3: Mi ezt jeleztük egyébként a minisztériumban is, mert már benn volt az AKERTE is egy küldöttséggel egyeztetni, gyakorlatilag semmi nem volt a reakció. Uh-huh. Úgyhogy ez mondjuk ilyen szempontból sajnos szomorú, igen, de reméljük, hogy ebben csak lesz javulás.
0: Bízni lehet, hogy itt változik a szemléletmód, mert ugye a esetek kapcsán, amit említettem, jellemző volt, hogy írtunk levelet, nem kaptunk választ. Ha választ kaptunk, azzal se tudtunk mit kezdeni. Tehát, hogy ha viszont partnerként kezelnék a civileket, akkor itt komolyan vennék ezt a fajta visszajelzési kommunikációt. És még egy dolgot szeretnék nagyon kihangsúlyozni, hogy mire lenne szükség, arra például nagyon nagy szükség lenne, hogy minél több fiatalt tudjunk így a környezeti ügyek, a civil érdekvédelem területén megmozgatni, mert azt láttuk, hogy nagyon fontos lenne például, hogy a kommunikációban segítséget kapjanak ezek a...
1: Aktívak most a fiatalok amúgy ebben?
2: Egy percünk van.
1: Erre még jó.
2: Mielőtt elkezdünk belemenni, okay, ilyen témába, hogy aktívak-e a fiatalok?
0: A Facebookos megjelenésekre arra igen. Magába ezekbe a sziszifuszi, nagyon sok energiát igénylő, meg talán tapasztalatot is igénylő munkákban nem vonódtak be, de magába a kampányba például ott sikerült megszólítani.
1: TikTok, például. Instagram, minden, ami.
0: Hát leginkább, igen, Facebook, meg személyes kapcsolatfelvétel volt, tehát, hogy itt mi jártuk az esemény, a várost, és beszélgettünk emberekkel, és ott azon belül sikerült, igen.
3: Szóval vannak környezettudatos fiatalok, nekem is vannak kapcsolódásaim, nagyon helyes és nagyon aktív és kreatív egyetemistákkal, csak ők elég életerheltek, azt tapasztaljuk, de hogy nyilván ezt nem adjuk fel, nem is adhatjuk fel, mert az ő jövőjükről is szó van. Csak hát ez egyelőre nehéz ügy. Tehát általában azt mondhatom, hogy az egyesületeinkben mondjuk az átlag életkor az olyan, hát 40 és 60 között általában.
2: És akkor most itt bekapcsolódnék, de már nem fogok ezzel a gender kérdéssel, csak úgy emlékeztetném a hallgatókat, hogy egyrészt említettétek a Mikepércsi anyákat, tehát hogy anyák konkrétan benne van a szervezet nevében, meg hogy titeket is hisztériás házi asszonyoknak neveznek néha, szóval hogy lehetne ennek egy ilyen, a kor mellett egy ilyen gender vetülete is, amire most már nem lesz időnk kitérni.
1: De majd visszajöttök, jó? Igen, visszajöttök, és...
2: Egy búcsú mondatot még mondhattok, ha szeretnétek.
3: Én azt szeretném mondani, hogy... Független attól, hogy fiatalok, nem fiatalok, akik most érdeklődnek a mi tevékenységünk iránt, vagy szembesülnek hasonló problémákkal, mint amit mi a településeiken, bátran forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek a Facebook oldalunkhoz is, ugye lehet üzenetet küldeni, de van az akarteiskukac@gmail.com, akarteis2023@gmail.com. Úgy akarta is nyilván. Tehát itt is lehet nekünk üzenetet hagyni, felvenni velünk a kapcsolatot, és megpróbálunk mindenkinek a erőforrásainkhoz mérten segíteni.
2: Nem muszáj.
0: Én csak azt tudom, amit Andi mond, hogy kapcsolódjanak
1: akkor
0: hozzánk.
1: Akkor hallgatók, igen, csatlakozzatok a magyar Erin Bronkovicsokhoz, légy szíves,
2: igen.
1: És akkor hajrá!
2: Sziasztok, kedves hallgatók, ez volt a Drágám, hol a vacsorám, a Tilos Rádióban 2026. október 14-én. Köszi, hogy hallgattatok minket, sziasztok!
3: Köszönjük szépen!
4: Jó napot!
5: Jó napot, kész csók!
4: Csókolom!
6: Jó napot!
5: A lemezekért jöttünk!
6: Jöjjenek csak be! Ott vannak a hátsó udvarban.
4: Velem mi van?
6: Á, ez csak a lőrinc, a szerelő.
5: Nem minden jó, tényleg, hogy zöld szeretném.
7: Backyard Business. A Tilos Rádió 90.3.

Na, halló, Tilos Rádió 90.3, ez itt a Backyard Business Rádió műsor, két hetente szerdán, Turbóval és Bigellel. Ma én Bigell leszek veletek egy órán keresztül, a mai adásban is hanglemezekről válogatok. A mai adásban abstrakt hip-hop vagy instrumentális hip-hop lemezekből fogok válogatni. Ilyen DJ Shadow, DJ Crash, RPM, Attica Blues. Egy órán keresztül, innen a hátsó udvarba, Tilos Rádió 90.3. Jó hallgatózást mindenkinek!

0: it changed, you know.
1: My made.

flower.

Halló, halló, Tilos Rádió 90.3, az elmúlt egy órában a Backyard Business című műsort hallottátok velem, Bigella, instrumentális abstrakt hip-hop lemezekből válogattam, remélem tetszett. Két hét múlva Turbo vár titeket ugyanitt, ugyanebben az időpontban, tehát szerdán déltől egyik. A műsorunk után nem menjetek sehova, Jan Sztyep a Sick Wizzel. További szép napot mindenkinek, és kellemes rádióhallgatózás, sziasztok!

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: A Vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-e után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék. A német útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID csip hamisításbiztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews. Az idei hűvös száraz tél és a perzselő csapadékmentes nyár hatására bőséges diótermés ígérkezik a honi ültetvényeken, jelezte a szakértő Gabi Géza szekszárdi agrármérnök. Az időjárási tényezők ugyanis megtizedelték a dióburok fúrólégy lárváit, drasztikusan visszavetve az amerikai eredetű, amúgy dekoratív légyfaj populációját. Az 1983-ban Svájcban felbukkant burokfúró védekezés hiány a dió akár 70-80%-át is elpusztította Európa szerte. Idén viszont nemigen lesz hazánkban megfeketedett rothadó termés. A diófák méreható gyökérrendszerük révén kiváló szárazságtűrők, így a kifejezetten pára és nedvesség kedvelő gombák, baktériumok sem okoztak náluk különösebb fertőzést. Újságolja a sokszínű vidék.
0: Attilos Rádió hírét, halló Tatok!
2: Attilos Rádió FM 90.3, kezdődik a Szikvíz műsor, DJ Szkep vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót, jó hallgatózást hozzá a következő két órában, kezdje az Audio Active, Attilos Rádió, Szikvíz.

from Mr. Cosmo.

smash it up. I wanna break it down. I want a wall of tears.

Eddig tartott a mai Sick Viz műsor itt a Tilos Rádión. A zenéket DJ Szcsepp válogatta a berlini Reboot FM stúdióban rögzítve. Mindenkinek egy nagy sziát küldök, és jöjjön a Cexpon Ambient. Sziasztok!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes a rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék! Pöttyös lámpahordó kabóca e Corma Delicatura jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymfái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák folyáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu.
2: A kelet-csendes óceáni régióval, ahol volt második legerősebb hurrikánnyelve fejlődött a póló. Mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Csorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán ért el a ciklon szemek körül az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a négynyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennél csak 3 hurrikán volt valaha erősebb. Ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére, átszegult a kaliforniai öblön. Maradványai óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Sziasztok! Ez itt a Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión 90.3.

0: Báron Peti,
1: Sziasztok!
0: Rehoboltból,
1: Sziasztok!
0: és Vejné, Stockholmból.
1: Sziasztok!
0: És Tirdic vagyok, Spanyolországból, Andalúziából.
1: Chiclana de Frontiera.
0: Így van, Chiclana de Fronterából. És a telefonszámon 215-3773, élőben lehet minket hívni. Gyorsan elmondom, amit terveztünk az elkövetkezendő 2 órára nektek. Szeretnénk beszélni erről a legújabb Trump őrületről, ami most az hogy az oroszoktól üzemanyagot próbálnak vásárolni. Utána fogunk beszélni egy picit a lakhatási válságról, és annak örvén a spanyol választásokról is, ugye előrehozott választások lesznek Spanyolországban, illetve most elég komoly tüntetések voltak Madridban így a lakhatás kapcsán. Aztán még az 1 órában, ha belefér, akkor az október 7-éről szeretnénk beszélni, ugye 2 éve október 7-én volt az Izrael fekete napja tulajdonképpen. Hát Péter,
1: 3 éve.
0: 3 éve volt, köszi. Nagy repül az idő. Erről fogunk beszélni. Péter ugye ott megélte saját, tehát személyesen, úgyhogy arról majd egy picit elmondja, hogy hogyan érte meg, meg mi is azt, meg én is emlékszem egyébként erre a napra, ez olyan lesz, mint amikor szeptember 11-től volt. Aztán a YouTube-ra átcsúszva, második órában akarunk beszélni a Franciaországban, mi történik most ezekről az utcai harcok, diák tüntetések, stb. Vejné elmondja nekünk, mi újság Svédországban Nusival, mi történt most Nusival. És egy valamint lesz, számíthatok majd azért ilyen magyar belpolitikai rage-re is biztosan, hogy azért elég sok minden történt itthon is.
1: Az EU szavazásra is fogunk beszélni, azt mondtad?
0: Azt nem mondtam.
1: Volt most az EU-ban egy szavazás, amiről az elég fontos szavazás volt. Szerintem azt a francia diáklázadáshoz ráköthetjük, úgyhogy az is valószínűleg YouTube-on lesz.
0: Jó. Egyébként a műsor leírását majd megtaláljátok a Tilos oldalán, a tilos.hu per epizód, per szamárpad, ott vannak fenn a teljesen a leírások, illetve majd később felrakom ide a YouTube-ra is, mikor ez a adás már a live-ból átmegy, vagy a contentbe. Na kezdjük el akkor, most én hallgattam, elkezdem ezt én, jó, ezt a Trump, csak egy felvezettem. Hát most ma hallgattam például a Telexen volt egy interjú a Nyilas Gergővel erről, de egyébként sok, tehát azért ez elég sok hírt generált, úgy láttam azzal neten, hogy ugye Trump egyszer csak előjött egy ilyen doorstep sajtótájékoztatón azzal az ötlettel, hogy Oroszországtól kellene dízelolajat vásárolni. Ugye a hormuzi szoros miatt ugye folyamatosan megy fel az olaj ára, és ezt igazából mindenki csak találgatja, hogy mi lehet, hogy miért dobta ezt be. És hát ennek kapcsán tett még egy pár ilyen hülye megjegyzést megint arra, hogy Zelenszkinek le kéne mondani, ki kéne az ukránoknak találni, hogy milyen elnökük legyen, aki képes lenne békét kötni, stb. Ezek a őrületek. És hát nagyon sok megfejtést hallottam erről, hogy vajon ennek mi lehet az értelme. De minden esetre ez egy fontos dolog abból a szempontból, hogy ez megelőlegez. Ugye az orosz olajra nem olyan régen vezettek be teljes körű szankciókat az amerikaiak is, ugye akkor volt, mikor nálunk járt a külügyminiszter, elfelejtettem a nevét, a Rubio, ugye nálunk volt a CPEC-en, és azt hiszem, hogy aznap vagy másnap mondta azt, hogy most már minden országnak a Európai Unióban le kellene állni az orosz olajvásárlásról, és akkor döntöttük el mi is, hogy ó, mégiscsak megy a 103 battai finomító, másfajta olajjal is, nem csak az olasz urántípusút tudjuk finomítani. Tehát egy időben ez nagyon fontos volt az amerikaiaknak is, úgy tűnik. Most meg a Trump bejelentette, ugye, hogy 300 tonnát akar először vásárolni. És ugye ez több kérdést felvet amellett, hogy miért. A másrészt, hogy oroszoknak van egyáltalán ennyi felesleges olaja. Mert ugye a finomító kapacitásukat visszavetették az ukrán támadások az elmúlt évben olyan 20-25%-kal körülbelül. És innen átadom a szót nektek.
1: Én most éppen nézem a Brent olajnak az árát.
0: Igen, tehát nekem az volt ebből egyébként az első felháborodás után arra gondoltam, hogy ezt csak azért találta ki megint Trump, hogy minden két hétben vagy minden hétben tudják befolyásolni valamiféle ilyen statementtel az olajvilágpiaci árát. Hogy mindig a lefelé próbálják nyomni, mert ugye jönnek a midterm election az Egyesült Államokba, és ugye a magas olaj ár az nagyon rosszat tesz neki, és hát azt gondolja, hogy talán ezzel tudja még befolyásolni utolsó pillanatban. De igazából néztem az olajárát, meg se rezdült azóta is.
1: 105 dollár most az olaj, a Brent olaj, és 118 dollár az urál, az orosz urálolaj. Figyelj, tehát ez a 300 000 tonna dízel, ez annyira kevés mennyiség, hogy ebben nem is értem az egészet, hogy ebben akarja megnyugtatni a piacot, mert ez inkább ilyen piacnyugtató hatás akart lenni. Hogy először 300 000 tonnát, aztán 500 000 tonnát november 1. novemberben, aztán 1 millió tonnát még, és aztán 3 milliót. Most ez a 3 millió tonna volt a havi mennyisége Oroszországnak, amikor normálisan bizniszelt a világba. Ugye ez nem amerikai piacra megy, ez a világpiacra. Áprilisig engedte meg Trump, hogy lehet bizniszelni, tehát hogy ez nem is korlátlan időre szól, áprilisig föloldotta ezt a szankciót. És a 3 millió az a havi, tehát hogy az azt jelenti, hogy évi 36 millió ment, abban nyert Oroszország 110 milliárd dollárt, ugye kb. 160 milliárd dollár az évi hadi költségvetése az oroszoknak az ukrán háborús. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy Putyinnak is, szerintem ez igazából Putyinnak se jó, mert hogy nem olyan mennyiség, hogy igazán komoly, ez 7 milliárd dollárról van itt szó egyébként, de ez nem annyi jön be az orosz költségvetésben, mert még ugye el kell szállítani Dél-Amerikában a legtöbb részét, meg Kínában, tehát hogy még, és cégek szállítják, tehát hogy igazából ez ilyen adó révén fog, bár igaz, hogy orosz állami cégek, de hogy ez nem tiszta nyeresség, nem 7 milliárd fog bejönni a Putyinnak, tehát hogy Nem értem. Én ezt az egészet nem értem. Szerintem csak kapkod a Trump. Szerintem nem is, szerintem ezt meg se beszélte senkivel, kb. Ezt így kitalált, hogy ez így jó lesz, hogy ezt így politikailag el lehet adni Amerikába, és akkor majd ettől fog népszerűbb lenni, hát nem tudom. Szerintem az amerikaiak abban törődnek, hogy konkrétan 100%-kal többe kerül a dízel, mint tavaly.
2: Féltek, szerintem egy deci olaj nem fog menni, vagy dízel nem fog menni az oroszoktól kifele. Tehát annyi sincs, hogy nekik elég legyen, és egyáltalán nem értem, hogy a Trump az a megint így mindenkivel szembe megy. Tehát szankciók vannak az orosz olajon, ennek mi még azt veszik, a spanyolok még azt veszik, az olaszok még azzal fűtenek. Figyelj, ha már orosz olaj meg gáz, akkor egyébként ma indult a per, az északi áramlat felrobbantása miatt Hamburgban. Úgyhogy azt hiszem, hogy két ukrán, hát feltétlenül titkosszolgálati ügynök van ott perbe fogva.
1: Most ez a narratív, hogy ukránok voltak? Az a sztori, ugye?
2: Hát őket már tulajdonképpen elkapták, és tudják a helyszínhez kötni mindenféle DNS, meg egyébként pont az az érdekes, hogy ez a kettő közül az egyik, az nulla digitális és nulla DNS jelet hagyott ott. Tehát, hogy annyira jó kiképzett ügynök volt, hogy ő nem hagyott se digitális, se DNS jeleket a helyszínen. De zajlik
0: ha. Meg mondjuk az, hogy ukrán, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ukránoknak dolgoztak, tehát lehet, hogy például a lengyeleknek biztos, dolgoztak azt.
2: És biztos, hogy ezt is fogják végig mondani, hogy nem, és biztos, hogy jó nyugdíjat fognak így is.
0: Na, viszont én visszatérnék még erre, visszatérnék még az olajra, mert azt nem mondtuk végig, hogy ugye, hogy Oroszországban az egész nyáron arról voltak a képek, vagy az volt a híradókban, hogy nem lehet gázolajat kapni a benzinkutakon. Ugye a környező részeken, tehát az Ukrajna környéki olajfinomítókat, azokat így hetente lőtték gyakorlatilag úgy, hogy nem tudták helyreállítani őket. És igazából azt az olajat, gondolom, az a távoli finomítókból kellett ugye pótolni, amik nem tudom, Szibériában, vagy a keleti részeken vannak. De azért ezek mindig késve érkeztek.
1: Az egyötödét bénították meg.
2: Azokat azért is lövik a távoliakat, és azóta is folyamatosan.
1: Igen, Benni, de ez nem ilyen egyszerű. Itt játszania kell a Putyinnak avval, hogy ugye Oroszországban, amit elad dízelt, az konkrétan nem bevétel az államnak, annyira kevés pénzért adja. És neki is szüksége van bevételre ahhoz, hogy a háborút tudja folytatni, ezért avval játszik, hogy a társadalmi elégedetlenséget lövi be pontosan addig annyira, hogy az még elviselhető legyen úgy, hogy pénzhez is jusson, tehát a legtöbb tízelt azt eladja, hogy pénzhez jusson. És tehát, hogy van ad el Kínának is, ad el Indiának is, ad el Dél-Amerikának is, attól függetlenül, hogy belföld nem tud eladni, mert pénzt is kell neki. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy nincs. Egyrészt 20%-kal csökkent maga a termelés, meg a földolgozás, mert 20%-nyi infrastruktúrát sikerült használhatatlanná tenniük az ukránoknak. Másrészt, hogy a Stylis mondja egyébként, 1200 kilométerig tudnak elmenni egyelőre az ukránok, úgyhogy ha távolabb viszik ezeket, oda már nem érnek el az ukránok.
0: Viszont azok a finomítók nyilván akkor onnan a dízelt el kell szállítani a Krímben a benzinkutakhoz, meg nem tudom, ott a Novorosszia, a Fekete-tenger keleti részéhez.
1: Meg mindenhova, tehát hogy ezért nem olyan sok pénz a bevétel, mert rohadt messzire kell, Dél-Amerikába is egyébként, ők is veszik, Indiába, Kínába, tehát ez mind költségcsökkentés. Ez egyszerűen nyerességet nem tud realizálni vele a Putyin, mert annyira sok cégen megy át, annyira sok szállít. Ugye az árnyék hajóhadtestet is fel kell tartani. Tehát meg még annyi, hogy ez mi ez, hogy a Zelenszky nem kötött megállapodásokat, a Zelenszky pedig sok megállapodást köthetett volna, és új elnököt kéne választani az ukránoknak. Milyen megállapodásokat köthetett volna a Zelenszky?
2: Na, de szerintem ezt most skippeljük, és térjünk rá arra a témára, mert hetek óta halaszgatunk, nem?
0: Nem, még ehhez szeretnék hozzátenni én is egy-két dolgot venni. Például azt, hogy ugye ez egyedül ez a deal, vagy ez a bejelentés igazából senkinek nem jó, egyedül az oroszoknak. Tehát a Trumpnak ez nem jó, szerintem ezt otthon is szar eladni, egyedül, hogyha alacsonyabb lenne az dízelára, de nem lett alacsonyabb. Az európai kapcsolatait azt megint tönkret, vagy egyre rosszabb állapotban vannak ezzel kapcsolatban, vagy ennek hatására. És az egyedül az oroszoknak jó, mert ők megint azt tudják, vagy meg tudják mutatni, hogy igenis újra a világpiacon vagyunk, tudod, lehet velünk üzletelni, stb. Illetve hát a hormuzi kavarás, az tulajdonképpen az oroszoknak kedvez ilyen szempontból is. Tehát az Amerika, amit elcsinált hormuzban, azt abból ők most profitálnak ilyen
1: szemben. A Oroszországnak abszolút érdeke az, hogy az iráni konfliktus ne oldódjon meg. Abszolút érdeke, és szerintem mindent meg is fognak tenni, hogy minél hosszabban elhúzzák ezt. Ami még szerintem itt elég fontos, hogy viszont jön a tél, winter is coming, és nincs Patriot rakétája az ukránoknak.
3: Jaj, telefon érkezik.
0: Halló, szia!
3: Sziasztok, itt Robertson. Az a kérdésem támad, hogy a NATO így kollektíve nem tudja megbüntetni egyik tagját, amiért az ellenséggel üzletel? Vagy hogy ez nem megy szembe mindenféle NATO előírásokkal, meg alapelvekkel?
1: Nem, katonai szövetség. Úgyhogy nem.
3: Azt értem, de az ellenséggel üzletelni az nem stratégiailag, katonailag nem aggályos? Vagy nincs ilyen NATO kitétel?
1: De aggályosnak nem tudná szólni a NATO-ban. Aggályosnak aggályos, igazad van.
0: Viszont az mindenképpen igaz, amit mondasz, hogy ez a NATO bomlasztásához egy újabb lépés, tudod? Tehát amúgy is már a szara kapcsolat hosszú ideje az amerikaiakkal. Hát,
3: az biztos, de akkor nincs ilyen szabály, nem tudom, 48-as cikkely, hogy nem üzletelünk az ellenséggel.
1: Sajnos jó, nincs.
3: Kár. Kéne.
1: Kár, igazad van.
3: Igen, jó.
1: Köszi,
0: sziasztok!
1: Bye!
0: Szia.
2: Bye. Köszi, szia! Annyi még azt csinál, amit akar a NATO-val is értetett.
1: Ja, igazad van.
2: Egyébként... Holnap felszámolja az egészet.
1: Hát, hogyha ő kilép, akkor igazából...
2: Ja, hogy akkor ez nincs mától.
0: Ne, ez érdekes, amit most mondod. Elkezdett a Péter, az, hogy a Patriot rakétákból ugye kevés van, és Ukrajnának most azt hiszem, hogy ilyen havi tíz, vagy bocsánat, na... Nem azt hiszem, hogy havi 10 darabra, vagy napi 10 darabra. Napi
1: 360-at mondott Zelenszky, annyira lenne szüksége télen. Aha, 360. Annyi, most ez a megoldás lehetséges, hogy ennek van, képzeljétek el, a Patriot rakétának van, hogy mondják ezt, lejárati idő, vagy mikor tudjátok...
2: Szabatosság,
1: igen.
0: Van
2: szabatosság, igen. Nem olyan finom utána.
1: Ezt nem tudom, hogy nem tudom.
2: Nem olyan finom.
1: Nem tudom, mellé megy, vagy nem robban fel, vagy nem tudom, mi lehet. És a görögöknek van 200 patriotja.
0: Meg a spanyoloknak is.
1: És a spanyoloknak is. A spanyoloknak nem tudom mennyi van, a görögöknek van 200, ami szabatosság idő mindjárt lejár. És akkor azt akarják most lebizniszelni, hogy azt kapja már meg Ukrajna.
0: Itt van egy érdekes dolog, hogy igazából most már az amerikaiaknak egyedül még a Patriot rakéták, amiben tudnak, de és intelligens, tehát a felderítési információkkal célpont megjelölése.
1: Ez is nagyon gáz, hogyha a Trump ebből a fegyverre emlékeztek, mikor a Kurszki régióba beásta magát Ukrajna 9 hónapig, sikerült neki az Oroszországba egy nagyon kicsi kis rész. És azt azért tudták tartani, mert kaptak CIA információkat, meg katonai műholdra információkat az orosz csapatmozgásokról, és addig tudták fönntartani, amíg ezt megkapták. Hogyha Trump ebben a fegyverrel él, hogy konkrétan befenyíti az ukránokat, hogy gyerekek, nem érdekel, hogy háború van, csináljátok meg egy választást, mert most már unom ezt a Zelenszkit srácot, akkor figyelj, nem adok patriotot, meg nem adok információt, ami van, akkor
0: ezt a srácot.
1: Jaj.
0: De egyébként azt nem tudom, észrevette, de hogy ugye mondta a Trump, kérte már Zelenszky többször, hogy ne támadják a olajfinomítani infrastruktúrát, igen. És annak ellenére tovább támadták.
1: Nem érdekli már, nem érdekli.
0: Most a franciáktól állítólag egyre jobb minőségű információt kapnak ilyen célpont megjelölésekhez, hogy lehet, hogy Amerikának csökken ebben most már a hatása ebben is.
1: Ebben még nem vagyok biztos, viszont amióta fegyvert veszi Európa, és adja oda Ukrajnák, tehát amióta Európa finanszíroz ezt a háborút, azóta megnézze Zelenszkinek a stratégiája, nem építi bele azt, hogy Amerikával mi van. Tehát, hogy saját stratégiája van, saját védekezést terveztek. Egyébként azt tudjátok, hogy például a Patriot rakétáknak a gyártására már építettek ki infrastruktúrát Ukrajnába, csak még nem adja oda nekik Trump a hadititkok miatt, érzékenysége miatt. Tehát tudnának már saját csinálni Patriotot maguknak az ukránok. Egyébként mondjuk 2 millió dollár egy Patriot, tehát hogy nem is értem, hogy olyan jól sikerült a drón hadseregüket kifejleszteni, nem tudom. Szerintem kéne egyébként egy ilyen összeurópai projekt, mondjuk Izrael-el össze lehetne fogni, és lehetne jó kis 50 ezer dolláros Tamar rakétákat csinálni a 2 millió dolláros.
0: Nagyon drága az a Patriot, nagyon drága. Szerintem teljes. És amúgy is ez egy régi fejlesztés már. Igaz, hogy még mindig az a legjobb rendszerben lévő ilyen elhárító rakéta, de kurva drága. És ugye a Rheinmetall csinálta egyébként ezt a, vagy ők kapták meg a licenszet, vagy ők tárgyalnak a licenszért, úgyhogy ez egy Rheinmetall gyár lesz Ukrajnában valószínűleg.
1: Igen, egyébként ez most megdőlni látszik, tehát csak mondom, hogy az iráni-izraeli-amerikai háborúban én most megnéztem a százalékokat, és az amerikai támaszpontoknak a 65%-a megsebesült vagy elpusztult. Nagyon rossz. Uh-huh. Most hozták ki egyébként ezt a jelentést, nagyon rossz százalékba védekezett a Patriot. Csak mondom, hogy az Aero 3, az Aero 2, a Dávid paritjája, ami ballisztikus rakéták elleni védekezés, meg az Aero 3, ami már hiperszónikus rakéták elleni védekezésre is jó. Tehát az Aero 4, az már szedett le hiperszónikus rakétát a stratoszféra? Már majdnem az űrbe. Tehát, hogy az már Aero 4-es rendszer, az még nincs hivatalosan Izraelbe be, az még tesztelik. De az Aero 3, Aero 2, az már sorozatgyártásban, és például az is ilyen 100-200 ezer dollár. Tehát közel sincs a 2 millióhoz. Csak mondom. Tehát,
0: akkor ha hallgat minket a Mossad, akkor ezt szerettük volna ezt kérni, hogy akkor adjanak el nekünk ebből.
1: Hát jó, de először beszéltek a zöldekkel, meg a baloldaliak, hogy szálljanak le rólunk. A szamárpados bingósoknak üzenem, hogy beixeltik a lakatási válságot, mert ebből a részben is elhangzott, de még mindig nem volt.
0: Most kezdünk, már most már nem bírjuk tovább.

0: sopportazione in chissà.
1: Csak kirúgják. Németeknek dolgozik, németeknek dolgozik, nem magyaroknak. Semmi nem változott Magyarországon.
0: Ezért mindig lehet egy Facebook posztért kirúghatnak.
1: Kipróbáljuk. Várkovics, kipróbáljuk.
0: Na, srácok, a lakhatási válságról lesz szó.
2: Visszajöttünk? Sziasztok, ez itt a Szamárpad, akkor visszajöttünk Vejnivel, Báróval és Stirlitz. Parancsolj, Vejni.
0: Nem tudom, nem úgy volt, hogy én kezdem, de elmondom. Figyelj, én amiket így kigyűjtögettem dolgokat, az az, hogy itt a lakhatási válság kapcsolatban ugye egyre kevesebben, a 30-as generációban egyre kevesebben tulajdonolják a lakásukat, tehát ez folyamatosan esik. Míg a bérlakásban a lakók 40%-a lakhatásra költi, és ezek ilyen EU-s átlagok. Tehát a 40%-át a jövedelmének lakhatásra költi.
1: Venni Svédországban tudsz valamit, hogy így, hogy alakul ez a dolog?
0: Én 22 éve élek itt, és amióta itt élek, mindig lakhatási válság volt. Szóval legalábbis Stockholmban mindig kevesebb lakás volt, mint amennyi kellett, és bármennyit építettek, így soha nem volt elég.
1: Milyen a Svédországban egy átlagos, tehát hogy egy átlagos ilyen középosztály, ott nagy négyzetméterekben laknak az emberek, vagy ilyen kisebb, mik az átlagos dolgok?
2: Mondhatunk árakat is, szerintem érdekel mindenkit.
0: Fél, nincsenek átlagosak, mert nagyon függ attól, hogy hol laksz a városban, tehát hogy bent vagy kint. De most a legdurvább, amit pont a hétvégén hallottam, hogy frissen épült bérlakásokban marha magas bérek vannak, aha, és hogy lehet ilyen 1200 euró egy szobás lakásnak a bérleti díja. És ez egy bérlakás.
1: That's good.
0: Ez nagyon durva. Hát figyelj, én amikor Válófélben voltam 21-ben, akkor amiket tavasszal néztem lakásokat, tehát tavasszal, március-áprilisban, amennyire még egy háromszobás lakást ki tudtam volna venni, és ez nem bér, tehát hogy nem egy bérlakás cégtől, hanem magánszemélytől, annyira szeptemberben, nyár végén már csak egy kétszobás lakást tudtam volna. És amennyire
1: a kétszobások
0: kerültek tavasszal, hát figyelj, én most egyébként vásárlások...
1: Mi a különbség például a stockholmi régió, meg a Göteborg, meg a többi régió között? Van, mondom, nagy különbség, mondom, Stockholmban a legdrágább, mert ott

0: ott a legkönnyebb munkát találni, nem?
1: Hát fél, három nagyváros van, szóval a Stockholmmal, meg Göteborg, ezek a nagyobb városok, ahol költöznek az emberek dolgozni. Tehát,
0: aha,
1: hogy így ezeken a helyeken van, amúgy vidéken, érted, 10-20 ezer euróért csodálatos izét vehetsz, parasztudvart,
0: aha,
1: házzal, meg udvarral, meg szántóval, meg mindennel csak.
0: De infrastruktúra is van? Tehát gáz, villany, minden van hozzá?
1: A gáz az itt nem nagyon van. Gázt így a városban is alig-alig használnak, általában árammal fűtenek. De van infrastruktúra, tehát mondom, ilyen elhagyott vidéki házak, azok vannak rohadt olcsón, azt szeretne németek megvenni ilyen hétvégi háznak, de hát itt a városban. Figyelj, kiírtam egy pár adatot neked, Stockholm, tehát nem csak a város, hanem Stockholm megye, hogy úgy mondjam, abban 2000-ben 1 millió 800 ezeren laktak, 2010-ben 2 millió 50 ezeren, most pedig 2020-ban 2 millió 390 ezeren, tehát így növekszik a lakosság szám. Ehhez képest épül évi átlagos 4500 lakás. Tavaly 4200 épült, tavaly előtt 5000, de hát így...
2: És építenek szociális lakásokat? Arról van statisztikát?
1: Igen, építenek bérlakásokat, és egyébként elég az új épülő, vagy a frissen épülő lakásoknak elég nagy aránya a bérlakás, tehát szerintem más országokhoz képest, éppen itt van előttem a statisztika véletlenül. Figyelj, a kétharmada, gyakorlatilag az újonnan épülő kétharmada az bérlakás lesz, de mondom, egy újonnan épült házban olyan magas a bérleti díj, hogy az verseng a piaci priváttól bérelt lakásokkal, tehát őrület. Ami történik egyébként, még a múltkor, amikor beszéltünk volna, akkor talán már Stirlitznek ezt elmondtam magánbeszélgetésben, hogy egyébként pont ahol én lakom, itt voltak az Ericssonnak óriási telefongyára, telefonközpontot gyártott, és itt óriási irodaházakat alakítottak át lakásokká. Tehát ami annyira régi, meg annyira széthasznált irodaház volt, ott egyébként ilyen diáklakások vannak egyetemistáknak, de ami újabb, meg jobb, azokban csináltak frankó bérlakásokat, meg talán egy részét egyébként akár el is adták a szebb csinibb épületeket.
2: Az az érdekes, hogy mi hajtja ezt a lakhatási válságot, mikor állandóan azt halljuk, hogy a gyerek, tehát a népszaporulat az csökken.
1: Hát figyelj!
2: Akkor miért van egyre több vagy miért van lakhatási válság?
1: Most megnéztem ilyen EU-s izéket, nem tudom, hogy ebben tisztán vagytok, hogy most az EU próbál ezzel kapcsolatban egy ilyen szabályozást csinálni, mert városoknak megkönnyíteni magát a szabályozást, vagy hát ilyen... nem tudom, hogy hívják ezt, ilyen handoutot adna, vagy egy ilyen, tehát, hogy amihez lehet igazodni egy EU szabályt. Tehát az a baj, hogy mindenki városokba költözik. Tehát az, hogy most már az EU-ban az EU lakosok 75%-a városokba és azoknak a környékén, és ezt azt várják, hogy ez már, nem tudom, ez tovább növekszik, már 78 lesz 10 év múlva.
0: Mennyi Svédország lakossága? Mennek
1: az emberek.
0: Mennyi Svédország lakossága? 10 millió?
1: Aha, 10 millió satszper kb.
0: Akkor az kb. Ugyanaz, mint Izrael lakossága. Izrael ugye 22 ezer négyzetkilométer, Svédország az mennyi? Ez ilyen...
1: 470.
0: Izraelben 59.750 lakás épült 2025-ben, úgyhogy...
1: Hány? Bocsánat?
0: 59.750 lakás épült. 2025-ben.
1: De én csak Stockholmot mondtam.
0: Úgyhogy, jó, hát oké, de nem hiszem, hogy még 45 ezer épült volna Stockholmon kívül.
1: Visszaválaszolok még a Stirlitz kérdésére, hogy igazából ez a nagyváros és a fővárosok problémája, és ezt ez egy szintén egy ilyen EU-s adat, hogy 15 és 25 között, tehát 10 év alatt 65%-kal nőttek az ingatlan árak
0: az
1: EU-s fővárosokban. 65%-kal az árak, és 21%-kal a lakbérek. És egyébként Lisszabon, Prága, Barcelona van itt megemlítve, ahol a legdurvább a helyzet.
0: Meg kell Budapest.
1: Egyébként érdekes, hogy pont Magyarországot itt nem sorolták föl, de Szlovákia, Lengyelország és Csehország, az, amennyiben ezt a fiatalok lakás tulajdonlását nézik, ez pont fordítva alakulnak az arányok, mert itt nagyon megnőttek, de ugye hát ez a, amiatt, hogy ez, tehát régebben nem volt magántulajdon, vagy bérlakások voltak állami tulajdonban, és abban magántulajdon lett. Egyébként Bécset emelik ki, mint egy pozitív példa.
0: Mert ott rengeteg szociális...
1: Azért, mert Bécsben 100 éve van egy ilyen policy, hogy minden vállalkozás és minden magánszemély 0,5% adója, évi 0,5%, az egy speciális adó, amit ingatlanépítésekbe tolnak. És hát ha jártatok Bécsbe, ott vannak a 30-as, 40-es, 50-es évekből ezek a Bécs által épített hát, tömbök vagy lakótelepszerűségek.
0: Aha.
1: Állítólag szinte azonnal bérlakáshoz lehet jutni Bécsben, bizonyos jövedelem alatt egyébként.
0: Igen, igen, ott szociális bérlakás hálózat van.
1: Szociális alapon működik,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Bécs városa a legnagyobb bérlakás tulajdonos egyébként az egész EU-ban.
0: Így van, így van.
1: Maga a város, tehát hogy ezt ugye nem engedték ki a kezükből. Úgyhogy Bécsben van egy ilyen speckó vörös vonal. Már úgy értem, hogy ez a régi szociáldemokrata, vagy nem tudom milyen szocialista hozzáállás, ami úgy tűnik, hogy működik.
2: Bármerre jártam én, és eddig mindenhol állandóan, és mentek fel a bérlakás árak, tehát azt a saját, ugye, fizet, vagy ugye én is bérlek lakásokat, meg mások általában, történetekből is, de ugye Spanyolországban volt most ez a, egy ilyen elég komoly balhé ebből, ugye kilakoltattak azt hiszem egy 84 éves nőt, aki
1: meg is halt azóta.
2: Idős hölgyet, igen, aki egyébként ágyban fekvő ilyen magatehetetlen volt, tehát ágyjal együtt rakták ki az utcára, és az pedig az volt, hogy az ingatlant, ahol lakott, azt megvásárolta egy ingatlan befektető cég, és megemelték a bérleti... Ledozerolták?
1: Vagy nem? Tehát bontásra, nem?
2: Valamiért ki kellett költözni, az volt a lényeg, hogy ki kellett költözni.
1: És
2: igen, de nem volt semmi olyan, hogy akkor keresnek nekik, tudott helyette... Ez 40 éve bérelt ez a nő egyébként ezt a lakást, hanem ugye mindenki keresse magának adott határidőn belül. Ő nem tudott, vagy nem talált, nem tudott megfizetni, mert ugye a bérleti árak is felmentek, úgyhogy utcára került, ahol utána meghalt. És hát ebből óriási balhé volt, mert egyébként nem csak emiatt, de egyébként is ez egy nagyon feszült helyzet Spanyolországban, ahol az EU-n belül azért az alacsonyabb részben vannak, sávban vannak a fizetések, de a bérleti díjak ugye több okból is, tehát egyrészt Barcelona, Valencia, Malaga, ezek ilyen központok, ahova igen, turisztikai szempontból miatt is mennek fel az árak, nagyon sok Airbnb van, stb. Meg jönnek az expatok amúgy is melózni.
0: Nincs szabályozva az Airbnb? Például az ilyen Barcelona, meg ilyen, hogy különböző kerületekben nem lehet kiadni, mert hogy ez is a probléma, hogy rengeteg lakás igazából üresen van, tehát hogy nem lakott, hanem biznisz miatt kiadják.
1: Az a rövid távú kiadást is szabályozni akarja, illetve a szabályozás
0: igen.
1: Ilyen segítséget adni ez az
0: igen,
1: EU,
0: erre én is
1: EU szabályozás. Igen. De figyelj, erre is találtam számokat, hogy az EU-ban egyébként rövid távú kiadás az a lakások 1,2%-a csak.
0: De, hát akkor...
1: Igen, de ilyen turistákkal terhelt elő, mint Barcelona, vagy Budapest, vagy Prága, ott ez 20%-a is.
0: Aha, az durva. Hú,
2: az elég sok.
1: Az nagyon sok, igen.
0: Itt néztem meg, hogy 2021-től 25-ig 70%-kal drágult Budapesten a használt lakások négyzetméter ára. 725, átlagosan 725 ezerről 1.231 ezerre. Azért az nagyon durva.
2: Azt hiszem, hogy az EU-ban nálunk drágult a leg.
0: Azért az nagyon durva.
1: Jó, de nagyon alacsonyan is indult, azért azt ne felejtsük el, de hát
0: Ez
1: tényleg
0: tény.
1: durva, mert a lakótelepi lakás négyzetmétere 1 millió fölött van.
0: Igen, ez tény, ebbe igazad van, hogy nagyon-nagyon alacsonyra indult, és még mindig nem ért el az európai átlagot egyébként nagyjából. Bár mondjuk most már egyébként, ha eladsz egy...
1: Hát azért jobb lakást is Stockholmba venni, mint Budapesten, ugyanannyiért.
0: Az biztos, meg hogyha mondjuk már egy szegedi párszobásat is eladsz, akkor már Spanyolországba tudsz venni egy tengerpartit. Tehát, hogy így azért az komoly.
1: De csak olyat, ami engedély nélkül van építve, és amiatt elébe kerül, mint az engedéllyel épített.
0: Igen.
2: Hát szerintem egy budapesti ilyen belvárosi átlagos ingatlan az olyan 45 és 100 millió között van nézetmétertől függően, és azért itt tényleg itt tengerparton lehet kapni bedencés házat.
0: Ja,
1: Jó, is megmondja, hogy ne a tengerparton vegyél, mert ott a téli szezonban ahhoz szar.
2: Nem jó.
0: Nagyon-nagyon szeles.
2: Látbaszás.
1: Igen.
2: Hát aki a tengerparton lakik, az mind a penésszel küzd, tudod, párás.
0: Aha.
1: Beszögeli az ablakait a víz felől, és csak a másik irányba nyitja ki.
0: Na csak két percbe beszörgelem az izraeli cuccot. A lakhatásról. Itt nagyon érdekes egyébként az ingatlan helyzet, mert itt egy hatalmas egy ingatlan lufi van, amit 50 éve fújnak. Kb. Tehát így,
1: nem pukkan ki.
0: És nem pukkan ki. És mondom, tehát 2025 az a háborúnak a közepe, ugye? A legdurvább év volt gyakorlatilag. Akkor ilyen 7 helyszínen folyt egyszer így mindenki támadott minket. Tehát a hutik, a Hezbollah, a Irán, a minden. És akkor még lőttek is, még Gázába is lőttek, és akkor épült 60 ezer lakás, úgyhogy 80 ezeret kezdtek el építeni még mellett. Úgyhogy rengeteg lakás van üresen. És itt nem, ugye itt nincs Airbnb, tehát 3 éve nincs turizmus, tehát hogy akkor üresen állnak a lakások, és csak építik őket, és itt az a magyarországi, tudjátok, volt az a 3%-os ilyen kedvezményes állami támogatású első lakásra, új lakásra, azt hiszem, az konkrétan az itt az nincs. Tehát, hogy itt ilyen 1,2%-os lakáshitel a legnagyobb százalékos kb. Tehát, hogy 1,2 az átlag. De így van 0,8 is. Tehát, hogy így... Tehát, hogy itt pörög, mint az állam. Szárnyi beszól? Hát sok évre szól, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drágák a lakások.
1: Aha, itt is.
0: Tehát konkrétan mondjuk az a lakás, amire én lakok, mondjuk én nem tudom, mondjuk Cegléden lakok, tehát, hogyha Tel Aviv az Budapest, akkor én Cegléden lakok, vagy nem tudom, ja, kb., vagy Vácon, és 75 négyzetméteres ceglédi lakás, az 230 millió forint. Tehát, hogy így 220. Tehát...
2: Ez egy komoly. Azért mire azt visszapengeted, azért fú.
0: Tehát Tel Avivban 1 milliárd forintért veszel lakást. Tehát, hogy van egy ismerősöm.
1: Jó, hogy vett egyet a Fidesz izébe, nem?
0: Aha, Montefioriban lakik a családbarát, ismerős. Montefioriban lakik, az a Tel Avivi Városháza melletti utca, az ilyen belváros-belváros, és neki 1 milliárd forint fölött van most a lakása, úgyhogy az egy 70 négyzetméteres régi építésű.
1: Aha.
2: Nálunk 1 milliárd azok az ilyen svábhegyi ilyen. Tiborcs vett, azt hiszem, 1,5 milliárd ilyen lerobbantat mondjuk.
0: Mikor kijöttem ide, akkor volt 3,5 millió sekel az a lakás, és most 3,5 millió dollár. Tehát konkrétan háromszoros árra lett 13 év alatt.
2: Jó, figyeljetek, 10 perc van az adásból.
1: Hogy meg se lehet magyar fejjel érteni. Tehát
0: ja, abszolút.
1: Magyar ismerősök ide kijöttek, és az első percben próbáltam rávenni, hogy vegyenek lakást, és ne béreljenek, akkor így Hát először mindent törölni kell a fejedből, ami a lakás hitellel és lakásvásárlással kapcsolatos eddigi tudásod Magyarország, és akkor az teljesen rebootolnod kell azt a részt, vesz, el kell felejtened, annyira más itt a rendszer, de itt lakhatsz úgy 30 éve egy lakásból, hogy egy fillért nem fizettél vissza a tőkéből.
0: Aha, itt is. Jaj.
1: Kamatokat kell fizetni, és közben szépen fölmegy az ára, úgyhogy már leszalott, hogy az eredetileg 90%-os hitel, ami volt rajta, az meg már csak 15%-os konkrétan egy ismerősödnél, úgyhogy egyáltalán nem érdekli.
0: Figyelj már, Stéphanie, még arra térjünk már ki, ez tényleg érdekes szerintem a hallgatókat is, hogy egy kicsit tudnám mesélni erről, hogy mi van most politikailag Spanyolországban, hogy ez a, hogy a Sánchez akkor kiért egy ilyen előrehozott választás, kicsit felvázolnád, hogy milyen frakciók vannak szembe egymással, mik az esélyek kb. Meg ilyenek?
2: Ó, ne vigyük át azt a YouTube-ra, mert alig van már idő, és
0: jó,
2: az
0: okay.
2: Október 7-éről akkor nem tudnánk egy kicsit beszélni itt.
0: Jó, oké, okay. Átvihetjük, jó. Csak hogy ez hozzátartozik a lakatáshoz. Oké.
1: Okay. Engem érdekel, hogy mi a spanyol helyzet, de én
0: engem is. Tudom,
1: hogy én így is úgy is hallani fogom.
0: Igen, gyertek át, és
1: tudom. Hallgató, 2.15.37.73-on, hogy október 7 legyen az utolsó 8 percben, vagy a Sánchez. Engem mind a kettő érdekel. Október 7 már volt, választás meg lesz, ennyi.
0: Ja. Mondjuk október 7-hez érzelmileg gondolom egy kicsit jobban hozzákapcsolódsz, így a származásod de, miatt is. De
1: és nem, nem válik el a Sánchez téma attól, tehát az is rá van kötve. Ha...
0: Ja. Így van.
1: És nem azért van ez, mert a zsidók irányítják a világot, hanem mert Isten kiválasztott népe.
0: Igen. Azért, mert Sánchez szerint a zsidók irányítják a világot. Ez ezért van egyébként. Tehát...
1: Már 500 éve ebben vannak a spanyolok, és nem tudnak kijönni belőle.
0: Hát figyeld, október 7-e az életem legdurvább, egyik legdurvább napja volt. Na, még mai napig...
2: Mai napig szombat nem... volt, ugye?
0: Igen, mai napig nem dolgoztam föl azt a napot. Mai napig, szerintem PTSD-s vagyok egyébként a nappal kapcsolatban. Évekig egyébként nem állítottunk sátrat, meg nem ünnepeltük meg a szokotot utána. Most ünnepeltük meg először egyébként azóta. A feleségem is ugyanígy áll hozzá. Ja, reggel, még előző nap este még streameltem is, meg megmutattam így a Twitch csatornámon, hogy mi ez az ünnep, ez a Simchat Torah nevezetű, a nagy ünnep, a nagy hónapos ünnepnek a lezáró napja ez egyébként, Simchat Torah, a Tóra ünnepe gyakorlatilag ilyenkor, ilyenkor körbehordozzuk a Tórát, megmutatjuk a világnak, hogy ez a mi életünk, ez a mi büszkeségünk, és gyakorlatilag ez hozzá is kapcsolódott az a hagyományhoz, hogy ugyebár általában az ilyen óriási ünnepeken szoktak minket megtámadni, mert akkor nem vagyunk valami nagyon fölkészülve, mert mindenki ünnepel, mindenki otthon van a családjánál, ugye itt azért társadalmilag ez hozzátartozik, hogy itt nagyon nagy családok vannak, és itt mindig az ünnepekkor össze szoktak gyűlni a családok, tehát hogy együtt vannak az emberek, és itt nagyon fontosak az ünnepek, tehát hogy itt tényleg mindenki erre készül, minden, tehát hogy konkrétan ez struktúrálisan meghatározza az országot, tehát hogy ez stratégiailag egyébként nagyon jó döntés ilyenkor megtámadni az országot, ilyen nagy ünnepek van, mert tényleg ez van, hogy tudod, kevesebb orvos van a kórházakban, kevesebb katona van a határokon, tehát hogy kevesebb
2: kézbe. Nyilván ez így volt különben, hogy erre terveztek, mert egyébként utána ugye ennek, ez látszott is a védekezésen, tehát azért volt olyan, hol telt el ilyen hosszú idő, míg
0: a
2: támaszpontokon
0: ez
2: is kevesebben voltak ilyenkor, azt hiszem.
0: Igen, abszolút a hozzátartozik, ezt tényleg ezt azért emelem ki, mert egy kicsit szeretnék kiszólni az ilyen propalesztinok érvelés mellett, hogy persze, igen, tudjuk, hogy Izrael tervezte az egészet, és saját magunk lemészároltuk a saját népünket, de egyébként hozzátartozik, hogyha egy kicsit a másik oldalt is megvizsgálja esetleg
1: most
0: az embernek.
1: Már a terrorszervezeteket is Izrael építette föl.
0: Persze, persze, egyértelmű, hát a Hamaszt is, meg a Hezbollahot is. Ugye, persze, persze. És ez hozzá azért, hogy egy kicsit a másik oldalt is szeretné látni az ember, és össze szeretné rakni mondjuk a kettőből az igazság, vagy a rációt, hozzá tartozik ez, hogy tényleg kevesebb katona volt akkor, meg kevesebb készültség volt, de egyébként nincs október 7-éről vizsgálóbizottság, de az azonnal kijött egyébként azok a jelentések, amik a határon ilyen, leadtak egyébként izraeli katonák olyan jelentéseket, hogy 800 méterre a gázai határkerítéstől észleltek azt, hogy konkrétan az izraeli határ átkerülők mását fölépítették a hamaszosok, és gyakorlatoztak, hogy hogy lehet tudod ott megkerülni, hogy lehet behatolni, tehát hogy lemakettezték az egészet, és ezt egyébként hivatalos jelentésben leírták IDF-es katonák. S, ami hozzátartozik, ugye...
2: De ezt nem látták a műholdas képeken, ezt nem vették.
0: De természetesen látták, és természetesen megkapták a jelentést is, ami hozzátartozik ehhez, hogy ténylegesen három ok volt, ami bizonyított. Az első ok az ténylegesen az volt, hogy a Hamas az tényleg fönt volt egyébként a fizetési listán az izraeli kormánynál, ez nem összeesküvés elmélet, ugyanis egy status quo-t biznisz kötött Izrael gyakorlatilag a Hamasszal Kataron keresztül, amivel gyakorlatilag a júdás pénzt kifizetjük, és akkor föntartjuk a status quo állapotot. Ez Netanyahuéknak politikai szempontból tökéletes volt, mert így ugye soha nem lesz palesztin állam, és úgy gondolták, hogy biztonsági technikai, biztonságilag is ugye nagyon jó ez Izraelnek, mert hogy kifizettük a pénzt, akkor megvan a status quo, ez a Hamasnak is tökéletes, mert nagyon korrupt a brigád, és akkor ki van fizetve a pénz, és akkor nem leszünk megtámadva. Ez az egyik. Ez egy nagyon leegyszerűsített magyarázat, de egyébként ez nem összeesküvés elmélet, ez volt, és ez okozott egyébként társadalmi feszültséget is Izraelen belül, mert az izraeli társadalom már 2018 tól folyamatosan kaptuk a rakétákat, és szerette volna a társadalom, hogy már hamarabb bemenjünk Gázába, és számoljunk rá a Hamasszal, mert nem szeretnénk így élni, hogy folyamatosan rakétáznak a fejünk, folyamatosan kapjuk, érted?
1: 3 percet foglald össze a másikét.
2: De utána megyünk tovább, majd maradjatok velünk, és akkor a YouTube-ban ott tudjuk folytatni.
0: Jaj. A másik, tehát ez első, hogy ez tényleg a Netanyahuékkal. A másik, az egy belpolitikai válság volt, arra emlékeztek, hogy a 2024-ben, vagy 2023-ban már Netanyahuék neki mentek a demokrácia felszámolásának. Ilyen Trumpi módszerekkel egyébként, meg Orbáni módszerekkel. A bíróságnak akartak neki menni, mert itt a bíróság az teljesen külön működik minden hatalmi áktól, és teljesen független, politikamentes teljesen is. Föl szerették volna számolni, és beleszerették volna vinni a politikát, és ezért heti 1 millió ember ment ki az utcára, hónapokig. Az ellenzék ezt megszervezte. Tehát volt egy nagyon nagy társadalmi belpolitikai válság is, ami az vezetett, hogy a Shabak az a belbiztonsági titkosszolgálat, a Mossad az a külügyi titkosszolgálat. A Mossadnak és a Shabaknak a vezetője az politikától kívül működött, mint minden katonai dolog Izraelben. És ez kompromitálódott politikailag. És például a Shabak az csomó jelentés nem adott közre, csomó információt nem adott közre politikai okok miatt a Mossadnak, meg Netanyahu kabinetnek se. Tehát, hogyha kiderülnek dolgok, akkor még azt is ki kell deríteni, hogy lehet, hogy azért nem kapott Netanyahu megfelelő információkat, de politikailag konkrétan kompromitálva voltak ezek a szervek. És azt akarták, hogy megbukjon Netanyahu. Tehát még ezt is ki kell deríteni, igazából tényleg szüksége van ennek a társadalomnak az igazságra, szüksége van arra, hogy egy vizsgálóbizottság fölálljon, és 3 év alatt nem állt föl, mert valószínűleg tényleg Sáros Bibi, tehát hogy miért ne állt volna föl, hogyha ő nem lenne Sáros, tehát hogy eleve Sáros, mert ő volt ugye a főnök azon a napon. Tehát ővé a legnagyobb felelősség. Mm.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hetedik hírejét kiszavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A tízes döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és Kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a Jánosvára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor. Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a Magyar Mezőgazdaság. Pöttyös lámpahordó kabóca, e forma delicatura, jelent meg Bács-Kiskun megyében, az Európai Unió területén először, írta a Nébih. Fiatal nymfái fekete-fehér, utóbb vörös-fekete-fehér mintázatúak. A kifejlett rovarok előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, a hátulsók színezete piros. Súlyosan, akár 90%-os veszteséggel fenyegetik a szőlősöket. Gyümölcs, erdészeti és díszfák, különösen a bálványfa kártevői. Puszta szívogatásuk is gyengíti a növényeket, a szúrási sebek és váladék pedig számos kórokozó és kártevő előtt nyitják meg az utat. A pöttyös lámpahordó kabócák tojáscsomói, kezeletlen faanyagok, kamionok, konténerek és vasúti kocsik sima felületein megtapadva terjednek. Figyelmeztet a hvg.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hello, hello, hello, ez még mindig az És Timikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádióban. Itt most éppen egy ilyen nagyon szép adásnak a közepébe csöppentünk, vagy hát kezdtük el. Választásokkal teli adásunk lesz, ugyanis nem sokára Szerbiában választásokat fognak tartani, illetve Brazíliában is, meg majd Izraelben is, de most itt van velünk a vonalban Vörös Gábor, újvidéki újságíró. Köszöntünk, Gábor!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket is.
0: Hello, hello! Két hete beszéltünk arról, hogy nagyjából mi a helyzet Szerbiában. Összefoglalva, Vučić kiírt egy előrehozott választást, miután lemondott az elnöki posztjáról. Ez október 25-én lesz, szóval most éppen Szerbiában nagyban tart a kampány időszak. Erről egy kicsit tudnál mesélni nekünk, Gábor, hogy mi zomos Szerbiában, meg mi történt, mióta utoljára beszéltünk?
1: Természetesen, mint ahogy azt te is fogalmaztad, hogy a kampány az teljes gőzerővel zajlik Szerbiában. A legfrissebb hír innen Újvidékről, hogy 2024. november 1-e óta most először vállalnak kampányrendezvényt a kormányzó szerb haladó párt szimpatizánsaival az Újvidéki Szabadság téren a Városháza előtt. Ez már csak azért is jelentős, mert hogy eddig többszöri kísérlete volt a kormányzó pártnak, hogy itt a tartományi székvárosban nagygyűlést tartsanak, de mindahányszor hatalmas ellenállásba torkollott, és többször visszakozniuk kellett. Most azonban úgy néz ki, hiszen már a színpadot éppen a mai déli órákban elkezdték ácsolni a Városház előtt, hogy ezt komolyan gondolják. Információim szerint a holnapi, de legkésőbb pénteki napon jelentős rendőri erősítések fognak érkezni a városban, hiszen a kampányrendezvényen nagyon lehet arra számítani, hogy a helyi lakosság, illetve a diákokkal szimpatizáló polgároknak az erős ellenállásába fog ütközni a szerb haladó párti gyűlés. Ez nem véletlen, hiszen maga az egész diákmozgalom, ami most a legfőbb kihívója a mostani előrehozott parlamenti választásoknak, az valóban innen indult Újvidékről, és hát feltételezhető az egyébként, hogy a péntek nem lesz eseménymentes. De hogy másról is beszéljek, közben a diákok is folyamatosan folytatják a kampány tevékenységet. Ők azok, akik minden nap ott vannak az utcán, és én éppen tegnap este voltam szemtanúja annak, hogy milyen az, amikor a kormányzó szerb haladó párt és a egyetemista lista szimpatizánsai farkas szemet néznek. Itt Újvidéken belül egyébként nagyon gyakran van az, hogy különböző városi pontokon, akár a belvárosban vagy külvárosban, a forgalmasabb kereszteződéseknél lényegében tényleg farkas szemet néz a két tábor egymással. És hát eddig azt kell mondanom, hogy talán a nagyobb incidensek azért maradtak el, mert általában a diákok mindig háromszor, négyszer annyian gyűlnek össze egy olyan helyszínen, ahol előzőleg a szerb haladó párt szimpatizánsai már ott vannak. De vannak egészen extrém példák is, például Szabadkán még a előző hétvégén szombaton voltam annak szemtanúja, hogy a gyermekszínház előtt a Kréné Promeni ellenzéki párt standja köré lényegében 20 cm-es távolságra a szerb haladó párti aktivistái is kitették a saját standjukat, és hát a diákok odavonultak transzparenssel, és a legkisebb összetűzésre nem került sor, feszülten, de békésen megmaradtak egymás ellen. Ez tiszta ambivalencia. Közben több olyan jelzés is érkezett már Szerbia szerte, legfőképp Belgrádból, de ide sorolhatnám például Nist, Zaječart, vagy akár itt Nagybecskerekét is, ahol azért voltak némi dulakodások és összetűzések, úgyhogy teljesen vegyes a kép. Egyébként Újvidéken is volt a két tábor között már egy jelentősebb összetűzés, ám azonban ez épp a múlt heti bejelentkezésem után az esti órákban történt, amikor ugyanis Vukašin Jókovics, a szerb haladó párt listán szereplő egyik, hát mondjuk úgy, hogy aktivista, egyébként nem sok jót tudnék erről az emberről elmondani, tehát ő a diákokat azzal provokálta, hogy az egyik zászlókat elvette és megpróbálta elszakítani. Ekkor egy jelentősebb dulakodás alakult ki a két tábor között, aminek a rendőrök vetettek véget. Egyébként az elmondható, hogy általában minden helyszínen, ahol a két tábor felsorakozik egymással szemben, ott a rendőrség is kisebb-nagyobb mértékben jelen van.
0: Értem, mi nem?
2: Én arra lennék kíváncsi még, hogy mit tudnál elmondani arról, hogy így miben különbözik a kampány a két legnagyobb erőnek. Tehát most volt szó arról, hogy az utcán standoznak és farkasszemet néznek egymással. Nem tudom, tehát például a hallgatók listája, ők terveznek-e vagy rendeznek-e ilyen nagyobb gyűléseket, vagy ők tényleg inkább az ilyen alulról szerveződő eszközökkel élnek-e, és hogy egyébként amire kíváncsi lennék, hogy mondjuk a közösségi médiában melyik oldal mennyire aktív, mennyire lehet találkozni, mennyire intenzív a harc a közösségi médiában. Igen, gyakorlatilag ezekről érdeklődnék.
1: Igen, hát ha a közösségi médiát vesszük alapul, akkor azt kell mondanom, hogy mindenki teljes hangerővel, teljes erőbedobással reklámozza magát. Az Alexander Vučić vezette Egyesült Szerbia lista, a Szerb Haladó Párt különféle alapszervezetei mellett a diákok és az őket támogató úgynevezett szabad lakossági vagy polgári gyűlések is osztogatják azokat a tartalmakat, amit a belgrádi, újvidéki vagy más úgynevezett blokád alatt lévő egyetemek vagy hát az egyetemista szervezetek osztanak meg. Természetesen azért a diákok is szerveznek majd egy kampányzáró nagygyűlést. Ez erre október 22-én Belgrádban a Szlávia téren kerül sor. Oda is több száz ember, ezer embert várnak a szervezők. Szóval mindent is bevetnek egyébként, utcai plakátok, matricák, közösségi média, nyilván itt Szerbiában a televízió

0: Azóta az elmúlt 2 hétben történt ezzel kapcsolatban valami változás, vagy nagyjából még mindig ugyanaz a kiélezett verseny van? Nem elhúzott-e valamelyik tábor esetleg?
1: Én inkább azt mondanám, hogy ugyanolyan kiélezett maradt a verseny, mint ahogy eddig is volt. Nyilvánvaló, hogy különféle közvéleménykutató helyek különféle adatokat mérnek, tehát az egyik oldal itt is nyilván a kormányhoz közelítbek, vagy a fogadóirodák Vučić győzelmét tartják esélyesebbnek, a független, vagy hát úgy mondjam, hogy nem kormányhoz köthető irodák, vagy hát közvéleménykutatók pedig a diákokat hozzák ki győztesnek. Fejfej melletti a küzdelem. Nyilvánvaló persze, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a szerb haladó párt, tehát az Alekszandar Vučić vezette kormánypárt eddig is úgynevezett kormánykoalícióban tudott csak, vagyis biztosította hatalmát, és itt akkor fölmerül a kérdés, hogy kik lehetnek a koalíciós partnerei. Elsősorban tradicionális koalíciós partnerének mondható az Ivica Dačić vezette szerb szocialista párt, bár ők külön indultak ezen a választáson, és náluk fönnáll a veszély, hogy annyira alacsony a támogatottságuk, hogy 3%-os bejutási küszöböt se érik el, de szinte biztosra vehető, hogy ők koalícióba állnának a szerb haladó párttal. Ami pedig, és ez a vajdasági magyar számára talán az egyik kulcskérdés, az az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség hát tulajdonképpen többször is legalábbis hát eléggé kétértelműen kommunikált ezzel kapcsolatban az elmúlt fél évben, tehát a áprilisi választások előtt már azt mondták a egyesleges szerbiai választások kapcsán, hogy ők mindenféleképpen maradnának koalíciós partnerei a kormányzó pártnak. Az utóbbi hónapokban, elsősorban augusztusban és szeptemberben ennek már mintha az ellenkezőjét mondták volna. Most viszont nemrégen Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Nova televízióban adott élő egyenes interjújában olyan egyértelművé tette meg így nyilatkozataival, hogy egy esetleges választások után ők megint a szerb haladó párttal alakítanának koalíciót. Ez persze érthető is, hiszen a diáklista képviselői, azok már korábban már a választási kampányt megelőzően mindenki számára egyértelművé tették, hogy azokkal, akik korábban a Vučić vezette hatalmi koalícióval voltak szövetségben, illetve azt a hatalmat szolgálták ki, ők az olyan akár nemzeti kisebbség, akár más szerbiai politikai pártokról legyen szó, hogy velük nem lépnének koalícióra, úgyhogy tulajdonképpen a VMS-nek csak egyetlen egy esélye van, tehát hogyha a szerb haladó párt úgymond mondjuk azt, hogy tehát ilyen fejfej mellett, vagy ilyen tényleg 50-50%-os eredményre jut, abban az esetben a Vajdasági Magyar Szövetség királycsináló szerepbe is juthat. Viszont ellenkező esetben, hogyha a diákok pedig magabiztosan győznek, vagy egy olyan koalíciót sikerül alkotniuk, esetleg más most még ellenzékben lévő szerbiai pártokkal, hogy nem lesz szükségük a VMS-re, akkor könnyen előfordulhat, hogy ellenzékbe szorulhat. Persze, meg kell jegyeznem, hogy az egyetemista listán két magyar név is szerepel, ők be is mutatkoztak egyébként magyar nyelvű kampány videóban, és elmondták ők is, hogy ők szeretnék megszólítani a vajdasági magyarokat, és éppen ezért azt mondom egyébként, hogy megosztódhatott, sőt biztos is, hogy megosztódott a vajdasági magyar szavazótábor, akik között azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyon idősek, tehát 65 éven felüliek maradtak továbbra is talán a Vajdasági Magyar Szövetség oldalán, viszont a 65 évnél fiatalabbak, tehát a középkorúak és a diákok, azok több mint valószínűleg, hogy a diáklistára szavaznak majd.
2: Nekem még azzal kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy te mit látsz, mekkora a nemzetközi figyelem, meg az érdeklődés így a kampányhajrá, meg a választások kapcsolatban. Ezt igazából azért kérdezem, mert Magyarországon itt azért elég látványos volt, hogy így már az ilyen utolsó kampányrendezvényeken, ahogy közeledtünk a választáshoz, rengeteg ilyen külföldi, nemzetközi, nyugat-európai, brit, akár amerikai orgánum érkezett ide, erről részletesen beszámolni, nagyon figyelni rá. Ezt te mennyire érzékeled, hogy esetleg ott is így jelen lennének, vagy hogy kiemelt figyelmet kapnának ezektől az ilyen nemzetközi médiumoktól, hogy mi történik most?
1: Én azt mondom egyébként, hogy a figyelem az ugyanakkora, ha nem is nagyobb, mint a magyarországi választások esetében, hiszen való igaz, hogy sok külföldi médium a most itt lévő rezsimet egy autoriter vagy hibrid rezsimnek nevezte, és hát az is nyilvánvaló, hogy hát itt is talán a diákoknak tudnám a jelmondatát idézni, hogy Szerbia vagy a maffia, tehát hogy nagyon sok minden múlik ezen a választáson Szerbia jövőjét illetően, és éppen ezért a nemzetközi

0: média figyelem is fokozatni több. Azt már megjegyzem, hogy annak ellenére, hogy az utolsó pillanatokig Ana Brnabić ideiglenes köztársasági elnök, ugye ő korábban házelnöke volt a szerb parlamentnek, most ő látja el az államfői feladatokat, ugye Alekszandar Vučić lemondása után, ő nemrégiben engedélyezte az Európai Uniós választási megfigyelőknek az akkreditált jelenlétet. Sokáig még ez is kétséges volt, hogy meghívja ezeket a nemzetközi megfigyelőket. Emellett pedig Magyarországról és más európai országokból civil megfigyelők is érkeznek, jelezték részvételi szándékukat, hogy a választóhelyiségekben, illetve azok környékén folytassák a megfigyelő tevékenységüket. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy minden szinten a nemzetközi figyelem igencsak fokozott a magyarországihoz hasonló.
1: Még a bejelentkezés végére ráhangolódva visszatérnék a nem sokára esedékes újvidéki párgyűlésre. Meglátásod szerint, illetve szakértők meglátása szerint milyen hatással lehet ez a kampányra, hiszen ugye Újvidék a tulajdonképpen az origója a két éve indult mozgalomnak, diák mozgalomnak. Tehát, hogy ebben a bástyájában ennek a mozgalomnak Vučić színpadra áll, ez mit eredményezhet a mozgalomban, vagy így főleg a kampány, meg akár a kampányban is?
0: Nyilvánvalóan az, hogy a szerb haladó párt itt egy nagy gyűlést fog szervezni péntekre, ez mindenféleképpen a saját támogatói körében a megerősítést és a mozgósítást eredményezheti, bár az is evidens, hogy a tragédia óta jelentősen megcsappant, töredékére esett vissza itt a tartományi székvárosban azok száma, akik a szerb haladó pártot, illetve azok koalíciós partnereit támogatták. Nyilvánvaló ez egy egyértelmű provokáció azokkal szemben, akik meg a diákokat támogatják, az egyetemista listának a szimpatizánsa hívei, és ne menjünk tovább azok, akik a tragédiában itt személyesen érintettek. Az persze az is evidens, hogy egyik oldalnak sem érdeke most talán az, hogy itt zavargásos vagy hát rendbontásos, tumultózus jelenetek alakuljanak ki pénteken, hiszen az mind a kormánypártnak, a most még kormánypártnak, illetve mind az egyetemisták számára nyilván ugye a média interpretációtól függően nem jelenthet egy pozitív visszhangot, hogyha itt egy zavargás keletkezik már a választások előtt. Márpedig amennyire feszült itt a hangulat Újvidéken, már csak annak hírére, ez az, hogy a szerb haladó párt most péntekre jelentett be egy gyűlést, ez a hír tegnap este jött ki, már ma elkezdték állítani a színpadot, úgyhogy ez nagyon paprikássá tette a hangulatot. A legfeszültebbi egyébként itt az elmúlt egy évvel legalábbis a legutóbbi, legvéresebb összecsapása tavaly szeptember 5-éhez képest most talán a legfeszültebb ismét a hangulat, és mondhatnánk azt is, hogy pattanásig, robbanásig feszültek az idegek.
1: Értem. Szóval mindenképpen érdemes lesz odafigyelni erre a gyűlésre. Még egyszer, mikor lesz ez a gyűlés, Gábor?
0: Ez most pénteken, és a 021 Újvidéki portálnak az információi szerint ezt a gyűlést délután 17 órakor fogják kezdeni. Nyilvánvaló, hogy ezek még nem biztos információk, és mindkét oldal, mind a szerb haladó párt, mind pedig az egyetemisták az ő ellentüntetésüket is majd az utolsó pillanatban közik a szimpatizánsaikkal, hogy mikor kezdődik pontosan. Tehát itt azt kell mondanom, hogy a legnagyobb körültekintéssel és a legnagyobb elővigyázatossággal próbálja mindkét oldal hát a maga hasznára terelni itt a dolgokat.
1: Értem. Tehát összefoglalva, kiélezett és feszült kampány folyik, illetve arra is számíthatunk a továbbiakban.
0: Roppantul, és itt még fontos azt is megjegyeznem, hogy egyre több, vagyis hát továbbra is nagy számban vannak olyan külföldi és hazai szakértők, politológusok, vagy éppen politikai pártok, elsősorban ellenzéki politikai pártok képviselői, akik fenntartják azt a lehetőséget is, hogy Szerbiában a választások napján, október 25-én az eredményeket, vagy legalábbis az előzetes eredmények ismeretében akár mindkét oldal győztesnek kiáltja ki magát, ekkor azonban könnyen egy polgárháborús helyzetbe kerülhet az ország. Ez szakértők meglátása, ez nem az én véleményem.
1: Értem. Hát már ebből is látszik, hogy, hogy mekkora tétje van ennek a választásnak. Érdemes lesz a további is figyelemmel kísérni. A kedves hallgatóink hol tudnak tájékozódni arról, hogy mi történik Szerbiában, milyen hírportálokat, illetve egyéb forrásokat ajánlanál nekik, hogy abban a 2 hétben is, ami a legkövetkező adásunkig van, addig felszemmel tudják tartani, hogy folyik a kampány.
0: Magyar nyelven legkönnyebben a Szabad Magyar Szónak a portáját javaslom mindenkinek, ők nagyon aktívan nyomon követik a választást. Az Újvidéki Rádió magyar adása is kiemelten foglalkozik ezzel a témával, illetve ezen kívül még számos olyan vajdasági magyar médium van, akik említik is a választást.
1: Értem. Köszönöm, Gábor, hogy velünk voltál. 2 hét múlva is számítunk rád, akkor már a választások eredményének tudatában fogunk beszélgetni arról, hogy mik történtek. Köszönöm még
0: Bízunk
1: egyszer.
0: benne, hogy hasonlóképpen békés körülmények között tudunk beszélgetni.
1: Igen. Köszönjük szépen. Szervusz.
0: Minden jót!
1: Na, hát elég
2: Igen, elég.
1: jelentőségteljes.
2: Igen, egy kicsit most így le is, vagy nyilván eddig is tudatában voltam ennek, de igen, most így újra így megerősítve, vagy hallva ezeket, igen, azért vad, remélem én is azért, hogy akármi is lesz a fejlemény 2 hét múlva, azért itt arról tudunk beszélni, hogy akármi is történt, ilyen békés viszonyok között lefolyt az egész történet. Igen, viszont ugye, amiről nem tudom, hogy nektek van-e még ez valami hozzátenni valótok.
1: Ja igen, mert amúgy azt nem is tudjátok, de a stúdióban itt lapít velünk Zsombor.
2: Igen.
1: Szevasz, Zsombor.
3: Sziasztok!
1: Igen, ha livestreamelnénk ezt az egészet, akkor látnátok, hogy ott kuksol, és valamit nagyon jegyzetel, vagy rajzolgat.
3: Rajzolok, rajzolok.
2: Rajzolás.
3: Hát a belgrádi barátom is mondta, hogy tényleg feszélyezett mindenki, meg hogy a helyzet feszült, illetve azt is mondta, hogy ő csak és kizárólag a diákoknak szurkol, az összes többinek nem. Nagyjából ennyit mondott.
1: Hát ami még ugye a választások utánra esedékes, de az Újvidéki Rögének a második évfordulója az idén egy extra jelentés tartalommal is felruházódik, hiszen nem pusztán az áldozatokra fognak megemlékezni a diákok, illetve a szerb nép, hanem adott esetben vagy a rendszer Vučić rendszer bukását fogják ünnepelni, vagy pedig a vereséget elgyászolni, vagy ki tudja még milyen opciók vannak.
2: Ez külön pikáns, hogy pont 1 héttel utána lesz ez. Nem is tudom, nyilván nekem megvan, hogy melyik verziót preferálnám, de nem is tudom, hogy melyik forgatókönyv így a érdekesebb, hogy így még fognak akkor lefolyni. Ugye, hát nyilván én azért abban a forgatókönyvben hiszek, hogy akármennyire is ez egy gyásznak, meg egy megemlékezés, azért egy ilyen cezúrával, meg egy ilyen fellélegzéssel lesz egybekötve. Most ez a második évforduló.
1: Abszolút. Meg a pénteki nagygyűlést is most már kifejezett érdeklődéssel fogom nézni.
2: Igen, péntek, és ugye, ha jól számoltam, 22-e, igen, akkor a diákok, az pedig egy csütörtök, az a jövő csütörtök lesz,
1: Igen.
2: 3 nappal a választás előtt, hogy a Szlavia téren gyűlnek.
1: Már csak olyan szempontból is érdemes lesz ezeket megnézni, hogy milyen számban lesznek a 2 tábor támogatói jelen, illetve hogy hogyan sikerülnek ezek az erődemonstrációk, mert a kampány hajrában egy rosszul, adott esetben egy rosszul sikerült erődemonstráció az elég nagyot tud rontani az adott listának az esélyein, főleg a még, nem tudom, ingadozó szavazók közt, ha vannak egyáltalán ilyenek ebben a kérdezett
2: Igen,
1: helyzetben.
2: igen, igen, igen. Tehát én azért abba bízok, hogy a diákok jövő csütörtökön egy jó ilyen finisszást fognak összehozni. Az viszont, hogy holnap után mi lesz, ez nekem is nagyon érdekes, ez tök jó, hogy felhoztad, mert nyilván ez valahogy a kettő egymás ellen dolgozik. Tehát persze most igazából csak ismétlem Gábor, de hogy nyilván ő a saját támogatóit így feléleszti ezzel a kormánypár, de igen, azért szerintem ez egy elég veszélyes, hogy hát végül is egy bátor, ha más nem tudok mondani, egy
1: Abszolút.
2: bátor lépés, hogy holnap
1: Merül.
2: után megcsinálják ezt a gyűlést ott Újvidéken. Én a helyükbe lehet inkább csak így távol tartanám magamat ettől a várostól.
1: Hát ugye az előző évben, meg idén is volt arra példa, hogy Vučić bejelentette, vagy az előző évfordulón ezt bejelentette, hogy ő ott fogja ezt De ő is ott meg fog emlékezni a tragédia áldozatairól. Aztán még ő nem jutott be a városba. A külkerül, a város, a Újvidék külkerületén jutott egyedül egy szendvicsezőig, ahol evett egy szendvicset, ezt lefotózták az éleple alatt, és aztán elsomfordált. Tehát ahhoz képest ez egy bátrabb döntés. Illetve ugye arra is voltak példák tavaly, hogy Vučić és támogatói megpróbáltak besétálni a városba, és minden egyes ilyen próbálkozásnál egyre közelebb jutottak. Itt ilyen pár ezer fős, ilyen elég elvetemült támogatói közeggel igyekezett bejutni a városba Vučić. Ez a támogatói közeg, ez nagyrészt pribékeket, foci ótrákat, gengsztereket jelent. Valószínűleg a mostani nagy gyűlésen is jelen lesznek ezek az elemek, tehát hogy már csak ezért is, ahogyan az Gábor is mondta, hogy nagy az esélye annak, vagy hogy az egy reális lehetőség, hogy akár adott esetben erőszakra is kerüljön sor. Igen, szóval két hét múlva erre visszatérünk, reméljük, hogy örömteli adás lesz, és nem elgyászoljuk a dolgot. Hát igen, és akkor itt csak szorítani tudunk a szerbiai diákoknak, azt hiszem innen is.
2: Igen, igen.
1: És most jön egy kis zene, egy kis szünet, és utána a brazil választások második fordulójának esélylatolgatásaival folytatjuk, elemzésekkel mondhatni.
2: Igen, igen, igen.
1: Vekengésekkel, gondolatokkal.
2: Érdekes adalékokkal.
1: Igen, véleményekkel.
2: Személyes és... braziloktól származó, igen, véleményekkel is beszámolókkal.
1: Braziloktól.
2: Igen.
1: Kihet nem tudunk megkérdezni, őrület. Na, zene.

0: Na, hello, hello, hello, hello. Ez még mindig az Istenünkben vagytok, a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión, ahol állhatatos munkával dolgozunk nektek nap mint nap, 7 nappal letéve, vértizzadva, szóval szervusztok újra. Na, hát brazil választások. Most második fordulóra fordulunk rá, nem sokára, de viszont cserébe mi megnéztük az első fordulót.
1: Igen, elrepültünk Brazíliában, és a lulista vörösingesekkel egy caipirinhát szlopálva a riói tengerparton eltemettük Lulát, és megéltük Brazíliának a hungarifikációját, ahogy egy jó brazil barátom fogalmazott.
0: Wow, wow, wow. Igen, ez annyiban így is volt, hogy az Underbarba ellátogatva a Népszínház utca mocskos terein megéltük a brazilságunkat, illetve megéltük azt is, hogy körülbelül 1% pont volt a különbség Bolsonaro-nak a fia és Lula közt. Ugye Bolsonaro, mint olyan, már az apja nem indulhat a választáson, hiszen 23 évre azt hiszem házi őrizetbe tették, igen, mert hogy egy pucskísérletet bújtott fel, illetve mint kiderült a szervezet is, ami nem jött össze neki. De hát viszont elindította a kisfiacskáját.
1: És az egész családját.
0: Körülbelül. Igen. És amúgy a családjának a nagy része be is jutott pozíciókba.
1: Igen, igen. Gyakorlatilag Bolsonaro-nak ezentúl ő maga nem, de még a legutolsó rokon, a harmadunak a testvére is valamiféle hatalmi pozícióban lesz Brazíliában.
0: Amúgy a családnak lesz egy ilyen nagy, nagy parlamenti frakciója, ilyen Bolsonaro família beül a parlamentbe.
1: Igen, igen. Egyébként ugye, aki nem vágná, tehát egy aprócska kontextus, a crumb of context, hogy ugye Brazíliában a 70-es, 80-as években egy elég durva az USA által támogatott katonai diktatúra tombolt, ami
0: ilyen dél-amerikai dolog lehet.
1: Igen, tízezreket, tízezreket gyilkolt, kínosztatott, börtönzött be, és ebből a diktatúrából és az ennek ezzel szembeni ellenállásból nőtt ki a PT, a munkáspárt, és annak a legfontosabb figurája Lula, aki egy szakszervezeti vezető volt, és abból lett egy politikus, aki gyakorlatilag a 90-es évek vége óta, hát így nagyjából az ezredforduló óta a legmeghatározóbb brazil politikus, több cikluson át volt Brazíliának elnöke, utána neki az utódja Dilma volt, aki szintén a PT színében volt elnök, és ugye utána következett Bolsonaro, akit viszont Lula így a visszatérre, mint Kinkinátusz az Eke mellől, a nép visszahívta Lulát, hogy legyőzze Bolsonaro-t.
0: Igen, és, mint hogyha sírból hívta volna vissza, látom, hogy már 70 vagy 80 éves.
1: Azt hiszem, idén már 80? Vagy
0: igen. Valami, igen, és ezt úgy próbálja ellensúlyozni, hogy nagyon short form TikTok gyúrós kontentet gyárt, ahol súlyzózik.
1: Igen, igen. Na, de négy éve sikerült legyőzni a Bolsonaro Lulának, ugye erre reagálva egy ilyen elég Trumpi mintában így gyakorlatilag megpróbálta a saját január 6-áját elintézni Bolsonaro, ami nem sikerült, de itt nem csak nem sikerült, hanem még következménye is lett, ami ez, hogy több évtizedre házi őrizetbe helyezték és eltiltották a közügyek gyakorlásától. Viszont Brazíliában a jobb oldal teljesen összeolvadta a Bolsonaro névvel, úgyhogy innen ered az, hogy miért a fia lett a jobboldali, a nagy fő jobboldali elnök jelölt, és hogy miért indította el gyakorlatilag az egész családját.
0: Kicsit, mint a brazil maga.
1: Igen, igen, igen. És hát ennek volt pár héttel ezelőtt az első fordulója, amikor egyrészt a képviselőházba és a szenátusba, tehát a törvényhozásba választottak embereket, plusz megvoltak a különféle kormányzó választásoknak, meg a elnökválasztásnak az első köre, ami ugye ez viszont két fordulós, tehát itt, ha nem ér valaki el 50%-ot, akkor a két legerősebb jelölt az egy második körben is megmérkőzik.
0: Egy hajszálon múlott, hogy ne érje el a Bolsonaro-hoz.
1: Igen, igen, és hát mi, igen, most akkor gyorsan le is lövöm, hogy az első körnek az eredménye az az, hogy 47,03%-ot kapott Bolsonaro, és 45,16-ot Lula.
0: Igen, és itt még ugye az van, hogy nagyon sok kis párt van, meg sok elnök jelölt, akiknek ilyen 1-2 százalékos eredményei voltak. Tehát, hogy most valószínűleg az nagyon sokat fog nyomni alapba, hogy ezek a jelöltek, akik most kiestek a második fordulóból, mire biztatják a követőiket, vagy a szavazóikat, kire szavazzanak át, itt se jók a kilátások. Nagyon sok ilyen kriptofasiszta, illetve jobboldali pártnak volt elnök jelöltje, ami 1-2 százalékot nyert, és ők valószínűleg Bolsonaro-ra fognak átszavazni utána, igen, az ifjabb Bolsonaro-ra.
1: Igen, tehát ugye sajnos az látszódik, hogy Bolsonaro-nak 3 százalék hiányzott itt az 50-hez, és hát ugyan utána a két nagy jelölt után sok-sok párt, amik ilyen, hát itt 3 is van, ami 2-3 százalék között ért el, és ha jól tudom, ebből 2 is olyan kimondott a jobbos párt, ahol azért a túlnyomó többségük ezeknek az embereknek az szépen el fog menni a második körbe, és le fog szavazni Bolsonaro-ra. Egyébként nekem azért a brazil ismerősöm, vagy hát egy brazil barátom, ő azt mondta, hogy azért ez nem annyira veszett ügy, azért Lula is még lehet, hogy tud mozgósítani, tehát ugye az is sokat számíthat, ezt ő nekem adta ezt a perspektívát, ami nekem nem volt meg ez a képem, hogy ez azon is múlt, hogy Lula elég rosszul tudott mozgósítani itt az első körben, és az viszont még lehet, hogy sikerül neki, tehát most, hogy már egy ilyen minden fel van téve erre, lehet, hogy még sikerül mozgósítani, ugye Lulának meg a PT-nek klasszikusan a szegények a bázisa, tehát ez nem egy ilyen 100%-osan így szétvágható, de azért elég komoly tendencia van Brazíliában, hogy a szegények támogatják a PT-t és Lulát, és a tehetősebbek pedig Bolsonaroékat vagy a jobb oldalt.
0: Igen, illetve, hogyha jól emlékszem, akkor Lula, mint hogyha azt nyilatkozta volna, hogy ő már arra számított, hogy az első fordulóban meg lesz az 50%, és nem is kell majd kampányolni egy második fordulóra. Tehát ilyen szempontból talán bármilyen furcsa is lesz hallani, de hogy a Lula pártjának a vezetését talán váratlanul érte az, hogy itt hirtelen kell egy második fordulóra készülni. Illetve említetted, hogy itt alapvetően Lulának a bázisa a szegények, de Bolsonaro-nak pedig, tehát hogy Bolsonaro mögé mennyire álltok be az egyházak, igazából erre akarok kiukadni, hogy erről tudunk-e valamit. Mert hogy ugye a szegények körében Brazíliában elég népszerű a különböző evangélikus felekezetekhez tartozó egyházak, vagy elég népszerűek.
1: Igen, igen, hát amit, igen, tehát ezt pont ki is mondtad, hogy ugye itt nem, ugye Brazíliát egy ilyen nagyon katolikus országnak képzeljük el, de most már abszolút nem ők a legdinamikusabb, meg a legfontosabb tényező vallásilag, hanem az ilyen közvetlenül az USA-ból szponzorált ilyen új protestáns felekezetek. Ugye egyébként, ahogy ez már Afrikában egy ideje megtörtént, például ennek Uganda a híres példája. Most egyre jobban az rajzolódik ki, hogy így Dél-Amerikában is egy hosszú folyamat, amit egyébként hosszú ideig gründölnek, most így elkezdett így igazán beérni az, hogy a amerikaiak így küldik az ilyen misszionáriusokat, és így terjesztik ezt a dolgot.
0: Evangelizálnak mondhatni.
1: Igen, igen, tehát most még a katolikusok vannak többségben, de abszolút így ezek az új protestáns egyházak így a dinamikus erő, ami nagyon gyorsan növekszik, és akár rövid időn belül már több, sőt, igazából, tehát hogyha azokat az embereket nézzük, akik ilyen erősen elkötelezettek a felekezetük, meg a gyülekezetük mellett, és nem csak papíron mondanak valamit, ezt most pontosan nem tudom, simán el tudom képzelni, hogy már most több ilyen elkötelezett vallását komolyan vevő új protestáns van, mint katolikus Brazíliában.
0: És ugye azt már kiemelted, hogy itt nagyon erős az amerikai ilyen neopretestáns egyházaknak a hatása, és ez, ahogy én tudom, nem csak egy vallási dolog, hanem tehát, hogy ezeknek a neoprotestáns egyházaknak a politikai szerepvállalása is nagyjából hasonló módon képződik le Dél-Amerikában, magyarul, hogy a jobb oldalt támogatják nagy részt, ami egy veszélyes tényező, hogyha arra, tehát hogy alul a esélyeit nézzük.
1: Igen, hát igen, ugye egyrészt tehát ezek az egyházak, és nyilván ezek az egyházak nem egy ilyen légüres térben vannak, tehát ugye pont most robbant egy ilyen botrány, egy ilyen hírhet ilyen dél-amerikai jobboldali, egyébként argentin ilyen kampány szakemberrel kapcsolatban, aki gyakorlatilag minden Milley-jel kezdte, és azóta gyakorlatilag minden ilyen jobboldali nagy fellángolást itt segített Latin-Amerikában. Ugye azt kell látni, hogy amíg a Latin-Amerika pár éve még arról volt híres, főleg a 2000-es években, de még pár éve is az volt, hogy túlnyomó rész baloldali kormányok vannak Dél-Amerikában. Most ez gyakorlatilag szinte mindenhol megváltozott. Brazíliával, hát az ilyen jelentősebb országok, tehát mondjuk nem tudom, azt hiszem ott a Guyanák, Surinamék, ott még itt van valamiféle más helyzet, de gyakorlatilag minden ilyen most mondjuk csinálni, hogyha minden jegyzett dél-amerikai ország, az így ezzel, hogyha 25-én ez beteljesedik, akkor kész, fú jobboldali, és ugye az a nagyon erős, hát ilyen jellegzetessége ezeknek, ugye ebben Bolsonaro is nagyon nyílt, Mille is nagyon nyílt, hogy ezek a kormányok nagyon-nagyon nyíltan és nagyon-nagyon hangosan hangoztatják, hogy feltétlenül USA és Izrael hűek, és nekik szeretnék, nem tudom, eladni az országukat, nagyon mélyen gazdaságilag minden értelemben elköteleződni mellettük. Szóval igen, és hát az nem... Szóval azért említettem ezt a kampányembert, tehát hogy na, ugye ennek a teljes mélysége az nem látható, azért nyilván ez nem új dolog, ez egy nagyon régi múltra visszamenő dolog. Mondjuk ki, az USA beavatkozik ezekbe a választásokba az utóbbi években Dél-Amerikában, de gondoljunk arra, amikor Trump egyszerűen teljesen nyíltan kimondta, hogy akkor itt van 20 milliárd dollár Argentinának, hogy a jobb oldal nyerjen.
0: Jó, de hát az hagyjan elrabolják Madurót, tehát hogy így beavatkozni igen, az amerikaiak, igen. Minő meglepetés.
1: Igen. Ja, és meg azt szerettem volna, tehát igen, kicsit oda visszaugorva, hogy ugye igen, második kör választása a köztársasági elnök, vagy hát az elnöknek. Igen, ez fontos, tehát ez egyáltalán nem mindegy, hogy ki nyer, viszont ugye az már eldőlt, hogy a törvényhozásban soha nem látott többsége és felhatalmazása lesz a Bolsonaro végpártjának és a szövetségeségnek. Hogyha valaki ezt megnézi, ezt a parlamenti patkót, akkor ez még mindig csak úgy néz ki, hogy a szenátusban meg a képviselőházban is csak ilyen 25-30%-uk lesz, de ahhoz képest, hogy Brazíliában mennyire széttöredezett a pártszerkezet, ezt higgyék el a hallgatók, ez egy történelmi felhatalmazásnak számít Brazíliában, és már most, tehát ugye vannak ugye sokféle, most Brazíliában is nagyon betört, nagyon szépen átveszik ezeket a trendeket, a jobb oldal kampányában rengeteg szó volt a woke-ról, meg a transzneműekről, meg a nem tudom miről, ezt főleg ilyen fiatalabb, ilyen igazi, ilyen magas stílusú, ilyen szélsőjobbos arcok tolták. Ez az egyik dolog, viszont most így a két kör között, tehát gyakorlatilag mikor látszott az első kör után, hogy a törvényhozásban nagyon nagyot nyertek ezek az erők, akkor az ilyen igazi, ilyen régeni, ilyen neoliberális ókonzervatívok elképesztő, amiket így angol fordításról, meg így nem, ilyen gépi fordításról így láttam, hogy nyalogatják a szájuk szélét, hogy dörzsölik a kezüket, és hogy mondják teljesen nyíltan, hogy na, itt most teljesen minden szakszervezet össze lesz zúzva, minden munkásvédelem szét lesz szedve, teljesen el lesz adva az ország, és nem tudom, 16 órát fogtok dolgozni épérért, kis túlzással ítélleg ezt így nyíltan mondogatják a szájukat nyalogatva.
0: És azt nem is mondtuk talán, de hogy azért is most beszélünk erről, mert a második fordulója ennek a választásnak Brazíliában október 25-én lesz szintén.
1: Igen, Szerbiával egy napon.
0: Igen, és rá két napra pedig Izraelben lesznek választások, ha jól tudom.
1: Igen, úgyhogy nagyon érdekes részek így mind egybeestek.
0: Hát mind nekem... a háromra érdemes figyelni.
1: Igen, hát nekem tényleg ez a brazil ismerősöm, aki több éven át a lakótársam volt, és nagyon a szívem is az ország sorsát, ő tényleg nagyon elkeseredett, tehát azt hiszem ő nyilván ez egy ilyen személyes vélemény, meg élmény neki, ami egy rengeteget épít az érzelmeire, de hogy nekem tényleg ilyen nagyon nem tudom, erős volt ezt így hallani, akit mond, hogy igen, úgy érzi, hogy tényleg most lesz újra egy ilyen soft diktatúra Brazília, most látja azt, hogy rengeteg olyan dolog lesz bevezetve, ami miatt nagyon sok fekete, szegény, az ilyen társadalom peremén élő ember konkrétan meg fog halni Brazíliába ezek miatt az intézkedések miatt, úgyhogy hát igen, ugye attól függetlenül egyébként még nagyon reménykedik abba, tehát nem az kérdés, hogy ez mennyire csak az elodázása. Tehát igen, sajnos a lényeg itt már eldőlt. Ugye ő még azt emelte ki nekem, hogy ha Lula nyár, akkor hiába, hogy nagyon-nagyon meg lesz kötve a keze, és nagyon nagy ellenszélben lesz, az mondjuk egy nagyon fontos tényező, hogy a következő elnöki ciklus alatt az elnöknek egy jó adag, azt hiszem három vagy négy bírát kell kinevezni a legfelsőbb bíróságba, uh-huh. Tehát azért ezt kiemelte, hogy azért az még egy fontos tényező, hogyha ezt Lula teheti meg, mert hogyha ezt Bolsonaro teheti meg, akkor még az is ott lesz, hogy ki tudja mennyi időre egy ilyen nagyon durva, nagyon elvetemült Bolsonaro párti legfelsőbb bíróság lenne Brazíliában.
0: Igen. Én arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy mint Schmidt Mária, a vigyázó szemünk, egyszerre két irányba vessük, Szerbiára és Brazíliára október 25-én, illetve az addig vezető úton. Aztán érdemes rátekinteni Izraelre is. Nem tudom, hogy esetleg Brazíliához még van-e valami hozzászólni való. Ó, Zsombor, szervusz Zsombor.
2: Igen. Van miért ténylegesen nekünk is konkrétan figyelnünk, ugyan közvetetten Brazíliára. Az egyik ilyen fontos dolog az az, amit nem említettetek, de én mindenképpen
0: mondanám. Az internacionálira gondolsz?
2: Nem. Hát az is az egyik. Nem, arra gondoltam, hogy ugye Lulának az egyik ilyen fontos cselekedete az az volt, hogy némileg gátat szabott az erdőirtásoknak, és az erdőirtásokhoz azért van köze a dolognak, mert hogy a Bolsonaro támogató érdekcsoportok, meg az USA pártiság, az úgy függ ezzel össze, hogy ezek nagy marha exportőrök, mármint nem marhákat exportálnak, hanem nyilván marha húst, a marhák ők maguk. Szóval az erdőirtásra azért van szükség, hogy terményt tudjanak termelni, amit megetetnek a marhákkal, aztán ezt a marhahúst kiexportálják az Egyesült Államokba, és ehhez erdőt kell irtani, és ez nyilván Brazíliáról van szó. Ez a nagyon is veszélyeztetett, nagyon lassan, de még inkább egyáltalán nem visszanövő esőerdők, amelyeknek pedig nyilván klíma összefüggései vannak. Ez az, amit mindenképp érdemes figyelemben tartani, hogy ez nem teljesen érdektelen magyarok számára akkor sem, hogyha csak szimpatizálnak, vagy nem szimpatizálnak valamivel.
0: Abszolút.
1: Igen, tehát végül Zsombor is körülérte, de hogy igen, ha valakinek nem lenne egyértelmű, tehát itt a fiatalabb Bolsonaro teljesen nyíltan kifejezte, hogy ő itt a teljes felperzselt föld mennyelelvesbe az egész Amazonas pártján van.
0: És arról nem is beszélve, hogy az Amazonas környékén élő őslakos csoportokat pedig úgy, ahogy van, megpróbálják elűzni az a földjeikről, és hogyha erre nem hajlandók, akkor meggyilkolni. Tehát, igen, hogy igen. Az első Bolsonaro kormány alatt azért elég sok ilyen gyilkosságra került sor az Amazonasban, ami nem lett kivizsgálva, de hogy nagyon gyanús, hogy ezek az érdekcsoportok gyilkolnak.
1: Igen.
0: Őslaposokat kifejezettem.
1: Bocsánat, egy dolgot, az annyira nem releváns, csak kicsit egy ilyen egy dologként, amit ma láttam, és kicsit az olyan, hogy erre lehet azt mondani, hogy na igen, itt a tilosban a balosok ajvékolnak, és eltulozzák, hogy valaki ki akar vágni egy pár fát, meg hogy rendbe akarja tenni a gazdaságot, és így nem tudom, fel akarja pörgetni a piacot, meg nem tudom. Na, tehát hogy valakinek azért egyértelmű legyen, Bolsonaro fia nem ma, valamikor talán tegnap, vagy pár napja posztolt egyet, egyébként utána nem sokkal később levette, tehát azért ennyi esze neki is volt, de egy jó ideig fenn volt, ugye Mussolini-nak van a klasszikus, nagyon híres választási plakátja, ez talán Rómának volt az egyik főterén, ahol egy ilyen háttéren így ismétlődik az a szó, hogy sí, igen.
0: Mussolini igen-igennye.
1: Igen, Mussolini igen-igennye, előbb lepített pedig Mussolini arcképe, na Bolsonaro egy ennek egy nagyon egyértelmű, egy az egyben parafrázisát posztolta ki a saját arcával. Ezről mindenki gondoljon, amit akar.
0: Igen, hát nagy előképei vannak akkor ifjabb Bolsonaro-nak is. Na igen, szóval érdemes lesz ezekre figyelni az elkövetkezendő két hétben, illetve 28-án, amikor akkor már meg lesz az eredmény Brazíliában is.
1: Igen, 28-án úgy fog megérkezni, hogy 3 nappal múlik el a szerb választás és a brazil választás második fordulója, és egyetlen egy nappal az izraeli választás, úgyhogy nagyon...
0: Igen, és ugyan nem bocsájtkoztunk jóslatokba, de akkor mindig egy szép pofára esés lenne, azt hiszem, egy 3-as pofára esés, és ezt ekkora az ígyszer kihagyni. Na igen, de hogy akkor azért, hogyha mégse figyelnétek, két hétig a világ dolgaira, hanem inkább elbújnátok egy kő alá, vagy bebújnátok az ágyba, és kuckóznátok, akkor majd ezért tőlünk hallatok majd erről. Igen, de hogy van valami közelebbi dolog is, amire fel akarjuk hívni a kedves hallgatók figyelmét, az pedig a lakásmenet. Nem sokára, 18-án, azaz vasárnap kerül majd erre sor. Ez lesz a 13. lakásmenet. Nyilván gyertek el, ha tudtok, vagy ha fontos nektek az, hogy a lakhatás az egy emberi jog legyen, ne pedig egy árucikk. Ja, és nyilván nem akarom túl spilázni, de hogy azt hiszem mindenkinek joga van méltó lakhatáshoz és egy otthonhoz.
1: Igen, 14 órától van gyülekező a köztársaság téren. A szlogán pedig egy örökzöld, tavalyhoz hasonlóan rohadt drága lakni.
0: Így.
1: Vagyis bocsánat, még mindig rohadt drága itt lakni, és ez valóban így van.
0: Igen, és jövőre meg tényleg még mindig rohadt drága itt lakni, ezt remélem. Igen, és ugye az előző adásokban sokszor beszéltünk a bérlői szakszervezetről, itt tökéletesen összecseng, tehát hogyha bérlőként vagy, akkor is rohadt drága laknod, szóval érdemes eljönni.
1: Igen, ott lesz a babér, szép transzparensekkel lehet érdeklődni, hogyha valaki szeretne szerveződni azért, hogy ne legyen ilyen rohadt drága lakni.
0: Igen, illetve, hogyha szép kis transzparensekkel szeretnétek készülni, nagy Isten molinót szeretnétek csinálni, akkor október 17-én 4 órától a modulárisban várunk benneteket. A hallgatói szakszervezet szervezésében fogunk csinálni egy ilyen közös transzparens és molinó készítő workshopot. Ezúton is köszönjük a modulárisnak. Amúgy, ha 17-én nem is juttok el oda, mindenképp nézzetek be, mert nagyon-nagyon jó hely. Szóval még egyszer, október 17-én nagy szeretettel várunk benneteket oda, október 18-án pedig a 13. lakásmenetre. És by the way, Budaörsön is történik az élet. Nem tudom, Pesten kívül is van dolgok. Ma robbant be a Primanima Fesztivál, azt hiszem a 14. Primanima Fesztivál. Párját ritkító első animációs fesztiválról van szó, meglepően jó árértékarányú jegyeket lehet venni, szóval csak ajánlani tudom. És nagyon üdefény volt, hogy végre valami nem így a körúton belül egy moziban van, ami fesztivál vagy kulturális esemény, hanem Budaörs gyönyörű lankás kishely dombjai között. Szóval egy ékszeres doboz ez a fesztivál, érdemes benézni. 17-éig lesz, azaz szombaton még meg tudtok nézni nagyon sok jó animációs filmet, aztán jöhettek 18-án lakásmenetre. Szóval ez volt már a programajánlónk, és amúgy meg az adásunk is. Mi voltunk az Éstimikben, vagytok a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Legközelebb két hét múlva ugyanekkor, nagyon sok választási eredménnyel. Addig is szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Drukkoljunk együtt a szabad világnak, és a fasizmus bukását is együtt kívánjuk. Napuszka!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A vármegye elnevezés 2023. január 1-én élet újjá hazánkban az alaptörvény 11. módosításának értelmében. A 17. alapján, amely elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegű, idén október 1-től újra megyéknek és kormány megbízottaknak hívják a területi közigazgatást és a főispáni hivatalokat. Ez nem jár a közigazgatás átszervezésével, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek hivatalok, nem változnak az ügyintézés szabályai, sőt az állampolgárok személyes adatai sem. Új okmányokat nem kell igényelni. A vármegye alak október 1-je után is használható, amíg a megyére való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, tájékoztat a sokszínű vidék. Csömör tetőpontján a 243 méteres Szent István hegyen adták át szeptember elején a 20 méter magas, 8 szintes rozsdafarkú kilátót. A helyi önkormányzatnak szívügye a fenntarthatóság, ezért Emődi Kis Tamás építész a magas lest 8 tengeri konténer újrahasznosított anyagából tervezte meg. Az úgynevezett korten acél felületén sajátos barna patina alakul ki, amely idővel sötétül. Egyes részeket akácfalécek fednek. A már is népszerű körpanorámás toronyhoz a Levendula utcától tanösvény vezet, 16 állomása a környék élővilágát mutatja be. A kilátót az építése közben belé költözött madárpár után keresztelték el, a rozsdafarkúak itt raktak fészket, itt költötték ki a fiókáikat is. Árulja el a sokszínű vidék. A Német Útlevelek rádiófrekvenciás csipje nem csak digitális fényképet tárol, hanem személyes adatokat is, úgy mint név, születési hely, nem, szemszín, testmagasság és lakóhely, valamint a kiállításkor vett két új lenyomat. A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal szerint az RFID chip hamisítás biztos és a határokon módot ad a személyazonosság gyors ellenőrzésére. Ott mégis gyakori a torlódás, mivel számos utazó alufóliába csomagolja a passzust. Nehogy illetéktelenek, menet közben érintés nélkül leolvashassák. Szakértők a bankkártyás fizetés példájára utalnak. Gyakorlatilag kizárt, hogy az akár pőre okmány közvetlenül egy adattolvaj eszközéhez érjen, márpedig csak így tudná leolvasni. Nyugtat meg a Euronews.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

颗醉柳，吃焚香，珠玉罗刹，胡言遮乱，有气一念。

Oh.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Az egerecske. Volt egyszer egy egerecske. Ez az egerecske elment országot, világot látni, szerencsét próbálni, s amint ment mendegélt, talált egy krajcárkát. Megörült az egerecske a krajcárkának.
1: Na, most mit vegyek ezen a krajcárkán? Magyarót? Nem, azt nem veszek. A magyarónak el kellene dobni a héját. Diót? Annak is el kellene dobni a héját. Talán mandulát vegyek? Ugyan minek, a héját annak is el kellene dobni. Veszek káposztafejet. Azám káposztafejet. A káposztából házat építek magamnak, azám házat. A nagy leveleiből építek falakat, meg födelet. A kicsi leveleiből jó, puha ágyacskát csinálok. Még paplanocska is telik belőle. Ó, de jó lesz, ó, de jó.
0: Hát vett egy káposztafejet, s abból olyan szép házat épített, hogy aki látta, megcsodálta. Na, tehát múlt az idő, és egyszer az egerecske kihajolt az ablakon, hadd lássa mi újság odakint. Ihol jött éppen a báránykas, amint meglátta a szép házat,

0: Kedves, mindjárt jött egy tyúkocska. Bezzeg, hogy az is szeretett volna ott lakni a káposztaházacskában.
1: Ha szépen énekelnél?
2: Ott! Három, még ma hatba jársz!
3: Elég, ne tovább! Még a házacskám is összedül, olyan csúnyán énekelsz!
4: Nem kell az feleségnek!
0: Elment a tyúkocska, s nyomban jött utána egy círmos cicácska. A bajuszát pödörgette, magát illegette, billegette, s felszólt az egerecskének.
5: Egerecske, kedves egerecske, elvennél engem feleségül?
6: Hát bizony, ha szépen énekelnél, pedig bajuszkád van.

0: Egyszerűen megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. 7 nap és 7 éjjel mindettek ittak, táncoltak. Addig ettek ittak, hogy egyszerre csak minden elfogyott. Ja, Istenkém, mi lesz most?
1: Na, ne búsulj, édes cicácskám. Majd hozok én neked ételt és italt is elegendőt. Csak te maradj itthon, őrizd a mi házacskánkat.
0: Ment, mendegélt az egerecske. Addig mendegélt, hogy egy kutacskához ért.
1: Na, abból iszom egyet!
0: Mondotta az egerecske, s hopp, beleszökött a kutacskába. Azán beleszökött, de most hogy ő kijönnét? Hely, úszkált az egerecske jobbra-balra, de nem tudott kimászni a kutacskából. Na, most itt hal meg, szörnyű halálnak halálával, itt bizony. Dehogy hal, a círmos cicácska nyugtalankodott, hogy oly sokáig elmaradt az ő uracskája, s utána ment. Addig ment, mendegélt, hogy éppen a kutacskához ért.
2: Édes kicsi uracskám, már most hogyan húzzalak ki? Megfoghatom a fülecskédet.
1: Né, az fájna.
2: Hát talán a lábacskádat fogja meg.
1: De az se, az is fájna.
2: Talán a farkacskádnál fogva húzzalak ki.
1: Jó lesz, édes feleségecské. Fogd meg a farkincámat.
0: Megfogta a cicácska az egerecske farkincáját. Szépen kihúzta, aztán elmentek egy diófa alá, ott leültek, s várták, hogy az egerecske ruhája megszáradjon. Ó, jaj, de mi történt? Egyszerre csak leesett egy dió, és éppen az egerecskének a fejére esett. Egerecske fejét betörte a dió, és akkor a púpa ütött rajta, mint az öklön.
2: Ó, mit csináljak, mit csináljak?
1: Nyalogasd a fejem búbját, hogy ne fájjon.
0: Nosza, a cicácska nyalni kezdte az egerecske feje búbját. Nyalta, nyalta, és közben nagyokat csettintett a nyelvével.
2: Ó, de pompás, ó, de jó.
0: Addig nyalta, nyalogatta, míg egyszer csak ham, bekapta az egerecskét egészen. Azóta eszi meg a macska az egeret. Aki nem hiszi, járjon utána.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon,

pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Állt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illatt. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éjjel, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézzen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Végül valóban karácsony ideje lett. Mély havú, mély álmú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővett egy gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba a gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek, kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak. Az egyik részkilincse.
2: Pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után. Aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse. Az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak. Épp azt muzsikálták, hogy
2: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig férte le ez az egész. Hogy billengetik a kilincseket? Hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika? Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik.
1: Mutlám.
0: Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
1: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
1: Elhozta az angyal, amit kértem. Juhé, lettek lakói a háznak, de jó póklakók, lakópókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes pogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hollandia tizedét borítja tőzegláp, amit a gazdák hagyományosan lecsapolnak, hogy marhát legeltessenek rajta. A száradó tőzeg bomlása évente millió tonna szám bocsát széndioxidot a légkörbe, a teljes mennyiség 2-3%-át, miközben a talaj is több centimétert süllyed. Az ördögi kört a klímaváltozáshoz is alkalmazkodva a földek folyamatos nedvesen tartása törheti meg. Így merült fel a rizstermesztés gondolata. A kísérlet egyelőre 6 hektáron zajlik. Egy japán rizsfélével már aratásig jutottak, de mintegy 30, többek között orosz, kínai és üzbék fajtát vizsgálnak, melyik illik jobban a holland éghajlathoz. A hazai rizst megkóstolók szerint az kicsit rágós, de finom, szemlézte a magyar mezőgazdaság.
2: A kelet-csendes óceáni régióval, ahol volt a második legerősebb hurrikánjával fejlődött a póló. Mindössze másfél napra volt szüksége, hogy szeptember 22-ére elérje a legmagasabb 5-ös fokozatot. Az El Niño időszakban 31 fokosra melegedett a csendes óceán vize Mexikó partjaitól nyugatra. Sorra alakulnak ki az erős viharrendszerek, 2026-ban már 3 hurrikán érte el a ciklon szemek körül az 5-ös erősséget. Póló esetében ez 285 km/h volt. Középpontjában a légnyomás 892 hektopaszkálig esett. Az egész nyugati féltekén ennél csak 3 hurrikán volt valaha erősebb. Ugyan Póló 3-as erősségűvé gyengült, de így is óriási erővel fog lecsapni Baja California félszigetére, átszegult a kaliforniai öblön. Maradványai óriási esőzéseket okoznak Arizonában, Új-Mexikóban és Texas nyugati részén, majd az egész amerikai középnyugatra bőséges csapadékot biztosít a Magyar Narancs hírét. Hallottátok?
1: Het egy hírejét ki szavazást hazánk kedvenc kilátójáról, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. A 10-es döntő mezőnye a nagy közönség, illetve a szakmai zsűri jelöltjeiből állt össze. Sokat számított, hogy az ajánlott úti célok rendezett környezetben, élménydús utak mentén jó állapotban legyenek. A voksolást 2026-ban a kovácsvágás fölött álló János Vára nyerte, amely a Zemplén és a hegyköz panorámáját tárja a kitartó túrázók elé, akár a Füzéri várig is ellátni. Az év kilátójához Pálházáról indul, egy vízimalmot érint, majd a Somhegy erdején és kovácsvágáson keresztül vezet a túra. 1050 lépcsőfok visz a János Vára kilátóhoz, amely az 50 ezer szavazatból jó 20 ezret kapott. Hirdet eredményt az Aktív Kalandor.
0: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, hello, ez itt a Dafke, amit az előbb hallottatok, az a Morgenstern volt, és azt érdemes róla tudni, egyrészt, hogy nemrég volt koncertje a Dürerben, és egy orosz előadó, aki hát menekülni kényszerült, és egyébként Izraelbe költözött, ahol be is tért egyébként zsidónak, nem rég egyébként, egy-két hónapja, és nem tudom, mostanában én kipába lép fel, de közben az egész sztori, az közben nem olyan nagyon vallásos jellegű, hogyha megnézitek majd a művészetét, akkor érteni fogjátok, hogy mire gondolok, és hát ez volt. Alapvetően egyébként ő egy inkább egy ilyen trap, rap, pop előadó, de ezeket a számokat, amiket az előbb játszottunk, az áthatott az orosz léleknek ez a, és zenének ez a egyel régebbi, meg egyel tradicionálisabbnak mondható változata, annak ellenére, hogy nem ebben a műfajban utazik elsősorban, de egy elég sokoldalú művészről van szó, aki ráadásul egyébként egy iszonyatosan nagy sztár az oroszul beszélő emberek körében, vagy oroszul értő emberek körében, és hát egy az egész világot gyakorlatilag körbejárja szupersztárként, és mindenhol fellép kisebb, nagyobb helyeken, attól függ, hogy éppen mekkora az adott helyen az oroszul beszélő diaszpóra, de nem csak ők ismerik, hanem még sokan mások is, és ez egyébként a valakit érdekel, és utána néz, akkor egyszer Morgenstern a neve, és a következő hozzánk közel lévő koncertje az, hogy november valahanyadikán lesz, ezt nem tudom mikor, Pozsonyban, úgyhogy oda esetleg el is lehet nézni és megnézni. Egyébként elég jó show-kat szokott adni, az kérdés, hogy simán DJ-szettel, vagy pedig így zenekarral jön, ezt nem tudom, sajnos Dürerben nem voltam Pesten, de biztos nagyon jó volt. Ha valaki volt ott, akkor azt nem tudom, majd mondja itt a Tilos Rádión, és hívjon minket. Alapvetően azért is beszélek itt mindenről a Dafke című műsorban, mert úgy volt, hogy az Eszter is be fog hozzánk kapcsolódni, aki ugyan Angliában tartózkodik egy konferencián, és de az volt a mondás, hogy hát akkor majd bejön így online, hát nem jött be, és hát ez most egy kicsit átírja sok szempontból így az adásnak a tervét, amit így kénytelen vagyok így egyedül megoldani, vagy valahogy majd így kitölteni. A problémám alapvetően tényleg csak az, hogy azt beszéltük meg, hogy az Eszternek a témájáról beszélnénk, ami egyébként ahhoz kapcsolódik, hogy a napokban, tehát tegnap előtt volt egy konferencia a Országos Zsidó Egyetem szervezésében, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsolatát vizsgálta a zsidósággal, és hogy erről beszélt volna az Eszter, vagy ha még itt meglep minket, a közeljövőbe be van kapcsolva mind a mikrofon, mint pedig ez a felület, amin be tud jelentkezni, akkor majd azzal tudunk foglalkozni. Én vajmi keveset tudok a zsidóság és 1956 szerepé, zsidóság szerepére 1956-ban, maximum így a családi történetek, meg egy-két olvasmányélmény az, ami ebben nagyjából így orientációt tud adni nekem. De alapvetően mondjuk Fejes Endre egyik regénye, aminek most nem is jut eszembe a címe, ami egyébként egy 56-ban meglépett srácról, vagy srácokról szól, és erről a úgynevezett ilyen 56-os zsidó diaszpóráról,
ami egyébként talán egy ilyen viszonylag ismert insight, hogy ugye 56 során itt ezekben az ilyen, az 56-on most úgy értve, hogy a forradalom és szabadságharc során ugye nagyon sokan elhagyták Magyarországot, 200 ezer ember a számítások szerint, és hogy ennek a tizede, tehát jóval magasabb arány, mint a, hogy van, 10%-a, bocsánat, igen, mindegy, igen, ez ugyanaz. Szóval 10%-a az zsidó volt, tehát egy olyan 20 ezer ember környékén, de lehet, ezek a számok magasabbak, hagyta el Magyarországot, és ebben a, de lehet, hogy keverem is egyébként, mert hogy eleve, lehet, hogy ez a 200 ezer az igazából, ha jól emlékszem, akkor 200 ezer az alapvetően a magyarországi zsidók száma volt 1956-ban, és hogy ennek a, és ebből 20 ezer ember hagyta el Magyarországot. Lehet, hogy sokkal több ember vándorolt ki, ebben most nem vagyok biztos, de mint hogyha ez is egyébként hasonló szám lenne. És hát ugye, hogy mi az oka, ugye az egy nagy kérdés, ezt meg is kérdeztem volna az Esztertől, hogy milyen kutatások vannak ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően mi volt az oka annak, hogy ilyen sokan elmentek Magyarországról. Amit én tudok ezzel kapcsolatban, az az, hogy az egyik ok, az feltehetőleg az lehetett, hogy megijedtek a nagyon sokan attól, hogy megszűnik az a fajta biztonság, amit sokan, vagy hát nem tudom, valamiféle biztonságként értelmeztek, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az antiszemitizmus vissza lett szorítva Magyarországon, ami hát ennek a kutatásáról egyébként azt pont vagy olvastam is, a kutatásával ugye a ismert szociológusokon kívül akik most így ismert szociológusokat, akik zsidósággal kapcsolatban kutatásokat végeznek, őt Karádi Viktort és Kovács Andrást érdemes megemlíteni. Pele Jánosnak is van egy kötete, ami kifejezetten a 48 és 50, vagy van 44 és 56 közötti, vagy ne, ja, jó, nem tudom most pontosan a dátumokat, 44 és 56 közötti állapotok, vagy 46 és 56 közötti állapotokat méri fel Magyarországon a zsidóság szemszögéből, hogy hogyan és milyen módon sikerült visszailleszkednie, vagy hát beilleszkedni, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy érdemes mondani, ugye a szám kivetett alapvetően nagyon sok sebből vérzett, és nagyon sok vérző, és nagyon gyakorlatilag megtizedelt zsidóságnak, és hát ugye ott abból a könyvből azért nagyon sok minden kiderül, ugye többek között egyébként ő révén lehet ismerni, aztán a több irodalmi műben is, és színdarabban is megénekelt kumodarasi esetet például, és egyéb zsidó ellenes pogromokat, amit ugye a visszatérés utáni első években követtek el zsidók ellen, gyakorlatilag megidézve egyébként a vérvádakat, a vérvádak korát, nyilván abban a félelemben, hogy a zsidók bosszút állnak, vagy visszaveszik az egyébként tőlük elrabolt javakat, ugye eleve nagy problémát okozott, hogy ugye a magyarországi vidéki közösségek, hát finoman szólva sem védték meg a zsidó közösségeket, és azok, akik, az a pár ember, aki visszatért a haláltáborokból, hát már azzal szembesülhetett, hogy hát kifosztott lakásukban már mások laknak, vagy házukban már mások laknak, gyakorlatilag ellopták a javaikat, és a visszatérő zsidóknak a bosszújától félve
gyakorlatilag vérvádakat koholtak, különböző településeken is pogromokat robbantottak ki, amiben több zsidó is életét vesztette. Ez a nagyobb városokat többé-kevésbé elkerülte, bár egyébként több ilyen városban, tehát több nagyobb városban is azért voltak zsidó ellenes hangok, és hát gyakorlatilag 48 után, amikor is a hát leginkább megváltozott Magyarországon a politikai irány, ugye átvették a kommunisták a hatalmat, és beindult a Rákosi rendszer, akkor ugye megérkezett a zsidók számára egyfajta ilyen konszolidáció, amiben ugye az antiszemitizmust is, amellett, hogy nyilván a zsidóság gyakorlását és a mindenféle kulturális elhajlását is egyszerre tiltották be, és korlátozták a különböző jogait ezeknek a, tehát mindenkinek, és köztük a zsidóknak is. Erről talán a, vagy a Karádi, vagy a Kovács András ír úgy, hogy igazából ez egy ilyen társas, hogy mondjam, csak egy ilyen közös elnyomás, vagy nem is tudom, egy ilyen reciprok elnyomás, hogy itt sem a zsidók nem élhették meg az ő saját zsidóságukat, nem beszélhettek a traumáikról, a holokausztról, illetve a magyar társadalomban is minden nemzeti, vagy közösségi, vagy vallási, egy régebbi megszokott témák, tárgyak és a megérkező kultúra ugye visszaszorítva. Többek között egyébként ennek a részeként az antiszemitizmus is. Bár ugye a ugye azért az fontos megemlíteni, hogy, hogy a Rákosiék azért hát lájtosan, tehát mondjuk a sztálini rendszerhez képest lájtosan, de ők maguk is beindítottak egy antiszemita jellegű propagandát, valószínűleg egyébként az akkori nép akaratot, vagy nem tudom, nép léleknek a kielégítése véget, és talán egyébként a saját, ugye a felső vezetőségben megtalálható zsidó embereknek a saját zsidó mi voltát is tagadó, vagy azzal szembeforduló vezető képét öltve, és hát ugye a feketézők, a ügyeskedők címen, a nagytőkések címen gyakorlatilag egyrészt megtörtént a megmaradt zsidó polgárságnak és a megmaradt zsidó polgári vagyonnak, ugye aminek egy része alapvetően Budapesten nem került totális ellopásra, gyakorlatilag annak az elkobzása, illetve egyébként a kitelepítése is egyes nagytőkés zsidóknak, zsidónak, tehát nem csak ugye azok a burzsoák kerültek kitelepítésre, akik a establishmentnek, illetve a régi nemességnek a tagjai voltak, hanem maguk ezek a nagytőkések, nagypolgárok is. És hát ők is ugye vidéken találták magukat a különböző ilyen falusi, termelői környezetben. Szóval, de mindemellett egyébként a nép az nem felejtette el, vagy a nagy része, főleg egyébként a vidéki magyarság nem felejtette el, vagy nem tudta ignorálni azt a tényt, hogy, hogy a vezetők zsidó, Gerő, vagy Rákosi, és emiatt ugye hát alapvetően azért így a kommunista elnyomást azt a zsidókkal is azonosíthatták, bár, és akkor itt oszlanak meg, vagy itt van egy olyan történeti vagy történelmi konszenzus, ami azért alapvetően azt mondja, hogy amikor 1956-hoz érünk, és fellázad Magyarország az elnyomás ellen, akkor
gyakorlatilag nem, ugye ez az egész, hogy a zsidók elleni ellenérzés motiválja, vagy nincs közte a fő motivációk között amik a különböző forradalmi cselekedeteknél, sőt a forradalmi tanácsok tevékenységének elemzésekor kiderül, hogy bármiféle ilyen antiszemita jelenséget megpróbáltak még idejében megakadályozni és elfojtani, nagyon sokszor sikeresen, de volt egy-két alkalom, és erről több tanulmány is született, ami meg kifejezetten arról szólt, hogy hát gyakorlatilag, hogy a zsidók is részesévé váltak annak a nép szemében, ugye annak az elnyomó struktúrának, ami ellen föllázadtak, és itt történtek is komolyabb atrocitások, például Hajdúnánáson, Miskolcon, vagy Győrött, és hát a kisebb településeket, ezeket én nem tudom, de hát nyilván számos kis településen, főként a vidéki, tehát a mélyebb vidéki régiókban embereket rángattak ki a boltjukból, gyújtottak föl, raboltak ki, lincseltek meg, kötöttek fel, tehát hogy azért alapvetően volt ilyesmi, és hogy ennek a híre, ez azért így eljutott a zsidó közösséghez, sőt, hát alapvetően azért ez többször is, ez még annak idején egyébként a Beszélő folyóirat kezdte egyébként feltárni a 70-es évek végétől, inkább a 80-as években a különböző cikk sorozatokban talán egyébként pont Kovács András is azt, és Őrsi, azt hiszem főként ugye Őrsi László, aki ezzel komolyabban foglalkozott, azt, hogy milyen atrocitások voltak, és hát ott az is le van írva, hogy ugyan Budapesten például nem történtek ilyen atrocitások, de elhangzottak zsidó ellenes rigmusok, meg felszólalások, tehát ugye azért így alapvetően, bár ugye az elnyomás az közös volt, tehát azt is lehet mondani, hogy az a fajta ilyen ajánlata, úgymond a kommunista rendszernek, ami ugye az emberek univerzalitásával és a különböző anyagi és társadalmi különbségek lebontásával kecsegtetett, az végső soron az elnyomásban valósult meg, és ebben az esetben viszont mégiscsak zsidók legalábbis egyfajta biztonságban érezhettek, ami sokkal több volt még az elnyomás ellenére is, ugye a korábbi elnyomáshoz képest, amikor nem csak elnyomták a zsidó közösséget, hanem hát ki is írtották nagy részben. Ehhez képest, hogy nem írtották ki a zsidókat, az valamiféle hát furcsa, de mégiscsak biztonságérzetet adott, és hát ennek az oka volt igazából az, hogy amikor ez megszűnt, akkor nagyon sokan nyugat felé vették az irányt. Nyilván egyébként ebben az is benne van, hogy megnyíltak hirtelen a határok, és így lehetőség volt még gyorsan lelécelni mindenkinek, köztük a zsidóknak is, akik így nem a forradalmi hevületben és Magyarország megváltoztatásában gondolkodtak, hanem inkább egy jobb élet reményében külföldre távoztak, ugye az 56-os magyarok, és hát igazság szerint itt nagyon sok zsidó is, ugye főként egyébként ugye Izrael, Svájc, Franciaország, tehát nagyon sokféle helyre, de hogy alapvetően ez a Svájc, Izrael, illetve az Egyesült Államok felé vették az irányt, és komoly 56-os diaszpóra is kialakult, tehát mondjuk Izraelben a 40-es évekbeli, inkább azt mondom, 45-45 utáni nagy zsidó kiáramlás után, tehát ott maga a háború után is sokan elmentek
Palesztinában, az akkori még ugye 48-ig nem volt Izrael, tehát hogy Palesztinának hívták a angol mandátumi gyarmatot, és hát oda Palesztinába költöztek. Vagy menekültek, ugye kinek hogy tetszik. És 56-ban pedig elmentek, és hát nagyon sokan rettegtek ugye 56-ban attól, hogy visszatér a fasizmus, és ez valószínűleg egyébként mély nyomokat is hagyott a magyar zsidó közösségben, még egyébként a Kádár rendszerben is, hiszen ugye a Kádár rendszernek nem volt 56 után egyéb kérése a zsidó közösség felé, csupán annyi, hogy igyekezzenek így nem nagyon foglalkozni ezzel az egész zsidósággal, és akkor mindenki békében meg fog tudni élni. Magukat, az egyházakat is, bár ugye valamiféle mondjuk más szovjet csatlós országhoz képest a Magyarországon valamivel szabadabb vallásgyakorlást engedélyeztek, de hát azt erősen kontrollált módon engedélyezték, és hát ugye a rossz tapasztalatok az 56-ban újra felorgat félelmek, illetve már az egyéb alapvető traumák, amik még így visszavezethetők a háborúhoz, ott gyakorlatilag igazából zsidóságnak is a stratégiájává az vált, hogy a legjobb az, hogyha ezzel nem foglalkoznak, kifejezetten egyébként titkolták is a zsidók nagy része, ugye volt ez az ilyen eltitkolt identitás, aminek köszönhetően gyakorlatilag egészen a rendszerváltásig nem is nagyon történt semmi a zsidósága, sőt, hát az emberek nagy többsége nem is nagyon tudta magáról azt, hogy ő zsidó, mert egyszerűen a szülők nem mondták el, tehát az a második generáció, akit a holokauszt túlélők neveltek föl, nagy részük nem, ha tudta is, nem nagyon foglalkozott, de nagy részük nem is tudta igazából azt, hogy ők zsidók, de hogyha tudta is, akkor azért az volt a mondás, hogy erről nem illik beszélni, aminek ugye vannak, vagy voltak olyan érdekes vadhajtásai és példái, ami jól megmutatják, hogy ez hogyan, ez az identitás gyakorlatilag hogyan számolódott föl több ok miatt, egyrészt mondom a fasizmustól való félelem, illetve a Kádár rendszernek ez a szerződése, ahogy ezt egyébként nagyon sokan, mind a Kovács András, mind a Karádi, mind a György Péter például már megírta többször is, tehát ez a fajta ilyen szerződése, ez visszatartotta az embereket, és ugye ennek az egyik ilyen érdekes terméke lett, vagy mint amilyen, hogy mondják ezt, jó, nem tudom, mindegy, szóval termék, maradjunk ennél, tehát megvolva, nem tudom, ilyen érdekes lenyomata, az ugye, nem tudom, még emlékeztek el Szegedi Csanádra, aki hát a Jobbik politikusaként, a Magyar Gárda, nem tudom, tisztjeként, vagy nem tudom, milyen voltak akkor, de mindesetre egyszer csak hogy megtudta magáról, hogy ő zsidó, hogy hát nem is magáról tudta meg, ami a legérdekesebb, hanem hát egyszerűen egy pártársa lebuktatta, hogy haver, te zsidó vagy, vagy mit tudom én, Szegedi Csanád zsidó, és miután ő valami vezető fejes volt ugye a Jobbikban, abban az időben, ami akkor épp egy virtigli náci párt volt, Vona Gábor vezetésével, Vona Gábor és a náci identitása, ugye az most divatos téma a bulvár médiában. Alapvetően akkor kiderült róla, hogy zsidó, hát ez a Jobbikban abban az időben nem volt annyira nagyon kóser, és hát fogták, és kitették, és a magára maradt, ugye Szegedi Csanád hát újra kezdte gyakorolni a zsidó közösségi identitását, és erről készítettek is olyan filmet, a Chabad pedig végig turnézta vele a
világot, hogy lám, itt van egy náci, aki zsidó lett, és mi vagyunk, akik, a Chabad az ugye köves lomóék, és mi vagyunk, akik most megmutatják neki, hogy hogyan is kell zsidónak lenni. Úgyhogy ez a jópofa történet is egyébként annak köszönhető, hogy megtudtuk igazából, hogy vagy hát valaki nem tudta magáról zsidó, és egyszer csak kiderült. És hát ez egészen izgalmas történet egyébként tényleg ez, mert hát közben ott van a nagymama, aki hát nem mondta el. És hát végignézte, hogy a kis csanád, ugye már eleve a név adás is nagyon izgi. A kis csanád, hát miket csinál, és egy szót nem szólt. Tehát, hogy gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy egy nagyszülői szempontból egy ilyen holokauszt túlél, vagy egy holokauszt túléről beszélünk ebben az esetben, az ő szemszögéből alapvetően ez egy sikeres emancipációs folyamatként is értelmezhető, hogy annyira sikerült asszimilálódni, hogy már nácivá is vált. Tehát a legjobb helyen van, mert biztosan ott fogják a legkevésbé bántani, vagy hát nem tudom, tehát hogy itt azért nagyon érdekes, hogy így ez mit is gondolhatott a nagymama, de mindesetre nagyon izgalmas történet, és hát nagyon sok, ennél sokkal kevésbé izgalmas történet, de azért mégiscsak izgalmas saját élettörténeteken keresztül azért alapvetően nagyon sok minden kiderült a rendszerváltás után, amikor is az emberek egy idő után úgy érezték, hogy ezzel már érdemes is lehet foglalkozni. Ugye az Eszter, aki sajnos eltűnt, egyik fontos kutatási területe egyébként az 56, de nem kifejezetten az 56, hanem inkább a 70-es, ha jól emlékszem, a 70-es, 80-as évek magyar demokratikus ellenzéke és a zsidóság kapcsolata. Ugye itt több fontos szereplőt érdemes ugye nyilván megemlíteni. Haraszti Miklós, vagy az Őrsi László, vagy Kennedy János, és nyilván itt még Köszeg Ferenc. Tehát itt még alapvetően itt nem is lehet megállni a listával, ez mindenki, aki ismeri ezt a generációt, az nyilvánvalóan ezt jól tudja. És hát ugye nagyon sokan, majdnem mindenki ezért egy-egy kivételtől eltekintve ebből a generációból, aztán később ugye a politikában is megjelent, vagy a politika közelében is megjelent, elsősorban ugye az SZDSZ-nek a színeiben, ami hát... ellenérzéseket keltett az akkori MDF szélsőségesebb részében, jelesül is például Csurka István szemében, aki ugye aztán meg is alapította a totálisan antiszemitizmus

0: mondom, szóval félreértés ne essék, mindesetre egy fontos kontribúciója a magyar politikai kultúrának, tehát a lipsizés, vagy nem tudom én, SZDSZ-sezés, ami egyébként a mai napig érdekes módon tart egyik, hát maga a lipsi szó, ugye, ami a liberális és a lipsi, a zsidó szónak egy ilyen érdekes összevonása, tehát annak maga ez a kifejezés is így alapvetően, ha bár ugye nyilván most már sokan ezt nem is tudják, hogy ez ezért van, és nem azért, nem is emiatt használják, tudom én, ilyen fideszes influencerként, van, aki nyilván tudja, is gyakorlatilag ugye ez egy ilyen antiszemita jellegű, vagy hát antiszemita termékként mutatkozott be, politikai termékként mutatkozott be, aztán ez később már nyilván mindenfélévé vált, de nagyon izgalmas ez, az ilyen kicsit ez a kívülálló, nem tudom, kettős identitással rendelkező kozmopolita Európára, vagy nem tudom, a magyarországi szuverenitás annyira nem foglalkozó, szabados, életszemléletű, liberális kép gyakorlatilag nagyon emlékeztet az antiszemita által generált zsidó képre, és ugye ez nem hiszem, hogy egy ilyen nagyon komoly belemagyarázás lenne, tehát ez nagyon könnyen alátámasztható, és alá is támasztották már sokan. Ez is valamilyen módon egyébként egy ilyen megmaradt ilyen része gyakorlatilag annak a magyarországi tradicionális antiszemita szemléletnek, ami azért mégiscsak megtalálható, és mindenkorban is megtalálható volt a magyar politikában és a magyar társadalomban, és kisebb nagyon mértékben. Remélhetőleg most kisebb mértékben, de azért még továbbra is nyilvánvalóan megtalálható. És így alapvetően ugye ez egy nagyon fontos összekötés igazából a holokauszt, 56, a kádári elnyomás és a rendszerváltás és az antiszemitizmus között, és hát erről is majd lehet, hogy fogunk tudni a következő adásban beszélni az Eszterrel, aki egyébként pont egy antiszemitizmussal kapcsolatos konferencián vesz részt Londonban, és arról majd lehet, hogy fogunk beszélgetni, hogy egyébként miért érdekes, vagy mitől különleges egyébként a magyarországi antiszemitizmus, és miben más egyébként, mint mondjuk a nyugat-európai antiszemitizmus. De például ez egyik oka, hogy itt tényleg van egy olyan történelmi hagyomány, ami a gyakorlatilag a kiegyezés óta. Na, de itt most lehet, hogy valaki szeretne hozzászólni. Szevasztok. Hello. Szia. Hello. Hallgatlak.
1: Hello. Szia, Vejni vagyok.
0: Szevasz, mondjad.
1: Figyelj, én azt szeretném mondani, hogy hát voltak pogromok 56-ban, mi volt Hajdunánáson.
0: Azt mondtam, igen.
1: Szemben Miskolcot.
0: Mi azt
1: hát
0: is mondta.
1: Jó, csak azt mondtad, Győr. Hogy atrocitát. De ezek pogromok voltak.
0: Nem pogromok voltak, hát a pogrom az, amikor így egy ilyen nagy mob, így nem tudom én, megöl több tucat embert. Hajdú...
1: És ha csak kettőt-hármat öl, mert akkor nem pogrom.
0: Hát mondjuk azt, hogy azok a klasszikus pogromokhoz, amikor fogják és így felgyújtják az egész zsidó negyedet, az ahhoz képest nem, de valóban, jó, nem tudom, komolyabb atrocitás, de oké, tehát hogy hívjuk pogromnak.
1: Tehát, hogy jó, én azt mondom, hogy 56-ban voltak utoljára pogromok Magyarországon, voltak 45-46-ban is, mint említetted, és azért, tehát, hogy ebben nem kis részben bejátszott az, hogy annak a elnyomó rendnek a vezetőinek a nagy részét az emberek zsidónak gondolták.
0: Ezt is mondtam, igen.
1: Hogy ők vallásos zsidók voltak, vagy ők a kommunizmusba ittek, vagy Moszkvába jöttek, a Rákosi, a Gerű, a Farkas Mihály,
0: persze, Péter, ezt mondtam.
1: Az Ávót vezette, ezek mind zsidó származású emberek.
0: Sőt, hát igazából az is van, hogy ugye az Ávónak nagyon sok zsidó tagja volt, vagy a pufajkásoknak, mert ugye alapvetően sokan egyébként hát oda csatlakoztak.
1: Igen, rögtön. Hiszen hazajöttek a
0: persze.
1: Munkaszolgálatból, és hát bosszút akartak állni.
0: Hát igen.
1: Tehát azt hitték, hogy most eljött az ő idejük.

0: Persze, persze, persze, persze. Tehát az ember az ilyen, vannak ilyen gondolatai, nem, sokaknak nem volt, sokak, és egy pár embernek meg volt, és ezeket tudták egyébként ezekben a közösségekben, és pont emiatt így a miskolci esetben egyébként elég egyértelműen nehéz is, tehát hogy annak a kutatása a miskolci esetnek az egy ilyen nehéz eset, mondjuk a hajdonállásival szemben, talán, hogy ott ugye az volt, hogy azok maga az ember, akit ugye meglincselni akartak, vagy meglincseltek, az igazából egy funkcionárius volt. De talán Hajdúnáláson is valami hasonló volt, de nem biztos egyébként. Ezt nem tudom, hogy mennyire
1: vár. Még akartam mondani, ilyen személyes történetből tudom, hogy volt olyan, aki 56-ban úgy disszidált, hogy ő már a 40-es években, vagy 40-et után voltak ilyen táborok, ilyen cionista táborok, ezeket a szervezeteket, a Somér, meg a...
0: Hagsárának hívták, igen.
1: Igen, szervezet, és akkor nem tudom, ezeknek valahol Borsodban volt ez a felkészítő tábor.
0: Igen, ők a kibuci életre készítették fel őket.
1: És de ők már nem tudtak kimenni, vagy konkrétan...
0: Nem, persze, személy, hogy nem. Nem engedték ki. Így van. 48.
1: Nem engedték ki őket, és akkor 56-ban viszont kiment.
0: Igen, hát sőt, volt olyan is, ugye, akik kiszabadultak 56-ban a börtönből, mert azok ugye le voltak tartóztatva a cionistáknak egy része, és azok is kimentek. Tehát azért elég sok mindenki, aki tudott, az nyilván elhúzott Izraelbe ezek közül. Köszi. Van valami rokonod?
1: Hogy?
0: Van valami rokon?
1: Ja, nekem nincs konkrétan, de ilyen orál historit csinált vele rokonom, aki Izraelbe él, és így ment ki végül 56-ban.
0: Szupi. Na, köszi. Kösz. Ciao. Szóval, igen, egyébként én csináltam egy kutatást Izraelben, részt vettem igazából, inkább épp mondom, egy kutatásba Izraelben, mert izraeli magyarok katnak az életét, élethelyzetét mérte föl, és ott is nagyon sok, ugye nyilvánvalóan nagyon sok 56-ban kivándorolt zsidóval lehetett találkozni. Nagyon sokféle zsidó volt egyébként, például, és ugye ezt még nem említettük meg, most tényleg tök jó, hogy így felhívtál, mert hogy egyébként ennek igen, tehát az egyik része nyilván volt ez a cionista rész, nyilván volt az, aki rettegésből, vagy félelemből ment el, és illetve van egy harmadik, akik meg vallásos ortodoxként mentek, és egyszerűen amiatt, mert hogy nem tudták tartani a vallásukat, tehát nem volt megfelelő kóser, hús, meg ellátás az adott helyen, ahol ők laktak, nem volt zsidó közösséggel imádkozni tudtak volna, nem feltétlenül szerettek volna, vagy tudtak, vagy nem volt, nem állt mondjuk felköltözni Budapestre, és már az eleve megrogyott vidéki zsidóság gyakorlatilag az, hát 56 után még jobb, még nagyobb ütést kapott, és hát szinte el is tűnt. Tehát ugye eleve ugye magyarországi holokausznak a nagy, vagy a legnagyobb része ugye az a vidéki zsidóságot kiirtotta. És hát Budapesten maradtak meg emberek nagy részben, akik meg inkább ugye az emancipált zsidóságnak a részei voltak, de például az én családom ortodox család volt, és annak egy nagy része vidéki, és a vidékiek azok el is mentek, tehát vagy kiirtották őket, vagy a munkatáborból már nem Magyarország felé jöttek, vagy 56-ban elmentek, tehát ezek voltak, és ők is ugye egyrészt ugye voltak ilyen haszid zsidók, tehát akik ilyen szatmári környezetbe mentek, és ezek Amerikába mentek a legtöbb esetben, de voltak, akik Néberákba, vagy Jeruzsálembe, vagy a akkori hát ilyen szent városokba költözött ki. Jeruzsálembe még ugye nem tudtak kiköltözni sokan, mert nagy része az ugye megszállt terület volt, de azért a Jordánok által megszállt, nem megszállt volt, mindegy, szóval, hogy ez a Jordánoknak a birtokában lévő terület volt, és de megszállták igazából, mert ugye ez nem Jordániának a része lett volna, tehát jól mondtam, hanem ugye ez lett volna az arab terület, amit 48-ban a szétosztott zsidó állam és a mellette lévő arab államnak a részének kellett volna lennie, ami nem Jordániát jelentette, hanem egy külön arab vagy palesztin, abban az időben még ugye ez nem így mondták, mert előtte mindenki palesztin volt, a zsidók is palesztinok voltak, és az ott élő arabok meg keresztények is palesztinok voltak, hiszen Palesztinában éltek, és palesztin útlevelük volt, illetve The Palestine Times volt így alapvetően a fő héber nyelvű, vagy nem angol nyelvű, angol nyelvű lapnak a címe, ami egyébként zsidó újság volt, tehát nem arab. Úgyhogy alapvetően itt még elég sok, még a bankot is úgy hívták, meg eleve a különböző intézményeket is egyébként, amik például adományokat gyűjtöttek a palesztinai zsidó közösség javára. Na mindegy, szóval, hogy a jordánok aztán ezt így elfoglalták a 48-as, 49-es háborúban. És ez az egyik oka egyébként annak, hát nyilván nem ez az oka, de ez az egyik történelmi oka annak, hogy nincs palesztin állam. Ezt mondjuk így alapvetően kevesen tudják, és ők igazából egészen sokáig, tehát így még a 67 után is igényt tartottak a területre, mint Jordánia területére, és igazából csak a 70-es években engedték el a jordán király ezt a sztorit, és akkor mondták, hogy ők nem tartanak már igényt a területekre, és akkor ugye ez köszönhetően már az abban az időben ugye palesztin önszerveződő mozgalmaknak, illetve nemzeti mozgalmaknak, és hogy az nyilván itt azért különböző hát érdekellentétek voltak, és a jordán király ez nem kívánt ebben az érdekellentétben továbbiakban részt venni, mert nagyon ellenségesek voltak a palesztinok, de közben a pánarab elgondolás szerint ugye ennek az államnak ott így meg kell alakulnia, egy arab államnak, ugye a legtöbb esetben még abban az időben, főleg 70-es években, de még akár szerintem most is azért többségében az elképzelés az volt, hogy az Izrael egész területét, vagy az régi Palesztina egész területét jelenti. Na, de hogy ennek most így túl sok köze nincs az 56-hoz, minden esetre, ugye Jeruzsálemben nem tudtak, csak ugye annak a nyugati részébe költözni, ezek a vallásos zsidók ott alakítottak is egy elég komoly negyedet, egy nagyon komoly vallási negyedet, illetve a másik ilyen nagyon komoly vallásos ilyen enklávé, az pedig Tel Aviv mellett jött létre Nébrákban, ami ezek mind ugye, tehát ez a Nébrák, ez is egy ilyen régi zsidó elnevezés. De itt van az Eszter, na, szevasz Eszter, hello, hallunk. Itt az utolsó, mi történt? 13 perc van még az adásból. Na, mi van? Időeltolódás?
2: Elnézést, mert itt egy órával kevesebb van.
0: Na, hát akkor az időeltolódás, azt nem vetted le. Beszélj, mert nem biztos ám, hogy egyébként jól lehet hallani téged. Aha, még időeltolódás is van, illetve a wifi is rossz. De, és el is tűnt az Eszter, de itt volt egy kicsit, én láttam. És köszönöm, ti is hallhattátok egy picit, azt mondta, hogy időeltolódás, igen. Hogy egy órával kevesebb van. Na, úgyhogy visszatérve, igen, elköltöztek, és aztán Amerikában egy nagy részük, az pedig ugye New Yorkban a szatmári közösséghez csatlakoztak. Ami hát így kifejezetten egy ilyen új, tehát hogy mondjam, kolokauszt után ilyen újraélesztése a közösségnek, hogy azt a legenda, vagy nem tudom, mit tartja, de hogy így alapvetően, hogy ez így ők maguk mondják, ugye ez nehéz megállapítani, vagy a legenda mondta, de aztán végül is magukra vették, hogy ők azok, akik vissza szülik, vagy nem tudom én, hogy lehet érdemes ezt mondani, de a zsidóságot, és hát gyakorlatilag ugye ott vannak ezek a 8-10 fős, vagy még több gyerekkel rendelkező családok ugye New Yorkban, ami egyébként ugyanez a helyzet Izraelben is, hogy a Hasid Haredi-nek hívott közösségnek a demográfiája az élesen lőtt, tehát gyakorlatilag egyébként a mostani izraeli-palesztin területeken, hogy az araboknak, meg az a vallásos zsidóknak a száma az, ami növekszik, és a nem vallásos zsidóknak a száma az csökken, az hasonló az európai nyugati társadalmakban lévő demográfiai adatokhoz. Úgyhogy igazából oda költöztek, tehát a sok vallás a zsidó 56 után, az volt egy ilyen harmadik csoport, biztosan több is. Eszter, te itt vagy, mert lehet, hogy akkor te ezt jobban is el tudod mondani. De nem. Sajnos. Ez egy valami, lehet, hogy írt, mindjárt megnézem. Szóval ja, írt a 842-ök, hogy oké, jövök, de hát ugye azt hitte, hogy még csak nem sokára kezdődik az adás. Úgyhogy ez volt 56-ban, még ez a harmadik csoport is kivándorolt, ugye, és hát ennek következtében Magyarországon, és magában Budapesten is egyébként az ortodox vallásos zsidóságnak a száma is erősen megcsappant, és hát gyakorlatilag a létező, nem asszimilált, nem zsidóságát elfelejtő, elfedő, titkoló emberek nagy része, akik mégiscsak részt vettek a zsidó intézményi életben, jelesül a magyar-izraeliták országos kongresszusa, azt hiszem, szervezetében, azok pedig neológ zsidókként vettek részt benne, ami azt jelenti, és főként ugye Budapesten, ami, illetve még egy-két nagyvárosban sporadikusan megmaradtak, nagyobb közösségek, amelyek aztán később kihaltak, és hát nyilván 56-ban kaptak egy ilyen nagy ütést, tehát például Debrecenben négy zsinagóga volt, ami már mint a háború után, amiből aztán a 80-as évekre már csak egy maradt. Tehát azért is volt négy, mert szerintem volt két neológ, vagy két ortodox, ezt nem tudom, van még kettő volt egy neológ, meg egy status quo, ami egy ilyen köztes vallási szervezetet jelentett, nem nagyon maradt jelentése már addigra, de minden esetre egy ilyen hagyományosabb, de nem ortodox zsidóságot jelentett, és a neológia is nagyjából ugyanazt jelentette akkor, szóval ezek így összefolytak például Debrecenben, de Miskolcon például, vagy Nyíregyházán, ortodox közösségek maradtak meg, és kész. Na, szia Eszter, még van egy 9 percünk, mi a helyzet, hogy vagy most próbáltam valamit így összefoglalni 56 után, de még ezt így gyorsan elmondod, hogy ezen a konferencián mi volt, vagy hogy volt? Nektől, hogy te miket mondtál most már tényleg csak ilyen nagyon dióhéjban.
2: 9 perc, oké. Ott 20 percem volt, és most nagyon volt elég. Igazából arról volt szó, hogy az volt ugye a konferenciának a témája, hogy 1956 és a zsidóság, és ugye a disszertációmban is megfoglalkoztam ezzel, illetve a Tom Lantos Intézetben készítettünk interjúkat az elmúlt két év során, másfél-két év során önkéntesekkel, és ezek életút interjúk voltak, és ezekben megnéztem, hogy ki mit mondott 56-ról, és azokkor ezeket így összefoglaltam egy ilyen prezentációban. Most egyelőre még csak így ennyi történt, és ebből próbáltam meg levonni
0: tanulságokat. Na, és miket vontál le? Mondd a tanulságokat. Sorold.
2: Jó, hát ez így ennyire egyszerű és könnyű lenne, akkor ez nagyon jó lenne, de ez nem ennyire egyszerű és könnyű.
0: De vannak ezek az ilyen key findings angolul, azt nem tudom magyarul, hogy mondják.
2: Igen. Csak még ez egyelőre még így nem annyira tart itt ez a dolog, de mások is tartottak egyébként ebben a témában előadást. És hát ami biztos az, hogy ugye igazából így, tehát a zsidó emlékezetben az egyik érdekes kérdés ez ugye az antiszemitizmus kérdése, ugye nagyon sok zsidó visszaemlékező, aki átélte 56-ot, vagy gyerekként, vagy már felnőttként, ugye emlékszik arra, hogy voltak antiszemita atrocitások, és igazából nem is az, hogy emlékszik rá, hanem nagyon sokszor erre hivatkoznak ugye az interjúkban, hogy hát
3: ez volt. Volt antiszemitizmus, és voltak antiszemita atrocitások, van, aki közvetlenül ezt átélte, de sokan ezt inkább, vagy sokan így indirekt módon tudják, vagy hallották, és ezzel kapcsolatban egy érdekes elméleti keret az a híreszteléseknek a kerete, elméleti kerete. És igen, ezt most a Kovács Andrásnak az előadásából mondom, aki ennek az egész konferenciának a nyitó beszédét tartotta. És ugye ő azt mondta, hogyha kevés az információ, például a diktatúrákban, és nagy a bizonytalanság, akkor az emberek abból a meglévő információkból megpróbálnak összetenni valamit, ami alapján ők cselekedni tudnak. Tehát ez maga a híresztelés, vagy rumor.
0: De volt egyébként Eszter pogrom. Igen? Tehát az kiderült, hogy most volt pogrom, vagy nem volt pogrom 56-ban?
3: 56-ban, hát így konkrétan volt több mint 20 eset, ami így közvetlenül volt haláleset is, és voltak fenyegetések, meg grafitik, meg ilyesmit, tehát ezekről tudunk, de ugye ez azért nehéz kérdés, mert ugye a kommunista rezsim az próbálta ugye a forradalmat így antiszemita forradalomnak beállítani, és volt egy történész is, aki ezt megírta, és hogy az, tehát hogy igazából ez így nem igaz unblock, hogy így 56 az egy antiszemita forradalom lett volna. Valóban voltak atrocitások, viszont ami érdekes, az, hogy nagyon sok emlékező említi ezt az antiszemitizmust, ami viszont sok esetben valószínűleg inkább egy félelem, hogy ez megtörténhet megint, hiszen alig 10-11 évvel vagyunk így a holokauszt után, és igazából így ugye nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy nem azért jelenik meg az oral history-ben az antiszemitizmusnak a témája feltétlenül, mert ez tényleg annyira erősen meghatározó lett volna, hanem azért, mert egyszerűen így ennek a lehetősége merült fel. Ez az egyik érdekes dolog, így az 56 emlékezete a zsidóságba, így az oral history-ba. A másik érdekes dolog az pedig az, hogy mennyire, tehát hogy a zsidók tulajdonképpen sokszor, igazából a zsidó tapasztalat nem része a mainstream 56-os emlékezetnek, tehát külön így nem szoktunk arról megemlékezni, hogy a zsidókkal 56-ban mi volt, vagy hogy Angyal István zsidó származású lett volna, vagy ilyen zsidó, vannak 56-os hősök, akik...
0: Hát Mansfeld Péter például zsidó volt.
3: Igen, de hogy igazából így ez abszolút, tehát hogy eleve a mainstream emlékezet is 56-nak nagyon sokféle, meg nagyon sok változáson ment át. Viszont a zsidó emlékezete pedig abszolút nem tud beleilleni, ugye egyrészt van ez az antiszemitizmus probléma, mert hogyha antiszemita volt, vagy hogyha volt antiszemitizmus, az ugye már, akkor már ez nem egy jó forradalom, akkor már ez nem lehet úgy teljesen mellszélességgel ugye mellé állni, vagy büszkének lenni rá. És ez tök érdekes, hogy például a Standinsky Éva az már 2008-ban megírta ezt, és ezt én is a saját kutatásommal láttam, hogy azok a diszidensek, zsidó diszidensek, akik viszont 56-ot, úgymond, tehát, hogy 56-ban a forradalom pártján álltak, azok a későbbi visszaemlékezésekben ezt az antiszemitizmus, tehát ez ellen beszélnek, és azt mondják, hogy hát nem volt. De nem is ezt akartam mondani, hanem inkább azt, hogy különböző emlékezetek vannak, és ezek kvázi versengenek egymással, és így tehát az egyik az egyik véglet az, hogy így az egyik interjú alanyunk azt mondta, hogy hát amikor bejöttek az orosz tankok, akkor ő mennyire megkönnyebbült, ugye, mert hogy ők féltek, hogy valami baj lesz. És a másik véglet meg az, hogy még már a 2000-es években, amikor már lehetett tudni azért, hogy voltak antiszemita atrocitások, akkor még mindig valaki ezt teljesen ignorálja. Tehát, hogy ez a két véglet van. Uh-huh. De a másik, amiről akartam beszélni, az maga az, hogy így, ami még érdekes, és így szintén fejlődik.
0: Na mondj gyorsan, mert csak 2 perc van.
3: A magyar identitás kérdése az, hogy mennyire, tehát hogy például ez egy tök jó példa erre a Heller Ágnes, aki Heller Ágnes visszaemlékezésről megírja, hogy ő 56-ban tudta először a himnuszt újból elénekelni. És neki ez egy... egy felszabadulási élmény volt az 56, amikor újból azt érezte, vagy akkor érezte, itthon érezte magát Magyarországon. És ez inkább így a másik jellemző, tehát ez nem a jellemző narratíva, hanem a jellemző narratíva az inkább az, ami a Lovász Ferenc narratívája, aki egy Centrópában is elolvasható ez az interjú, aki viszont Auschwitz túlélőként pont az ellenkező irányba ment, és erről beszél is, hogy számára az, hogy ő zsidó, és az, hogy magyar, az így a holokauszt után az így elválasztódott, és ezért is érdekesek ezek az 56-os narratívek, hogy zsidó szemszögből ugye a háború után, második világháború után ez egy ilyen pillanat volt. De most ennyi idő alatt nem tudtam összefoglalni.
0: Nagyon köszönöm, de ez tök izéva.
3: Kérdés volt, és sajnálom nagyon, hogy így elnéztem az időt, és hát remélem, hogy azért még lesz erről lehetőségünk beszélni.
0: Én is. Köszi, Eszter, akkor szia, és mindenkinek minden jót kívánunk, neked is jó konferenciázást, és akkor ez volt a mai Defke, a Tilos Rádión, sziasztok, és sziasztok. Minden jót.

Ja, ezt is. Egy. Tilos Rádió FM 90.3 Elektrokec műsor kezdődik. Szép lassan. Rengeteg magyar zenével.

Still dancing.

to know I'd be.

Szép, kellemes, hűvös éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Andrussal, Zsoltal, Papóval az éjszakás műszakot.

0: Hát sziasztok!
1: Szép jó estét kívánok!
2: Sziasztok! Jó estét mindenkinek!
0: Azt kérdezted épp Andes, hogy hűvös volt-e? Reggel volt nagyon csípős az idő. Reggel, de szoktam menni a sporttelepre, kicsit mozogni, és kifejezetten borzongtam, amíg odaértem. De most meg ez kellemes volt, pedig szerintem nagyjából ugyanúgy volt a hőmérséklet.
1: Most 12 fok van.
0: 12? Akkor sokkal melegebb, reggel nem volt 12 fok. Uh-huh. No, nézzük.
2: Egyedül vagy a sporttelepen olyankor reggel?
0: Most mások magammal voltam. Van egy nagy futópálya, azon többen szoktak futni. Ott voltak mondjuk 4-5-en, és akkor van egy ilyen, hogy is ilyen tornapálya, ahol különböző eszközök vannak, nyújtó, korlát, gyűrűhinta, meg haspad, meg mit tudom, ilyesmi, ilyen fix állószerkezetek, és ezek kibővültek pár hónap ezelőtt ilyen mozgó csodákkal. Amiről egyszerűen sem fogok írni egy tanulmányt, mert már rengeteg ilyet kipróbáltam, és például most a zuglói önkormányzatnak sikerült jó pár millió forintot kártyázni, ezek nagyon drága berendezések, nem tudom miért, de nagyon drágák, és teljesen használhatatlanok. Ugyanis a több cég is gyárt ilyen különböző húzó, toló, evezőgép, húzóckodó, mit tudom, milyen lábtörzsfordító, meg egyebek hajlító, izomerősítő mozgó szerkezeteket, és ezeknek az ergonómiája egészen csapnivaló, egészen katasztrofális, de van néhány, amiknek nagyon jó. És esküszöm, szívesen adnék tanácsot, hogy kitől kell venni, és nem tudom mennyi, de nagyon drágák az mindegyiknél, tudom. De a többi egész egyszerűen használhatatlan, és nagyon jól mutatja, hogy azokon a helyeken, nagyon kevesen vannak, ahol jó gépek vannak, ott állandó forgalom van, némelyikhez sorba kell állni majdnem, mert beleszeretnek emberek, és nem szállnak le róla. Például a zuglóiak nem ilyenek, senki nincs rajtuk, tehát nyugodtan oda mehetsz, te csukott szemmel, senki nem fog előtted ott tülekedni, hanem te leszel az első mindig, mert és te se sokáig, mert nem lehet rajta semmit sem csinálni. Vagy nem érdemes legalábbis.
2: Írj egy levelet.
0: Hogy mondtad?
2: Írj egy levelet.
0: A polgármesternek?
2: Valakinek. Biztos nagyon hasznos lesz. Bocsánat, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen intenzitással végzed a dolgot. Hagyományos nyújtó van?
0: Van. És az mindig van. Ezek közül a legjobb, az a idézőben sajnos a legjobb. Az egy kerületen odébb van, a 15. kerületben. Van egy furcsa nevű tér, valami K-betűs, valamilyen település rendezett, de nem jut eszembe. Ott egy olyan tornapálya van, ami nagyon hifin néz ki, tökéletes ilyen gumírozott lapokból kirakott föld van a végig, akár nyugodtan hanyat eshetsz, akkor se ütöd nagyon meg magad. És gyakorlatilag semmit más, egy-két apró mozdulaton kívül, mint húzockodni vagy lógni. 47 olyan rúd van, ahol a föld tudsz kapaszkodni, de szinte semmi más nem tudsz csinálni. Hogy ki volt az állat, aki ezt megrendelte, akinek a torkán ezt lenyomták?
1: Hát mert nem értek egyet, mert tudsz óriás körözni, tudsz gingerszaltót ugrani rajta, meg kacsovát terpesztést, meg mindenfélét.
0: De szerintem azt nem tudsz, mert van a gyűjtővel helyező, nagyon tágas mozdulatokat nem lehet ott tenni, de majd meg fogom nézni, hogy itt hogy kifelé kell mozdulatot meg tudod csinálni. Szerintem nem.
2: Ilyen bátor nem voltam, hogy ezt megkérdezem, mert csak összesen annyit akartam megkérdezni, hogy ki tudod magad húzni.
0: Ki? Sőt, már elkezdtem fejleszteni, és már 5-ig eljutottam.
2: Tényleg?
0: Amikor is
2: elszokott valamit?
0: Gyorsan abba kellett hagynom. Előtte 2 éve most már, vagy 6-8 évvel ezelőtt történt, pakoltunk haza a Tilos Maratonról, és a Pistixnek az egyik ilyen buzi nagy hangfalát tettük föl a utánfutóra. és akkor, amikor azt megemeltük, akkor a baloldali bicepszembe, bal kezem bicepszén elszakadt valami. És hát ilyenkor nincs mese, tulajdonképpen egy ilyen fölpolcolt, fölkötött kézzel kellett volna 3 hónapig mászkálni, és nagyon kimélni minden, míg szép lassan összefordult, ezt nem tudtam megcsinálni, úgyhogy nem ford össze soha azóta se rendesen, és amikor elkezdtem húzózkodni, akkor óvatosan figyeltem, és amikor 5-ig eljutott, addig tulajdonképpen sem baj nem volt, és a következő alkalom, amikor gondoltam, most megpróbálom kicsit fejleszteni, hát már 6-ig vagyok, 7-ig elmegyek, és a valamelyik 1-2-3-nál ezt csak éreztem, hogy hoppá, ezt most kell gyorsan abba hagyni, amíg nincs nagy vész. Úgyhogy csinálok húzózkodást, de csak ilyen gyengített változatot, lábbal segítek, rugaszkodom, nem teljesen nyújtott kézzel, csak mit tehát csalok mindenféleképpen, de így most így viszonylag béke van. Na, nézzük a képrejtvényünket. Egyet tettem, csak Zsolti, megnézted esetleg?
1: Megnéztem, megint sikerült egy olyan képet tenned, amire nem jött tipp.
0: Komolyan? Uh-huh. Azt hittem, hogy ezt hamar ki fogják találni.
2: Várjál, melyikről beszélünk most, mert én nézegettem.
1: Hát a cipő.
2: A cipős, az emész?
0: Igen.
1: Bordózokni van.
2: Aha.
0: Iszonyú ízléstelen.
1: Hát én ex-as Roy Orbisonra tippelnék, mert ő szokott ilyen fura ruhákat hordani.
0: Na most ehhez képest a Paul McCartneyről van szó, és a Blackbird című gyönyörűséges számot gitározás énekli, és közben a lábával veri a taktusa, ilyen, tényleg ilyen metronomszerűen, és a George Martin, aki a felvételvezető volt, illetve a hangmérnök, próbálta lebeszélni róla, ezt inkább hagyjuk és vegyük föl, úgyhogy nem topog. De aztán végén megmaradt, és így lett világhírű a szám, hogy a lábával lehet az raktus, és mindjárt meg is mutatom.
2: Basszus, tudtam, hogy valahol mostanában láttam. Most volt valahol fönn a Facebookon a Blackbirdnek az egész felvétele, hogy készül, az volt fönt. És ott ült, és egy akusztikus gitárral plöntyögött, és ott láttam ezt a cipőt.
0: Na, tessék.
2: Szavamra, csak gőzem nem volt, hogy ha csak a cipőt kiszedted belőle. És az élénk beszélgetésben volt közte meg a ott lévő jó ember között, ezek szerint az volt a menedzser.
0: Nem, ő volt a George Martin. A menedzser
2: az
0: Epstein volt.
2: Az a hangmérnök.
0: Akinek egyébként sok mindent köszönhetek, elég aktívan részt vett a felvételek rendezésében, a számoknak a ritmikája, vagy kicsit csinált, hogy gyorsabban, lassabban. És majd most nincs nálam az a dolog, de ő javasolta, hogy ugye a nagy befutó lemezük a Nehéz nap éjszakája volt, hogy annak is a legeslegesőbb száma a Hard Day's Night, hogy az ők csak elkezdték ennek, hogy it's been a hard day's, hogy kéne elé valamit. És ahogy a mester visszaemlékszik rá, Lennon lefogott valami furcsa akkordot a gitárján, a belecsapott, aztán még tanakodtak egy darabig, és a végén még a George Martin is beszállt egy zongora akkorddal, és ez az egész így együtt a Paul egy D hangot fogott a basszus gitárján, vagy pengetetett, és a Harrison is egy nem ugyanaz az akkord volt, mint a Lennon, tehát ez az egész így együtt 40 újjal tulajdonképpen voltam több is, alkotta meg azt a fantasztikus akkordot, amit az elején hallunk. És ezt leutánozta tökéletesen hogy hívták azt, hogy csak egy felüljáró volt elnevezve?
2: Markstern.
0: milyen overdrive volt egy zenekarnak a neve?
1: Fogalmam sincs.
0: Rend, na mindegy, eszembe jut. ők modellezték ezt a számot, ezt az akkordot, és 1-2-3 tökéletesen ugyanaz, mint hogy a Hardiznek kezdődött volna. Nagyon nehéz eltalálni, mert tényleg egy gitáron reménytelen, nincs ilyen hangzás.
2: Nem egy Overdrive-re emlékszem, biztos nem, ez a Bachmann Turner.
0: Bachmann Turner, igen, igen, és a Randy Bachmann vezetésével ők bemutatták ezt a Bachmann Turner, így volt. Na, adok akkor szóbeli rejtvényt is, és Zsolt inspirálta, hogy megkérdezzem, hogy honnan számítok a kifejezés, hogy alsó hangon. Aminek egyébként gyerekkorunkban ilyen kifejezés nem volt. Én arra sem emlékszem, hogy körülbelül mikor volt, és hogy ki mondta nekem először ezt a... Utána aztán rengetegszer hallottam. Továbbá a rejtvények, képrejtvények közül sok-sok hónap ezelőtt volt egy, talán emlékeztek, egy ilyen tojástartó volt néhány képen, hogy mi ez.
1: Igen.
0: És végre Borisztól megkaptuk ő volt a konstruktívja és a fotósa is egyben, megkaptuk a magyarázatot, hogy az ő csinálta, mert a almás gépe, notebookja nagyon melegedett alulról, és nem tudom, amikor ágyba használta, de szóval túl meleg volt, és ezért csinált neki egy olyan talapzatot, ahol jó, átjárt alul a levegő, nem szorult semmi, ez sokkal jobb lett a hűtése onnantól kezdve. Tehát az egy tojástartóból képzett ilyen notebook alátét. Aztán...
1: Ez is hasonló a te CD játszó kitámasztódhoz.
0: Igen, igen. Csak ez nekem vizualitás miatt, hogy felém dőljön a képernyő, hogy lássam, mi rajtam. A másik kérdésem az lenne mára, hogy mit gondoltok, melyik az a hanglemez, amiből a legtöbbet adtak el?
1: Thriller.
0: Ehhez még satszolni.
1: Akkor nem az.
0: És én meg tartozom azzal, hogy beszélgetünk pár héttel ezelőtt, hogy a zsidó időszámítás, a miénk és a muszlimok között mi a különbség, és a muszlim mondta, hogy valahonnan valahol vándor, ez a hijab, de hogy nem tört eszembe a két triviális név, hogy Mekkából, Medinába ment 1000.
1: Nem Mekkába.
0: 622 évvel Jézus után. Mekkából Medinába.
1: Érdekes, mert most ugye Mekkába kell elmenni. Uh-huh. Na mindegy.
0: És valahol még felírtam egy rejtvényt, vagy lehet, hogy közben eszembe itt akkor felteszem. Tehát akkor az alsó hangon honnan számozik, és melyik az a lemez, amelyiket a legtöbb példányban adták eddig ki. És annyit elárulok egyébként, hogy ez a Blackbird, ez a híres ilyen White albumon szerepelt, egy dupla lemez a Beatlesnek, és ez már eléggé késői korszakuk volt, 68-ban, rengeteg világslágeren voltak már túl, és ezen a dupla lemezen elképesztő, hogy milyen különböző stílusban és milyen minőségű slágereket csináltak. Rengeteg olyan van, hogy simán egy egyszámos zenekar világhírű lett vele, és sokan emlékeznénk rá, ahogy van is millió példa rá, de ők meg ontották ezeket a hihetetlen pazarlásnak tűnik, de nekünk jót tettek. És néhány érdekesség a Back in the USSR, vissza a Szovjetunióba című száma tulajdonképpen egy ilyen Chuck Berry és Beach Boys stílus paródiaként született szám, és egyébként akkoriban már nem voltak túlságosan szerelmesek egymásba, rengeteg konfliktus van köztük, rendszeresen sértődtek meg, meghagyták ott egymást faképnél. Éppen Ringo elégelte meg a hangulatot, meg a egymás közötti toszogatásokat, minden, és kivonult a stúdióból, úgyhogy a McCartney dobolt ezen a számon, és az a mai lemezfelét, amit hallunk.
1: Azt olvastátok a Quincy Jonesnak a véleményét a Beatlesről? Na. Most valami születésnapja volt, és abból adott egy interjút, azt mondta, hogy ennél gyalázatosabb zenészeket ő még nem látott, hogy a Ringo olyan szinten nem tud dobolni, hogy már most nem tudom melyik szám volt az, amit egyszerűen képtelen volt 20 perc alatt feldobolni, és akkor elküldték kávézni, mint Orbán Viktort az EU-ba, és akkor volt valami session zenész a szomszéd stúdióba, az átjött, és 5 perc alatt feldobolta.
0: Ez érdekes, hogy mondasz, mert pont nem olyan rég fedeztem föl, hogy mennyi olyan zene van, mit liszem, ahol a Ringo a dobba szinte hangszerként játszik. Tehát ha kivennénk az egészből őt, semmi nem maradna, vagy nagyon-nagyon hiányok lennének. És ezt akkor figyeltem meg, amikor jó darabig hallgattam ezt a Analógok című holland zenekart, akik tökéletesen előadták és eladják a Beatles felvételeket koncert körülmények között, tehát nem 25-szörös stúdió rájátszáson, meg ilyen próbáljuk még egyszer, meg vegyük külön föl, meg mit tudom, hanem ott a színpadon 1-2-3-4, és tökéletesen hifibe előadják, tehát van az emberek a szája. És ott a dobost figyeltem meg, hogy mennyire konstruktívan, egy komoly hangszer, meg építkező elem, amit a Ringo csinál, de hogy érdekesen mondta Quincy Jones, hát nyilván látott már jó dobosokat.
1: Én nem tudom megítélni, hogy ki milyen zenész, a Quincy Jonesnak minden esetre ez volt a véleménye.
0: Uh-huh. Hát ő nyilván nagyobb szakértő, mint mi, de na mindegy. Majd szívesen mutatok illusztrációt, most nem hoztam ilyeneket. Azt mondok még egy-két érdekeseket, hogy a Dear Prudence...
2: Mire tippeltél, Zsolt, mint legtöbb eladott
1: lenni? Én a Michael Jacksonnak a Thrillerjére.
0: Az egyébként nagyon közel, hogy a megoldás, ő a második.
1: Na.
2: Pink Floyd nem.
0: Tessék?
1: Pink Floyd az hátrébb van.
2: Pink Floyd nem.
1: Nem, a Dark Side az... Az, én láttam ezt a listát a napokban, csak persze, hogy elfelejtettem.
0: A Pink Floyd az azt mondja, hogy hát a 6.-7. körülbelül. Na mondom tovább a zenék közül érdekességeket, néhányat, hogy melyikről mit kell tudni, mert érdekes történet. A Dear Prudence című számot azt a Lennon, Mia Farrow-nak a színésznek, a húgának, Prudence-nek írta, aki Indiában annyira rákattant a meditációra, hogy napokig nem jött ki a kunyhába, és ez a dal arról szól, hogy gyere már ki egy kicsit játszani. Aztán a Obladi Oblada, jó kis vidám számnak tűnik, de jól összeveztek rajta, és a Lennon azt mondta, hogy ezt a szart nem hajlandó eljátszani, és aztán addig kilottak, mi a Lennon oda ment, és a zongorán leütötte az első ízét, na akkor valahogy így kezdjük el, és akkor ebbe az ütembe, hogy és akkor végül egész jó szám lett belőle. A Why My Guitar Gently Weeps, az egy a Harrisonnak talán a legnagyobb remek műve, azt szintén a többieknek derogált egy kicsit eljátszani, és nem teljesen szétfutás a csapat. És a Harrison föltelefonálta Eric Claptont, aki nagyon jobban voltak, és elhívta, hogy akkor gyere, vegyük fel ezt a hizet. És amikor a többiek megláttak a Claptont, akkor összekapták magukat, és akkor végül is megszületett a...
1: Prince-nek nem derogált gitározni benne azon az emlékezetes videón.
0: Így van, el is hoztam, úgyhogy azt fogjuk meghallgatni. Majd mesél le, hogy mit látnánk, hogyha a televízió is lennénk, nem csak mikrofon. Aztán még mondok egy-két érdekeset belőle. Ezt nem annyira talán A Blackből egyébként ilyen amerikai polgárjogi mozgalmak, meg ilyen Angela Davis, meg mit, hogy ilyeneknek a hatására írta, és tulajdonképpen egy fekete nő a fekete Rigó egyébként. És emlékeztek volna, why don't we do it in the road? Megvan, ugye?
2: Na most már igen.
0: Mindenki hazament már, csak a Ringo és a McCartney volt, és ők ketten vették fel ezt az egészet. Nincs senki rajtuk kívül a felvételen. Aztán...
2: Hadd kérdezzem meg, mint ezek szerint nagy Beatles ismerő, hogy ők maguktól is szétszélettek volna, vagy azok a híresztelések, hogy a Yoko Ono-nak ebbe hihetetlen erodáló szerepe volt, és addig egyébként nem volt semmi gond, csak addig, amikor a nő jött, vagy ezek szerint már előtte is azért lazultatta a barátság.
1: Ezt tagadják, hogy a Yoko lett volna, de az biztos, hogy nem használt, hogy lényegében állandóan ott volt, és még ráadásul valamit kornyikálni is akart állandóan, vagy én nem is tudom, hogy micsoda, de
0: kornyikált, igen. Most éppen a McCartney-val csináltak egy nagy interjút, erről, többek között erről is kérdezték, hát na, hogy és nagyjából azt mondta, amit most Zsolti, hogy biztos, hogy szerepe volt a Yokónak, de kár lenne az ő nyakában van az egészet, már elegük volt egymásból, hiszen hosszú évek óta együtt, de gyerekkorukban szinte már együtt zenéltek, meg együtt voltak sokáig Németországban, Hamburgban. És mi folyton együtt fotózkodtak, meg különböző ilyen sajtós dolgokat vertek vissza, vagy tettek neki eleget, de mindig együtt és együtt. Amúgy meg éreztek magukban sok spiritus, például a Harrison nagyon-nagyon elnyomottnak érezte magát, függetlenül, hogy nem ő lázította szét a zenekar, de neki kicsit elege volt a két dudásnak a primátusától. No, a Birthday című számot azt ott írták meg helybe, tehát ilyen szünetekben dudoráztak meg ökörködtek, és abból lett az egyik legsikeresebb számuk. Aztán még nagyon érdekes. Ja, a Helter Skelter, az tulajdonképpen egy ilyen elvarázsolt kastélyszerű vidámparki dolog a Helter Skelter. Valamilyen ilyen csúszdán mentek végig, ilyen végszágultanak, és akkor ahogy a szellemvasútos vasút, csak nem vonat vizébe visz, hanem seggen csúszol benne. De ugyanúgy eléd ugranak figurák, meg elcsapódnak ajtók, meg úgy azt hiszem, hogy mindjárt kiesel valahonnan, vagy éppen beleszaladsz valamibe. Úgyhogy ez a helteszkelte. És a legvégén van egy ilyen elfojtott kiáltás. Nem is annyira elfojtott, ilyen agresszív kiáltás, meg egy nagy robaj. Az teljesen valóságos volt, mert sokszor vették föl, és tulajdonképpen egy ilyen elég kemény, ilyen heavy metalos ütem minden, és a Ringo már betegre ütögette a kezét, a ütövedézét, és ott fölordított, hogy már vízholyagos az ujjain. Ez az izé, és eldobta az izét a mikrofon mellett, beletalált valami szemetes kuka oldalába, és ott egy nagy csattant. De ezt meghagyták a végére, és de tudjátok, hogy megmutatom, összevágtam úgy, hogy csak az eleje van meg a számnak, meg ez a vége, tehát ez egy 6 percre számít, meg egy perc alatt lemegy az egész. Úgyhogy nem mutatlak titeket tőlem, csak meg kéne találni. H betűnél lesz, nincs csak B.

0: Rangers!
1: No, ennyit illusztrációnak. És emlékeztek néhány héttel ezelőtt, kértek titeket, hogy segítsetek, mert hogy tisztítottunk egy régi-régi olajos tartályt, és kitermeltünk vele 150 liter körülbelül, vagy 140-150 liter régi olajat, és iszonyú mennyiségű ilyen olaj iszapott meg egyebeket. És hát jó darabig ott a garázs vált, csak aztán megelégeltem, és a Facebookra föltettem egy hirdetést, hogy ingyen elvihető. 5 perc alatt 9-en jelentkeztek.
2: Mit csinálnak oda?
1: Akik eljöttek, Albert Irsáról jöttek, és fóliáznak.
2: És eltűzelik?
1: És a fűtőolajként, igen. Uh-huh. És ez, amit a tartály alány, ilyen olajiszap, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, összegyűjt, és azt mi készítettük, az 17 kiló volt. És azt ilyen dupla nejlonokban védtük meg, mit tudom én, hogy véletlenül se jöjjön ki vele semmi. És elvitték volna ezek azt is.
2: Ja, azt hittem, hogy azt tetted csak föl.
1: Nem. És kérdeztem, hogy ezt mi el tudják tüzelni. Nem, majd elemésztik volna. Úgyhogy nem adtam nekik oda, mert arra gondoltam, valahol kidobják az erdőbe. És gondoltam, ezt majd kézbe veszem én. És én sajnos az egész történet arra emlékeztetett, mikor a drága Lajos barátom elvitt néha ilyen különböző hulladékokat, építési dolgokat a furgonyával, és azt mondta, többször mondta, hogy tulajdonképpen nem csodálja, hogy a erdők széle, meg a csomó minden árokpart tele van szeméttel minden, mert olyan tortúra ezeknek a leadása, és annyira nagy kibaszás, bocsánat, nagyon sokszor, hogy ő maga is azt mondta, hogy hát, ha tudta volna reggel, hogy ezt csinálja, inkább lerakta volna valahol már. És ez többször előjött ez a gondolat, és először is a nyomok egy darabig a mohóhoz vezettek, hogy ott lesznek ilyen helyek.
2: Hát hova máshova?
1: És a interneten nagyon hangzatos üzék vannak, hogy ilyen hulladéktelep, olyan hulladóktelep, kijelölt hulladék, veszélyes hulladéktelep, ez ideérdemes, ez odaérdemes. Hát én mindjárt veszélyesre mentem, és érdeklődtem, udvariasan fölhívtam a telefon, kiderítettem a telefon. Komoly dolog eligazodni a honlapjukon különben, míg megtaláltam ezeket. És hát egész addig, amíg föl nem hívtam őket, semmi baj nem volt, de úgy rúgtak ki szó szerint a telefon. Ide, meg nem erre, ide soha ne hozzon ilyet, vigye máshova, nem érdekel, hogy itt. De mégis maguk szakemberek, ha ilyen helyzetben még hova fordulnának. Mit tudom én, mit érdekel engem, mit rettenetesen leráztak mindenhol. És nem is tudom, hogy ha nem lett volna internetem, akkor mit csináltam volna, mert ott tudtam keresgélni, meg találtam olyan KFT-t, ahol kiderült, hogy azért nem viszik el, vagy nem vihetem oda, mert az olajat másnak adtam. Ha nekik adtam volna az olajat, akkor ezt is elvitték volna, de így nem. És aztán végre nagy nehezen találtam egy helyet, ahol még az ára is ott volt, hogy 450 forint volt kilónként, amit le kell adni. De teljesen mindegy ilyen kis mennyiségeknél, ha egy papírszalvéta olajos lesz, vagy 10 kilós izé van, az alapár adminisztrációs okok miatt 16 000, vagy 10 000 forint, tehát 17 000 durván.
2: És tehát még te fizetsz?
1: Tehát én fizetek, ha ilyen kis mennyiség, akkor mindegy, hogy mennyi 17 000, ha a kilónként jár már nagyobb rajunk, akkor azt persze. És az egészet úgy lehetett megcsinálni, hogy ki kellett töltenem még interneten, még online egy kérdőívet, amivel végeztem egy jó negyed óra alatt. Többször visszaküldött, hogy azt is ki kell tölteni, még nem elég. Tehát nem csak a személyigazolványom kellett, hanem mikor jár le, baszki. és pedig érvényes az előző vágyom. A helyrajzi szám is kellett, nem csak a címe, ahonnan viszem. És úgyhogy, de megküzdöttem vele, és akkor ott volt a végén, hogy tovább mehetek, időpontot ezen a telefonszámon kell kérni. Fölhívtam, és mondtam, hogy szeretnék időpontot kérni. Elkezdett kérdezni, hogy hogy hívnak, hol lakom, milyen helyrajzi szám. Mondom, ne szórakozzon, most töltöttem ki 20 perc alatt ezt a kurva izért, most még kérdezi még egyszer, hát akkor minek volt? Ja, igen, igen, jó rendben, akkor másnap 11 óra. Ott voltam 11-re, az égvilágon senki nem volt rajtam kívül, de azért 20 percet vártam egy ablaknál, hogy bent megbeszélgettek, meg mit tudom. De elhatároztam, hogy nem üvöltök, meg mit tudom, legyek túl ez az egészen, hogy kíváncsi voltam, mi jön még. No, elkérték a személyigazolványát, lakcink, minden, és elkezdtek kitölteni. Mondom, ne haragudjon, kitöltöttem ezt, most minek csinálja még egyszer ezt az egészet. Hát igen, de neki ez a feladat, hogy más nem tud csinálni. Úgyhogy legalább 20 perc volt, míg az összes rubrikát megint kitöltöttük. És na, végre megjött egy ember, ő lesz az én gazdám, és akkor ő elgardírozott ott, hogy melyik épületben, hol, ott rá kellett pakolnunk a mérlegre. Hapsi, mikor meglátta az autót, három csomag. Na igen, három csomag. És hol vannak rajta a papírok? Na milyen papírok? Hát mindegyikre külön-külön rá kellett volna ragasztani, meg izélni, hogy mi van benne, hány kiló van benne, meg mit tudom, milyen adatokat. Ezt biztos mondták magának. Biztos mondták magának a telefonban. Mondom, egész biztos, hogy nem mondták. Hát, hogy azt nem hiszi, ezt mindenkinek mondják. Látta, hogy nyilván hazudok, meg hülye vagyok, de hát most már mindegy. Nagyon jó ingat volt. Úgyhogy átvette, és úgyhogy tulajdonképpen meg is szabadultam ezzel a dolgokkal. Ja, persze, be kell fizetni a 17 ezer forintot, ezt elfelejtettem mondani. Úgyhogy
2: látom, eléggé felbosszantott, mert most is fölindultál egy kicsit. Különben, tudod, mi jut eszembe?
0: Kifizetted, bocsánat?
1: Persze.
0: Az jutott, a Lajosnak volt igaza.
2: Ja, az jutott eszembe, most amellett, hogy nem akarok itt belemenni a mohú gyalázásába, mert akkor reggelig itt ülhetnénk.
1: Ez nem a mohú volt.
2: Azt tudom, de szóval az valami egészen botrány, amit a mohú művel. Hát például ugye amikor most nem a palack visszaváltás, hanem amikor ugye ezt az egész hulladékkezelést megkapták, akkor van egy barátom, aki riasztókkal foglalkozik, és mindig van egy rakat akkumulátora, és azokat ő leadta ilyen mételepen. És volt egy ára. És onnantól kezdve, hogy a MOHU ezt megkapta, ugye ő külön kellett szerződni minden ilyen hulladékgyűjtő udvarnak, vagy mit tudom én kinek velük. Fél éven keresztül nem mertek visszavenni akkumulátort, mert hogy ők azt csak a MOHU-nak adhatják el. Eltelt egy fél év, aztán most úgy ott tartunk, hogy körülbelül az eredeti ár, tehát ami a MOHU előtt volt, annak nagyjából a negyedét fizetik az akkumulátorért, de ezt most hagyjuk. Csak ami eszembe jutott, hogy a Kormos Anettnek volt egy Facebook posztja egy-két hete. Kormos Anett az egy ilyen stand-up humorista csaj, meg író. És leírta, hogy hát ő nem akart macskát, mert nekik van egy macskájuk, akit Sátánnak hívnak a jobb napjaiban, tehát ő nem akar, de a gyerekei azok mindenképp még macskát akartak, és akkor elment egy ilyen állatmenhelyre. És azt mondja, hogy szerint egy gyereket könnyebb örökbe fogadni, mint állatot, mert hogy egyébként utána később kommenteltek is sokan, tehát vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ők elmennek családlátogatásra, és megnézik a házadat, hogy az milyen. Be kell hálózni a nyílászárókat, mert a macska az nem mehet ki. Tehát nincs már olyan, hogy kinti macska, nem szabad kinti macskát tartani, csak bentit. Azt ő igazolja, meg mit tudom én, úgyhogy mondom, ott kommenteltek egy csomóan, és ugye ezen közben meg egyrészt az állatvédők, és most nem bántani akarom őket, de hogy ugye

0: Tényleg.
1: Tehát nálunk a...
2: Bocsánat, ezt a korhatárt ezt én is hallottam, sőt a családunkban is előfordult nem olyan régen, hogy egy ilyen kutya örökbefogadásnál, hogy megkérdezték a rokonomat, hogy hány éves, és aztán mondták, hogy akkor ők már csak egy ilyen 7-8 éves kutyust fogadhatnak örökbe.
0: Na de ugyanakkor meg tenyésztett kutyát, macskát megvehetsz minden további nélkül. Azzal, hogy senkit nem érdekel, csak az, aki már menhelyen van, és akkor rakják ki ezeket a szomorú fotókat, hogy itt az a drága kis édes pofa, és mégse kell senkinek. Hát lehet, hogy már rég elvitték volna, hogyha egyszerűbb lenne oda megszerezni.
1: Nekünk még mindig be van hálózva a kerítésnek az első 50 centije, mert belike csak úgy jöhetett el a menhelyről, hogyha megbizonyosodtak mire, hogy...
0: Na.
1: Hogy nem fog kiszökni, uh-huh. vagy nem tud kiszökni. A bogra tettél fülembe, és én nagyon figyelmetlen vagyok, hogyha mégis Medinából ment Mekkába, akkor ne kövezzetek meg.
0: Lehet, hogy megfordították az útirányt, nem tudom.
2: Bocsánat, én is úgy emlékeztem, hogy Mekka volt az úti cél, de miután nem voltam ott az első alkalommal, úgyhogy nem is tűnnék meg rá, viszont...
1: Téged kikérdezett egyébként? Téged kikérdezett különben?
2: Ez így van. Nem, csak logikusabb lenne, hogy a célhelyre tették azt a nagy követ.
1: Nem látszol Zsolti a képernyőn.
0: Nem. Lekapcsoltam azért, de se baj, majd mindjárt visszacsinálom.
2: Eltűntél.
1: És nem mondtad be a telefonszámot.
0: 215-37-73. Hajrá. Lehet telefonálni.
1: No. Akkor ennek örömére most picit zenéljünk, akkor most a rendeset, nem csak egy ilyen nyúlfarknyit, és akkor hallgassuk meg ezt a Blackbird-ot, vagy inkább a Why Maggie, tehát melyiket hallgatnátok?
0: Nekem mindegy.
1: Andrus?
2: Én az utóbbit hallgatnám, ha választhatok.
1: Persze, mert az V-bet a legvégén van a névsornak, most tekerhetem oda.
2: Akkor a Blackbird-ot szeretném hallgatni.
1: Nem, most már azt fogod hallgatni. És légy szíves, mondd meg akkor, Zsolti, hogy mit is fogunk hallani, mit látnánk a képernyőn?
0: Hát ez a Rock and Roll Hall of Fame, azt hiszem, annak egy talán a Horizont halála után.
1: Igen.
0: És hát itt ilyen, hát egyrészt ott van a fia, de aztán a, hát a Steve Winwood a billentyűknél.
1: Meg a Traveling Wilburys Lucky eljött, a Tom Petty, meg a...
0: Ja, Tom Petty, persze.
1: És a Jeff Lynne.
0: Így van. Az Elónak a énekese, és hát a színpad szélén így a rendezői jobbon ott van valaki, aki nem is nagyon látszik eleinte, és hát a végén, amikor a végső gitárszóló van, mert addig nem is ő nyomja a szólókat, akkor egyszer csak előlép, és Prince van egy ilyen cilinderben, és akkor ő játssza ezt, aztán a YouTube-on valaki azt kommentelte, hogy ez olyan volt, mintha megdugta volna a gitárját.
1: Hát, nagyon beletette, igen, és egyébként addig gitárszok nagyon jók voltak, egy uh-huh. nagyon itt ismeretlen stúdiózenész.
0: Nem ismerős volt az arca a Palinak, de nem tudtam volna hova tenni. És akkor ugye, amikor vége van, akkor így földobja a gitárt a levegőbe, és hátul egy technikus kapja el, mert ott, akkor ott, neki ott a vége.
1: De ennek volt szervezetett,
0: szerintem
1: egy összecsukott csapat volt, akik ezt, volt egy olyan jelentés, amikor hátra kiesett a színpadról,
0: időltem, igen.
1: Természetesen elkapták és visszanyomták, és miközben gitározott persze. Na, akkor...
0: Ő különben a We Are The World-on is szívesen gitározott volna.
1: Jó, bocsánat.
0: Mindegy.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, Andris Zsolt, Papó, éjszakás műszak, ez pedig a Why My Guitar Gently Weeps című örökzöld volt, és én nagyon jól el tudtam képzelni a Princet, mert sokszor láttam az egészet, ha nem láttátok meg, felhívtani keresétek meg az interneten, mert látványnak se rossz az egész. És egyébként, amit mondtál, hogy a hogy mit csinál a gitárjával szinte valaki szerint, eszembe is jutott most így a szám közben, hogy pont egy Prince számon beszélgettünk volt feleségemmel, és magyaráztam neki, hogy melyik akkord után milyen érdekes, hogy ez jön meg ezért, hogy micsoda zsenialitás van benne. És egy időt hallgatott, azt mondta, hogy na látod, ez a különbség köztünk, neked az zene matematika, ha nekem szex.
1: Ja, azt akartam még mondani, csak hogy ő a We Are The World-on is szívesen gitározott volna, mert felkérték persze, de énekelni nem volt hajlandó, de azt mondta, hogy egy gitárszólót eljátszik. Meg megköszönték neki, hogy akkor itt nem lesz gitározás.
0: Ott is a Quincy Jones vezényelt őket, különben.
2: Énekelni se engedték?
1: Vagy? Énekelni engedték volna, de azt meg nem akarta. Nem tudom miért egyébként, tehát azért ott is volt egy meglehetősen erős névsor, de hát mondjuk lehet, hogy azt a egy sort, ami jutott volna rá, azt úgy gondolta, hogy azért ő nem fog oda menni.
2: Méltóságán alulnak tartotta.
0: Pedig nagyon sokan nem tartották annak, és hát egyébként ott érdekes, a Bruce Springsteennek a határtalan népszerűségét azt annak tulajdonítják, hogy ott beénekelte magát a köztudatba. Míg voltak óriások, akiknek alig jutott, tényleg Bob Dylan nem sokat.
1: Hát a Dylan az egy, mondom, én ajánlom, egyszer már beszéltünk erről, van ez a film, hogy a popzene legjobb éjszakája. Én azt mindenkinek nagyon ajánlom, mert nagyon jó. Ugye a felvételt meséli el, amit én nem is gondoltam volna, hogy ezt egy éjszaka alatt vették fel videóstól, mindenestől, és a Bob Dylan nem tudta elénekelni a sorát, mert hogy gondolom, hogy zavarta, hogy ő az egyetlen, aki nem tud énekelni igazából, és hogy akkor a Stevie Wonder valahogy mindenkit kiküldtek, és akkor a Stevie Wonder maradt ott, aki nagyon jól tudott így utánozni, és akkor ő mutatta meg neki, hogy énekeljen.
0: Mert aztán végül is egész jól érdekelte.
1: Aztán el, igen.
0: Képzeljétek el, beszélgettem tegnap egy Tilos Rádióhoz nagyon-nagyon fontos, kötődő emberhez, volt a egyik legcsodálatos a rendszergazdánk, a Károly Laci, akinek a probléma megoldó képességét egyszer párszor megcsodáltam, nem elvilági ember volt, nem volt, mert él szegény, milyen hülyeséget beszélek, de itt, amikor köztünk volt, akkor fantasztikus dolgokat csinált, és sajnos a Tilost elhagyta, és egy új életet kezdett, nagyon messze, de a homokhátságon, egy erdőben, és kérdeztem, hogy fúrt kutya van-e, meg hogy van vízellátása neki, hiszen messze a ilyen vízügy által behálózott területekről, és azt mondta, hogy van fúrt kutya, és ott van is rendesen víz, és sajnos nagyon arzénes a víz. És hogy nagyon utána nézett, hogy ez nem az emberi tevékenység miatt arzénes a víz, hanem a mélyebb kőzetekben, ahol víz fakad, sajnos ott arzén oldódik bele a kőzetekből, és ez majdnem az egész homokhátságra igaz, ami Magyarország területén nagyon jelentős része, és azt már régebben is mondták mások, hogy olyan kútfúrás, kútásás, vízcsinálás ügyben járatosabb emberek, hogy van egyszer a felszínen és a felszín közeli vizek, amit ilyen csapadék eredetűek, és egész más a lelkivilág, mint a mély furt kutakból följön víznek, ami gyakran ilyen meg olyan tartalmú. Na itt is a helyzet, hogy ami a csapadékos vizeknek a nem túl mélyen lejutó részét illeti, abból mostában nagyon kevés van, és tökéletesen elsülöttek a sőt az egész, és a hiába vannak a mélyebbre fúrt kutakból viszonylag gazdag lelőhelyek, azok annyira arzénesek, meg egyébként vasasok, és meg egy csomó minden van bennük, hogy ivásra teljesen alkalmatlanok, de az is mondják, hogy nem öntözzé, mert a zöldséged is olyan lesz. És,
1: hát vannak ehhez visszisztítók.
0: És azt mondta, hogy elmúlt időben másra csinált, mint a különböző laborokban, meg okosságokban verte a pénzét, meg a fejét, és megtudta, hogy persze meg lehet viszonylag tisztítani, de nagyon drágák ezek a módszerek, és keresi a jó megoldást, de egyre nem tudta megtalálni, és hát főleg a homok hátsága nem a ország leggazdagabb emberei laknak, úgyhogy...
1: Van egy, mindegy, egy ismerősöm, akinek a Pilisboros Jenőn van a háza, és ott is ő is fúrt egy kutat, de ott az összes telek is az övé, és most azt hiszem 6 vagy 8 házat lát el egy kútból. Nála vasas a víz, és akkor átmegy ez egy ilyen víztisztítón, ami teljesen úgy néz ki, mint ezek a vízadagolók, mint a Clearwater-é, csak nincs a tetején a ballon. Akkora, tehát nem nagyobb. Uh-huh. És ez elég vizet tud átforgatni magán, hogy ott mit tudom én, 6 vagy 8 házat ellásson vízzel.
0: Ez ilyen mikrofilteres?
1: Én szerintem igen, valami. De úgy, hogy nem kell benne cserélni. Nem tudom, nem akarok butaságot mondani, hogy ez valami ozmózissal, vagy mit tudom én, mivel csinálja.
0: Kérdezz már mögött, hogy Arzén, ő mit csinálna. Uh-huh. Kíváncsi vagyok. Mert ez elég szerencsétlen egy állapot, hogy ott a vized, és hogy mégis messziről kell hoznod, amíg a öntözéshez is, mert hogy nem alkalmas így rá az egész. Aztán meg akartam kérdezni tőletek, hogy mit szóltatok ehhez az amerikai kivégzéshez, amit ez a szerencsétlen nővel csináltak. Aki egyébként egy sátáni szörnyeteg volt, amikor a merénylet, vagy a gyilkosságot elkövette, vagy elkövették, és de valahogy nem tudom, így 30 évvel később egyfolytában az akasztófaj az árnyékába élve kivégezték, és életben maradt, majd kórházba vitték, és most megint megy a tanakodás, hogy még egyszer kivégezzék-e, vagy se. Ez, mit gondoltok ti erről?
1: Hát ez egy barbár dolog természetesen. John Oliver Show, amiben mindig szoktam hivatkozni, ő egyszer körbejárta ezt a kivégzés témát, és igazából ugye ez a méreg injekció, erre azt mondják, hogy ez még a leghumánusabb, de hogy ez mind kínzás lényegében véve. A méreg injekció épp úgy, mint a villamosszék. Most ugye azt akarják visszahozni, mert hát ugye ezek szerint a méreg az nem tuti, de hát szörnyű.
0: Andrés, te mit gondolsz?
2: Hát nem tudom, én ezzel magával a halálbüntetéssel kapcsolatban én azt gondolom, hogy én azt a részét nem egészen tudom értelmezni, hogy valakiről mondjuk egy bíróság kimondja azt, hogy bűnös, mondjuk bebizonyosodik és halálra ítélik. Miért kell ez a 30 év?
1: Meg gondolom, egy csomó perújra felvétel, meg újra fellebbezés.
2: Igen, ezt tudom, de szerintem annál nagyobb büntetése nem létezik. Nem? Mint hogy valaki hát, a halálosan ücsörög egy cellába, és én szerintem őt már rég nem érdekelhet egy ilyen embert az, hogy mi lesz a sorsa talán. Az, hogy minden nap arra várni, hogy kopognak-e és jönnek-e érte, vagy sem, hát ezt 30 napig nem hiszem, hogy élő ember normálisan kibírja. Tehát annál nagyobb büntetés, mint ez a procedúra, nem tudok elképzelni. Az, hogy elbaszarintották ezt, hát ez olyan igazi amerikai megoldás volt, hogy hát nem érdekes, nem sikerült, most majd legközelebb. Én egyébként, ha a kérdésben az is benne van, én biztos, hogy megismételném vele. Szerintem már várja.
1: Aha.
2: Megváltás lehet. Ezek után meg pláne. Nem tudom, mondott-e bármit azóta ebbe ezzel kapcsolatban, azt nem olvastam. hogy mit, ő mit szeretne, nem itt, hogy ez érdekes lenne, de annyi megilleti most már ezek után, hogy lehet, hogy nyilatkozott valamit. Én önmagában ezt a jogi csűrcsavar részét, ezt tartom embertelennek. Nem is az, hogy kivégzik. Egyébként hány embert tette láb alól papó?
1: Egyet.
2: És akkor mi volt benne az a végtelen brutalitás, amire...
1: Valami iskolatársuk volt, nem? Vagy valami ilyesmi?
0: Igen, és nem tudom, hogy szétrancsírozták, mert nem, inkább nem olvastam nagyon részletesen, mert engem nagyon megviselnek ezek a dolgok. Te szadisták voltak, vagy őrültek. És én ezzel együtt, én nemhogy... ugye most azért megy a bruszt, hogy a védőideg szeretné, nem is egy van, szeretnék elérni, hogy életfogytiglanra váltsák most már át a ízét, és ne zegzelek még egyszer ilyen módon. Én totál máshogy gondolok, én meg most szabadon engedném. Azt gondoltam, hogy 30 évig várt a kivégzésre, kivégezték, Isten úgy akarta, hogy ne... történjenek, ráadásul egy mélyen vallásos országban történik az egész. Most már azt gondolom, akkor megbűnhődött, és akkor...
1: De egyébként tudod, milyen az igazi pikantériája szerintem az a dolognak, hogy pontosan azok ágálnak a halálbüntetés mellett Amerikában, akik egyébként az abortusz ellenesek. Tehát, hogy ez egyébként már maga az, hogy pro-life és pro-choice, mint hogyha az, aki megengedné az abortuszt, az életellenes lenne. De ugye az a lényeg, hogy a mély magzat az nőnáluk már embernek számít, amit ember nem ölhet meg, mert csak Isten. Na de azt a bűnözőt, azt meg megölheti ember? Hát ez miféle logika ez?
0: Igen. Úgyhogy én szabadon engedném, de minimum börtönre. Tehát még egyszer, ráadásul, hogyha akkor...
2: Mit jelent, hogy minimum börtönre, bocsánat?
1: Hát ott már 30 évet, nem?
0: Tehát, hogyha abban még belemennék, hogy ha retteltesen mindenki tiltakozna, hogy ne engedjük szabadon, oké, jó, akkor maradjon börtönbe, de biztos, hogy nem bántanám tovább. Máshogy, és... ha akkor néha beadnak neki pár percben egy harmadik injekciót, mert hogy a kettő nem, az még valahogy belefért volna az én rendszerembe. De hogy miután látták, hogy nem hatott, de azért rettetes állapotban volt, csak nem halt meg, ezért mentőt hívtak, és kórházba gyógykezelték egy hétig. Azért úgy, hogy még egyszer kivégezik, hát na hát ez.
1: Hát igen.
0: Úgyhogy, hogyha ez megtörténik, akkor rettenetesen nagy családok az amerikaiakban.
2: Hát lesz az első eset.
1: Hát van egy bírósági ítélet, ami gondolom jogerős, tehát és nem tudom, hogy milyen alapon lehetne ezt újra tárgyalni, hogyha már minden jogorvoslatot kimerítettek. Tehát én attól tartok, hogy hát pedig ki fogják végezni.
2: Hát én azért mondtam, hogy 30 éve rugóztak ezen az ügyön ezek szerint, és nem találtak ellenérvet, hiszen vélhetően a 30 év alatt az ügyvédek mindent megpróbáltak, amit lehetett, és soha semmiféle esélyt nem adtak neki, hogy megváltoztassák az ítéletet. Hát akkor milyen precedens teremtene ez szerinted?
0: Semmiet. Miért?
1: Próbálja valaki túlélni a kivégzését. De egyébként ez nem úgy volt a középkorban is, hogy akit nem sikerült lecsapni a fejét, az...
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ott is volt valamilyen szabály, hogy a Hunyadi László is erről szól végül is, hogy amikor már sikeres volt az akciója a Hóhérnak, az tulajdonképpen egy időn túli szabálytalanság volt.
1: Mert... Hát igen, és a Martinovicséknél is volt olyan, amikor őket végezték ki, hogy az egyik hóhér, a budai hóhér, vagy mit tudom én melyik, az nem tudta levágni a fejét, és akkor jött egy másik, és akkor már ez